0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: need to praise him, man.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak. Ma Salamon példabeszédének gyűjteményéből szeretnék felolvasni egyet. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez a Bibliában a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében van. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy miért olyan szánalmas az életük. És igen gyorsak arra, hogy hibáztassák a társadalmat, a kormányt, azért, amiért neki rosszul megy a dolga. Mások úgy érzik, azért mennek keresztül nehéz időszakokon, kellemetlen periódusokon, mert a múltban nagyon sok rosszat tettek. De csak azért, mert egy kemény időszakon mész át az életedben, nem feltétlenül a rossz cselekedetek az oka, hanem inkább az, hogy mit mondtál ki a te száddal, milyen szavakat használtál, miket vallottál meg. Az ember élete egy szomorú történet sokak számára. És ez egy bizonyíték arra, hogy az a mód, ahogy beszélünk, tulajdonképpen az irányítja az életünket. Mert úgy olvastuk, hogy úgy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van. Az élet létrehozza számodra azt az aratást, amit vetettél azokkal a szavakkal, amit kimondtál saját száddal. Ezért fontos odafigyelni azokra a dolgokra, amiket kimondunk, akár saját magunkra nézve, környezetünkre nézve, gyerekeinkre, családunkra, barátainkra, mert amit kimondunk a szánkkal, az olyan, mint a mag, el lesz vetve, és az meghozza a gyümölcsét. Mint keresztény, a te érettségedet az is mutatja, hogy hogyan beszélsz, milyen szavakat használsz, milyen háttere, vagy hadd mondjam úgy, milyen szellemből jönnek ezek a szavak. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szavaid életet visznek azokba a dolgokba, amelyekről beszélsz. Legyenek azok akár jók, akár rosszak. Nem mondhatunk ki állandóan hiába valóságokat, működésre képtelen dolgokat, hitetlen szavakat, de ugyanakkor várjuk azt, hogy ezeknek jó eredménye is legyen. Ugyanilyen módon nem lehet, hogy hittel teli szavakat mondunk állandóan, de hitetlen módon élünk. Úgy, ahogy a te száddal, a te kimondott szavaiddal egyféleképpen irányítod az életedet, úgy a te szellemednek is egy nagy jelentősége van arra nézve, hogy milyen irányba halad a te életed. Az ember szellem testben él, és van lelke. A dolgok, amelyek történnek az életedben, a szellemedből jönnek elő. Az élet, amit élsz, nem ember állította össze neked, az életed feltételeid nem a nemzet határozza meg, és nem is a világ gazdasága irányítja, nem az események kell, hogy irányítsák a te életedet. Az életed körülményeit vagy feltételeid a te szellemi állapotod diktálja, a te emberi szellemed. Ezért fontos, hogy elárazd a te elmédet, a te gondolkodásodat, a te szellemedet Isten beszédével. Ha nincs meg benned Isten beszéde, nem tudod átitatni a körülötted levő légkört egy jó szellemiséggel, vagy Isten áldásaival. Csak akkor töltheted meg az életed Isten áldásaival, amikor az ő beszéde a szívedben és szádban van. Ezért a mai napon is halmozd fel, gyűjtsd fel szellemedben, elmédben Istennek beszédét. És mondd ki ezeket.
4: Ez volt.
2: Ez volt. a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apa kulcs. És van is a kezedben egy könyv. Egyébként annak a címe az, hogy Anya kulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
2: Az elsőt Süveges Gergő írta meg, az Apa kulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is. Az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az anyakulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát. És azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát, hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyerekem. Ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd, és a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogass. Tehát, hogy nincs nagyobb fania, mint a saját szülei. Amikor azt éli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az az olvasó típus volt, úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalec Gábortól is, a Viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatás tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalec Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azonnal, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik. A második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben. Ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben, látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
1: Ezeket a kulcsokat kinek és hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél meg különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hit kulcsához egy picit visszavehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. Nagymama, nagypapa, vagy édesanyja, édesapa.
1: Vagy lehet, hogy senki.
2: Vagy lehet, hogy senki. Vagy lehet, hogy 10 éves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított. És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a jó Istennel is, illetve a jó Istennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalomban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és meg volt róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homokszemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztatta egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
1: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hitkulcsra hogyan tudnak rátalálni?
2: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgyse olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való előigazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki morzsákat, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam el azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
1: Az apa és az anyakulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valakinek
2: felfedhetsz. Süveges Gergő, ő írta az apakulcsot, és a ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anyakulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő 4 lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett, Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt
2: egyben
1: a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak. Ma Salamon példabeszédének gyűjteményéből szeretnék felolvasni egyet. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez a Bibliában a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében van. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy miért olyan szánalmas az életük. És igen gyorsak arra...
2: Nél Rudán Margit és Gergő négy lassan felnövő, felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett, Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt egyben a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak. Ma Salamon példabeszédének gyűjteményéből szeretnék felolvasni egyet. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez a Bibliában a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében van. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy miért olyan szánalmas az életük. És

0: amelyet elkészítettél nekik. Határt letettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoldják a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libanon cédusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha fölkel a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
1: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre,

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a Földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
1: Hello. Praise the Lord.
2: Dicsőség az Úrnak.
1: Praise the Lord.
2: Dicsőség az Úrnak.
1: I just want to make sure you are awake.
2: Csak szerettem volna megbizonyosodni arról, hogy mindannyian ébren vagytok.
1: What I want to do in this session is I want to talk to say a little bit more about the partnership between the saints and the angels.
2: Ezt a tanítási alkalmat arra szeretném szánni, hogy a szentek és az angyalok közötti partneri kapcsolatot
1: last night you saw angels or angels spoke to you.
2: Hányan vagytok, akik az elmúlt esti alkalmon láttatok angyalokat, vagy angyalok szóltak hozzátok?
1: Just raise your hands.
2: Emeljétek fel, kérlek, a kezeiteket.
1: Not many. Well,
2: this, nem túl sok.
1: Get used to this, because this is going to happen.
2: Ennek meg kell történnie.
1: Sometimes when you are alone, you need to realize that you are not alone.
2: Időnként, amikor egyedül érzed magad, akkor észre kell venned, hogy nem vagy valójában egyedül.
1: Because God sends angels to be the fighting warriors with you.
2: Mert Isten angyalokat küld melléd, hogy harcos társaid legyenek.
1: I'm going to tell you this morning some of my experiences and some of the battles that I've experienced.
2: El szeretnék mondani nektek néhány olyan történetet, olyan harcról, amiben részt vettem és amiket megtapasztaltam. Azért, hogy a ti harcaitokban ti is megerősödjetek.
1: Sometimes there are quite long delays while the battle between the demonic powers and the angels of God is finally won.
2: Időnként meglehetősen hosszú időbe telik az, amíg a szellemi harcban az angyali seregek legyőzik a sötétség erőit. Nem tudom az okát annak, hogy mi az ok annak, hogy ez időnként évekig is eltarthat. De a mi Istenünk az abszolút igazságosságnak az Istene.
1: And even his dealings with the devil are absolutely righteous.
2: Ő még az ördöggel való elbánásban is teljesen igazságos.
1: And sometimes it takes time, which I don't understand, to see the victory.
2: És időnként időbe telik az, amit nem értek teljesen, de időbe telik, teljes győzelem eljön.
1: The demonic powers are going to be stirred up.
2: Különböző helyzetekben lehettek, amikor démoni erősségek feltámadnak ellenetek.
1: Territory which they are illegally controlling at this time.
2: De ti nem akarjátok elveszíteni azokat a területeket, amiket ezek a démoni erősségek uralnak jogtalanul.
1: You're going to go back and you're going to take from them what they don't rightfully have and bring it to the feet of Jesus, so his kingdom is established.
2: És nektek be kell mennetek azokra a területekre, és ki kell onnan őket üzni, hogy jogtalanul ne birtokolhassák többé azokat a területeket, amik Jézushoz tartoznak jogszerűen. Ez egy hadüzenet.
1: Where the kingdom of God is not ruling, the devil will come and fill that authority.
2: Ahol Isten királysága nem uralkodik, ott az ellenség rögtön bejön és uralmat gyakorol.
1: In the angelic, in the demonic realm, there are ruling princes appointed by Satan to rule over certain parts of the world.
2: A démoni világban is vannak különböző rangfokozatú erősségek és hatalmasságok, akik a levegőeget próbálják uralni.
1: It's one thing to cast demons out of people that are afflicting people on an individual basis.
2: Az csak egy dolog, hogy kiűzünk emberek életéből démonokat, akik befolyásolják az emberek életeit bizonyos területeken.
1: But it's another thing to come against the ruling princes which are controlling an area.
2: És más dolog az, hogy egy uralkodó, egy terület felett uralkodó szellemi erősséget vagy hatalmasságot akarunk kiűzni.
1: Kingdom trip, rejoicing that they were had seen miracles, they had seen healings, even raisings from the dead.
2: Amikor a tanítványok bementek egy területre, ahhoz, hogy ott jelek és csodák tudjanak történni, és akár halottak is támadjanak fel.
1: And a desperate father brought a demon-possessed child to them.
2: És akkor történt az, hogy egy kétségbeesett apa odahozta hozzájuk a démonizált fiát, de nem tudták ezt
1: kiűzni.
2: És az ő meglepetésükre nem voltak képesek kiűzni ezt a démont a fiúból.
1: I think one of the most almost angry frustrations with his own disciples that they weren't able to deal with it.
2: És amikor Jézus megjelent ott, akkor szinte haragossá vált attól, hogy a tanítványai ezt nem tudták megtenni. Mindannyian ismeritek a történetet, tehát nem tölteném most az időt azzal, hogy ezt
1: felolvassam.
2: Jézus azt mondta, hogy hozzátok hozzám a gyermeket, és kiűzte ezt a démont abból a fiúból.
1: The child falls to the ground and appears to be dead, but isn't.
2: A gyermek a földre esett, és úgy látszott, mintha meghalt volna, de valójában nem halt meg. Aztán
1: felkelt,
2: és az apja nagy örömmel vitte őt haza.
1: A
2: tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy miért nem tudtuk mi kiűzni belőle. Jézus azt válaszolta nekik, hogy a hitetlenségetek miatt.
1: Except with prayer and fasting.
2: Mert ez a fajta nem megy ki, csak böjtölés és könyörgés által.
1: And so what I believe happened was this.
2: Úgy gondolom, hogy valójában az történt itt.
1: Short period of the disciples beginning to show the power of the kingdom.
2: Abban a rövid időszakban, amikor elkezdték a tanítványok meglátni a királyság erejét.
1: The ruling prince himself came against them and was going to fight them and bring them into discouragement so they wouldn't try any more miracles.
2: A helyi szellemi erősség személyesen jött ellenük, és ő akadályozta meg azt, hogy ki tudják küzdeni ezt a démont, hogy elbátortalanítsa őket. És mindannyian ilyen helyzettel szembesülhettek, és ezért szeretnék erről tanítani nektek. Visszamentek különböző nemzeteitekbe, különböző helyeitekre, ahol éltek.
1: And you may well see some wonderful things happen in the energy of what you've received in this conference.
2: És fogtok látni dolgokat történni abból fakadóan, amit itt a konferencián kaptatok.
1: And that will alert the demonic powers that rule over that area, and they're going to come against you.
2: De vannak azon a fölött a terület fölött démoni erősségek, ahol éltek, és ők ellenetek fognak menni emiatt.
1: The breakthrough that really brings revival, then we're going to have to fight and win that battle.
2: Egész addig, amíg meg nem látjuk az áttörést, ami után a nagy aratás megkezdődik, addig harcolnunk kell a harcot.
1: I was praying for this morning that I was to warn you and to prepare you for that kind of conflict.
2: Ma reggel, amikor imádkoztam, úgy éreztem, hogy Isten arra vezeti a figyelmemet, hogy előre figyelmeztesselek benneteket erre a konfliktusra, erre a harcra.
1: Whether you realize it or not, and it's better that you do realize it.
2: Akár tisztában vagytok ezzel, akár nem, de jobb, hogyha tisztában vagytok vele.
1: Angels will be dispatched to come and fight with you.
2: Angyalok fognak jönni, Isten küld angyalokat, hogy veletek harcoljanak.
1: Without your human agency, that's the strange mystery of this warfare.
2: Ennek a harcnak a különös misztériuma az, hogy ezek az angyalok nem képesek harcolni, ha nem működtök együtt velük. Az ő igazságosságuk miatt. Annak érdekében, hogy ne jöjjön ítélet az egész világra, hogy nyitva maradjon az üdvösség ajtaja minden férfi és nő számára. Isten arra korlátozza magát, hogy az ellenségnek az erejét embereken, férfiakon és nőkön keresztül győzze le. Értitek ezt?
1: So you've got to be available for him to work through you, for God to intervene powerfully in your situation.
2: Ezért kell elérhetőek lennetek Isten számára, hogy rajtatok keresztül tudjon beavatkozni a helyzetetekbe.
1: And the same is true of his loyal angelic beings. They have to find a human agency to partner with.
2: Ugyanez igaz az ő lojális, hűséges angyali lényeire is. Nekik találnia kell emberi, hogy úgy mondjam, ügynököket, akik keresztül munkálkodni tudnak. Vannak példák erre az Ószövetségben is. Például, amikor Dániel őszintén imádkozott, szívéből imádkozott Dániel a nemzetéért, hogy Isten előtt kedvességet találjon.
1: And God had promised to bring them out of captivity and to restore the nation.
2: Isten megígérte, hogy visszahozza őket a fogságból és helyreállítja ezt a nemzetet.
1: And the prayers of Daniel were an essential part of that process by this which would take place.
2: És Dániel egy lényegi pontja volt annak, hogy ez végbe tudott menni.
1: And he's praying earnestly.
2: És ahogyan ő odaszánta magát az őszinte imádkozásra, két erőteljes démoni erősség, fejedelemség jött
1: ellene.
2: Az egyik Perzsia,
1: a másik
2: pedig Görögország fejedelme volt.
1: by the power of these spirits.
2: És ez a két szellem erőteljesen Dánielre támadott, annyira, hogy
1: he finds it impossible to continue praying.
2: Hogy olyan támadást intéztek ellene, hogy majdnem lehetetlenné vált, hogy folytassa az imádkozását, a közbenjárását, és Mihály arkangyalnak kellett közbeavatkozni, hogy Isten királyságot meg tudjon valósulni. Azért küldte Isten őt, hogy megerősítse Dánielt. És Dánielnek azt mondta, hogy ne hagyd abba az imádkozást, azért küldettem hozzád, hogy folytasd az imádkozást.
1: God will not be able to fulfill the word that he has already declared.
2: Mert hogyha Isten elveszti az emberi ügynökeit, akiket kiválasztott magának, akkor nem képes elvégezni ezt a tervet, beteljesíteni, amit elvégzett. Ti nektek is lehetnek ilyen
1: dánieli
2: elhívásaitok. Isten Európa különböző helyére helyezett benneteket.
1: By which revival comes.
2: És a ti felelősségetek az, hogy Isten ügynökei legyetek, akiken keresztül az ébredés eljön.
1: Job that you have.
2: Időnként ez nagyon-nagyon magányos küldetésnek tűnhet a számotokra.
1: Because the theme of this conference is the kind of warriors that can bring about breakthrough.
2: A témája ennek a konferenciának olyan harcosok, akik által az áttörés eljöhet. Én ezt több alkalommal átértem, megtapasztaltam.
1: I'll give you some examples.
2: Adok most nektek néhány példát.
1: I told you in 2 days ago.
2: Két nappal ezelőtt már beszéltem nektek.
1: How God sent me into that very desperately needy part of Mumbai.
2: Arról, hogy hogyan küldött engem Isten Bombénak abban a kétségbeeső szükségben lévő helyzetében.
1: All the warfare, all the wickedness was in this so-called Catholic community of about 1 million people.
2: Mindaz a bűnözés, erőszakosság, gyilkosságok, amik ott abban az közel 1 millió embert érintő területén voltak a városnak, és ahol végül megláttuk az áttörést. Az ellenségnek, az ördögnek az ereje annyira erős volt, teljesen el voltunk szigetelve a katolikus gyülekezettől, nem engedték meg nekünk, hogy egyetlen katolikus épületet is használjunk. 40 személy, aki a gyülekezetünk tagja volt, közülük összesen 8-an maradtak meg, a többiek
1: visszamentek. We weren't allowed anywhere else to have any function.
2: Katolikus egyházba, és az otthonunkban tartottuk az összejöveteleket, mert nem tudtunk más helyen összejönni.
1: It finally came down, as I told you, just to Eileen and I.
2: Végül, ahogy már meséltem nektek, összesen ketten maradtam Eileennel, és együtt harcoltuk meg ezt a harcot.
1: And remember how that demonic power manifested itself, and we had to physically wrestle with that demonic power.
2: Emlékeztek rá, hogy meséltem, hogy fizikai módon hogy jelent meg ez a démonikus hatalmasság, mikor megpróbált engem megölni. Aztán az áttörés jött.
1: Now, we had nowhere, anywhere in the city of Mumbai where we were permitted to meet.
2: Egyetlen egy hely sem volt Bombéban, ahol lehetséges lett volna összegyűlnünk.
1: All over the city we had established these prayer centers. Well, there were about 40 of them over the city at that time.
2: És a város különböző pontjain.
1: They were prayer centers. What they used. I'm sorry, I don't know. I'm trying to keep my words from going too long. I used to teach on a Thursday to a whole bunch of about 600 or 800 people.
2: Megkértek engem, hogy 6-800 emberrel tanítsak.
1: Was then taken to 40 to 60 other locations around the city.
2: És amikor ez a tanítás megvolt, utána ebből a csoportból 40-60 helyre küldtünk ki embereket, akik ima csoportokat hoztak létre a város különböző részein.
1: Teaching centers to bring the kingdom to the city.
2: És ezek az ima csoportoknak a helyei lettek aztán azok a kiinduló pontok, ahonnan Isten királysága kezdett terjedni a városban. De ezek mind katolikus ingatlanokban működtek, és ezeket bezárta a katolikus egyház, és nem lehetett többet összejönni ott, és ez a gonosz szellem ellenünk támadott. és megpróbált bennünket kidobatni az országból.
1: We were publicly denounced in the newspapers.
2: Megemlítettek bennünk nyilvánosan az újságokban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. 7 hónapig tartott.
1: And we were left with just this little group of less than 30 people coming together in our own home. The only place where we could meet was in our own home.
2: Sehol máshol nem tudtunk már összegyűlni, csak az otthonunkban, és maradtunk összesen
1: 30-an.
2: De abban a városban, abban az
1: there
2: időben,
1: was a very, very successful, I would say he was a billionaire.
2: Volt egy nagyon sikeres ember,
1: he wasn't
2: azt kell
1: Catholic,
2: mondanom,
1: he was a
2: milliárdos
1: Christian, but he had
2: volt.
1: No life. He wasn't born again.
2: Aki egy ebből a csoportból 40-60 helyre küldtünk ki embereket, akik ima csoportokat hoztak létre a város különböző részein.
1: Teaching centers to bring the kingdom to the city.
2: És ezek az ima csoportoknak a helyei lettek aztán azok a kiinduló pontok, ahonnan Isten királysága kezdett terjedni a városban. De ezek mind
1: it was closed.
2: De mind katolikus ingatlanokban működtek, és ezeket bezárta a katolikus egyház, és nem lehetett többet összejönni ott. És ez a gonosz szellem ellenünk támadott, és megpróbált bennünket kidobatni az országból.
1: We were publicly denounced in the newspapers.
2: Megemlítettek bennünk nyilvánosan az újságokban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. 7 hónapig tartott.
1: And we were left with just this little group of less than 30 people coming together in our own home. The only place where we could meet was in our own home.
2: Sehol máshol nem tudtunk már összegyűlni, csak az otthonunkban, és maradtunk összesen 30-an.
1: In the city at that time,
2: de abban a városban, abban az időben,
1: there was a very, very successful, I would say he was a billionaire.
2: Volt egy nagyon sikeres ember,
1: he wasn't a Catholic, he was a nominal Christian, but he had no life. He

0: és megpróbált bennünket kidobatni az országból. Megemlítettek bennünk nyilvánosan az újságokban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. 7 hónapig tartott.
1: We were left with just this little group of less than 30 people coming together in our own home. The only place where we could meet was in our own home.
0: Sehol máshol nem tudtunk már összegyűlni, csak az otthonunkban, és maradtunk összesen 30-an.
1: In the city at that time,
0: de abban a városban, abban az
1: időben, there was a very, very successful, I would say he was a billionaire.
0: Volt egy nagyon sikeres ember,
1: he wasn't a Catholic, he was a nominal Christian, but he had no life. He wasn't born again.
0: Aki egy névleges keresztény volt, nem volt katolikus és nem volt újjászületve sem.
1: But he owned 37 of the largest and most famous private schools in the whole of India.
0: Egész Indiában a 37 legnevesebb magániskolának a tulajdonosa volt ez a személy.
1: He gave a very high standard of education in these schools.
0: Nagyon magas szintű képzés folyt ezekben az iskolákban.
1: Middle class people paid big fees to come and get their children educated because then they were going to be able to be successful in business.
0: És a jómódú emberek mindent megtettek azért, hogy a gyerekeik ezekben az iskolákba járhassanak, mert utána nyitott út állt előttük az üzleti élet felé. Ez a személy megbetegedett, ez a milliárdos rákban.
1: And someone told him about my ministry.
0: És valaki beszélt neki az én szolgálatomról.
1: So he came to see me.
0: Eljött hozzám, meglátogatott engem, imádkoztam érte.
1: And he was instantly healed.
0: És azonnal meggyógyult.
1: Hallelujah.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: Now this is what he did.
0: És a következőt tette.
1: He had 7 of the biggest and most popular famous schools in the city of Bombay. He owned all 7 of them.
0: Bombay városában a 7 legnevesebb és legjobb hírű magániskola az ő tulajdonában volt.
1: School buses to move the children into all these different locations.
0: 150 diákbuszt üzemeltetett, ami a gyerekeket összeszedte a városból.
1: When he got converted,
0: amikor megtért,
1: he came to me and said, "Look, all my schools in Mumbai, they're available to you."
0: Hozzám jött és azt mondta, hogy az összes iskolám, ami Bombayban van, a rendelkezésetekre áll.
1: You can use them every weekend. It's absolutely free.
0: Használhatjátok teljesen ingyen minden hétvégén.
1: And you can use my 150 school buses to move all the people to the meetings.
0: És használhatjátok mind a 150 iskolabuszt is, hogy az embereket összegyűjtsék és elvigyék az alkalmakra. Ez egy teljesen igaz történet.
1: Suddenly, overnight, we had more accommodation than we knew what to do with.
0: Egy éjszaka alatt több lehetőségünk lett, mint amivel élni tudtunk volna.
1: 150 school buses to use to bring the people to church.
0: Képzeljétek el, hogy mekkora gyülekezet, vagy hány gyülekezet kell ahhoz, amit 150 busz szed össze.
1: We had this pattern.
0: Tehát ez a lehetőség nyílt előttünk.
1: Meeting around the city.
0: És gyülekezetek össze, ahogy összegyűltek város szerte.
1: And then once about every 2 weeks we had a city-wide celebration.
0: Így aztán meg tudtuk azt tenni, hogy minden két hétben egyszer egy városi szintű összejövetelt tartottunk, amit a legnagyobb iskolának a sportpályáján tartottunk.
1: And we had and we just in the open air we had an open air meeting.
0: Szabadtéri összejövetelek voltak ezek.
1: Everything was paid for, it didn't cost us anything.
0: Ez teljesen ingyenes volt, semmibe sem került nekünk.
1: 10-20,000 people coming to these meetings.
0: 10-25,000 ember jött ezekre az összejövetelekre.
1: Gospel was powerfully spreading everywhere.
0: És aztán ennek nyomán az evangélium erőteljesen terjedt mindenhol.
1: It was an angel that came.
0: Egy angyal volt, aki jött.
1: Spoke to this man.
0: És szólt ehhez az emberhez.
1: And we were working together with angels. Amen?
0: És ilyen módon együtt dolgoztunk az angyalokkal. Értitek, amit mondani akarok ezzel?
1: Story to story in different places to illustrate what I'm talking about.
0: Most egyik történetről másikra ugrok, hogy elmagyarázzam nektek, hogy hogyan működnek ezek a dolgok.
1: To the work in Andhra Pradesh, which is led today by Mohan Babu. Many of you have met him and heard him.
0: Most egy Andhra Pradeshben megtörtént történetet mesélek el nektek, ami azt a szolgálatom most Mohan Babu testvér vezeti.
1: His father was a drunken police inspector.
0: Az ő apukája egy alkoholista rendőrtiszt volt.
1: The whole family were Hindu.
0: Az egész családja hindu volt.
1: But he had this name, John Babu.
0: Az ő neve az volt, hogy John Babu.
1: Why he got the name John when it was a Hindu family?
0: Ezt később jöttem csak rá, hogy miért kapta a John nevet, amikor egy hindu családból származott.
1: His mother was barren.
0: Az ő édesanyja.

0: Mais
1: she went
0: vote.
1: To a Pentecostal pastor to pray for her that she might conceive and have a child.
0: És elment azért egy pünkösdi pásztorhoz, és aki megkért, hogy imádkozzon érte.
1: All the time are miracles and signs and wonders.
0: Keresem sokszor a kulcsát annak, hogy mi a kulcsa a jeleknek és a csodáknak. Ez a pünkösdi pásztor imádkozott érte.
1: When it came to name the child, she said to this Pentecostal pastor,
0: terhes
1: what name shall I give this child?
0: Terhes lett, és amikor mielőtt megszületett a gyermeke, elküldött valakit ehhez a pünkösdi pásztorhoz, és megkérdezte, hogy minek hív, mi legyen a neve ennek a fiúnak, aki születni fog. És azt mondta, hogy János legyen a neve. Hasonló, mint a bemerítő János története, igaz?
1: És a name John.
0: És hát
1: John became
0: megkeresztelt,
1: úgymond,
0: meg volt a névadó ünnepsége ennek a kisfiúnak, és a János nevet adták neki, de aztán ő is elkezdett alkoholizálni.
1: He had serious sclerosis of the liver and was told he maybe had 3 or 4 months to live and he would die.
0: Az alkoholizmus miatt olyan súlyos májbetegség alakult ki, hogy néhány hetet vagy hónapot adtak neki az, hogy arra, hogy még életben legyen.
1: He went to the most famous and most powerful Hindu temple around, which was in a town called Amor.
0: Ebben a kétségbeesett helyzetében felkereste az összes hindu templomot.
1: To cry to the only God he knew, please help me. I've got 8 children. What's going to happen to my children if I die?
0: 8 gyermeke volt neki abban az időben, és kiáltott ezekhez a hindu istenekhez, és kérte őket, hogy gyógyítsák meg őt. És abban a templomban az Úr Jézus megjelent neki.
1: And Jesus stood there with 2 mighty angels.
0: Jézus ott állt 2 szent angyallal.
1: And he was powerfully converted.
0: Erőteljesen megtért.
1: But he was struck dumb by the power of that encounter.
0: De teljesen
1: when he came home,
0: teljesen lenyűgözte őt ennek a látogatásnak az ereje.
1: But he wrote down what had happened to him.
0: Hazament, nem tudott szólni egy szót sem, ezért leírta, hogy mi történt vele. Leírta, hogy találkoztam Jézussal.
1: And then after 3 days,
0: aztán 3 nap múlva,
1: his tongue was loosed and he could speak again.
0: A nyelve felszabadult és újra tudott beszélni.
1: And he and the whole family, including Mohan,
0: és ő és az egész családja, Mohan is, mindannyian megtértek, és követték Jézust, soha nem ment többet vissza a rendőrségre.
1: He was kicked out of his police apartment, he had nowhere to live.
0: Kirúgták abból a szolgálati lakásból, amit rendőrként, amiben laktak. Egy teljesen hindú területen éltek, ahol gyűlöltek Jézus nevét.
1: The only place he could find to stay was a little derelict sort of hut.
0: Az egyetlen hely, ahol élni tudtak, az egy ilyen kis kunyhó volt.
1: Swamp in the middle of this town.
0: A város közepén egy ilyen sáros, mocsaras környezetben volt. És sok kígyó volt ott.
1: They were cobras, they weren't little ones.
0: Nem kicsi kígyók, hanem kobrák.
1: And he was just brought to a meeting in Bombay by chance.
0: Csak úgymond véletlenül került el aztán az egyik összejövetelünkbe. Bombayba, imádkoztam őért azonnal az alkalmon. Isten királyságában. Isten királyságában ő egy nagy átélése volt. És meghívott bennünket, hogy menjünk el oda az ő városukba. És hallottam Istennek a vezetését, hogy menjek el hozzájuk.
1: I slept in the place because there was nowhere else to go. They had no money.
0: Elmentem hozzájuk, meglátogattam őket.
1: I used what little money I had to give them some to buy some food because they were not having food.
0: Ott aludtam velük, és egy kis pénzt, amit módonban volt, adtam nekik legalább arra, hogy élelmiszert tudjanak venni.
1: Ravens were coming and bringing food to them. Raven birds were coming and dropping food for the
0: family. Hollók jöttek, varjak jöttek, és azok.
1: This was the miraculous beginnings of this thing.
0: Azok vittek élelmet nekik. Azok táplálták őket, ez volt a kezdete az ő szolgálatának, aztán elkezdtem tanítani, és Isten ereje leszállt, és egy nagy ébredés kezdődött ott el.
1: In that situation to probably, but here's one of the critical things that happened.
0: De aztán történt egy egészen kritikus dolog.
1: This particular area of India is was known as the rice bowl. All the rice was grown in this area.
0: Ez a meghatározó területe Indiának a fő rizstermelő vidék volt.
1: It was wonderful fertile soil.
0: Csodálatosan termékeny talaj volt ott.
1: And had good heavy rainfall.
0: És megfelelő mennyiségű eső
1: esett.
0: És ezen a területen termelték azt a rizst, ami now, egész India számára az ellátást biztosította. És ahogyan Isten elkezdte ezt az erőteljes keresztény mozgalmatot,
1: angels counterattacked by bringing famine to that area.
0: Ellentámadásul a sötétség erői egy éhséget hoztak arra a területre. Négy évig nem esett eső.
1: There was no rice.
0: Nem termett rizs.
1: Millions were now in desperate need of food.
0: Milliók voltak élelem nélkül.
1: Shiploads of grain to try and help relieve the suffering.
0: Amerikából hoztak hajókon gabonát, hogy életbe tudjanak maradni.
1: Sending, you know, buying a cow or buying a bit of food for them, but we weren't touching this. It was so big. We couldn't touch it. It was so big.
0: Mi is vettünk nekik időnként élelmet, tehát nem tudtuk azt az egész közösséget ellátni.
1: And it looked like everything was going to be destroyed.
0: Úgy nézett ki, hogy minden tönkre megy.
1: I went there one year. And in
0: egy évre
1: India,
0: oda mentem.
1: There's a pattern of rain which always comes in the monsoon time.
0: Indiában van egy meghatározott típusú eső, ami mindig a monszun idején jön.
1: If those monsoon rains fail, then there's no rain for the rest of the year.
0: Hogyha a monszun idején időszakban nem esik eső, az év többi szakaszában biztos, hogy nem esik.
1: I was on my way to visit them again.
0: Éppen útban voltam oda hozzájuk, hogy újra meglátogassam őket. Vittem magammal pénzt, hogy tudjanak vásárolni két szarvasmarhát, ami egy kicsit segítségre lesz volna. Ahogy mentem odafelé, Isten szólt hozzám.
1: And he said, "Yo, this is what you to do."
0: Azt mondta, a következőt kell tenned.
1: Send people, these all the, gather together all the believers.
0: Gyűjtsd össze az összes hívőt.
1: Now you've got to know you've heard from God in these situations.
0: Biztosnak kell lenned abban ilyen esetekben, hogy Istent hallod.
1: Send all these Christians out to all the villages and towns of this whole region.
0: Küld ki ezeket a hívőket annak a területnek minden falujába.
1: You've got 3 weeks to reach every town and every village.
0: És városába 3 hetetek van, hogy minden települést elérjetek ilyen módon. És a következő üzenetet kell nekik mondaniuk.
1: Because you worship idols.
0: Azért, mert bálványokat imádtok, ti energizáljátok azokat a démoni gonosz isteneket, hogy éhínség legyen. És ez azért haragos, ez a bálványisten, mert Jézus neve felemeltetik ezen a területen.
1: You have given them power to bring this curse upon your region.
0: És ezeket a démoni erősségeket ti energizáljátok, és azért kerültetek ebbe a helyzetbe.
1: But we've come to bring you a message from Jesus.
0: És mi itt vagyunk most, és Jézustól
1: Jesus
0: hoztunk üzenetet nektek.
1: Jesus is bringing a mighty counterattack in the spirit.
0: Jézus egy szent ellentámadásba lendült ez ellen a szellem ellen, és ebben az évben
1: absolutely significant, and the drought will be broken. And remember, when the drought is broken, it's because of the power of the name of Jesus.
0: És ebben az évben az eső meg fog érkezni, és a szárazságnak vége lesz, de emlékezzetek meg arról, hogy ez Jézus nevében, Jézus miatt történik. Ők engedelmeskedtek az én
1: szavamnak.
0: Elmentek minden településre, és mindenhol prédikálták ezt az üzenetet.
1: And I stayed there all that time.
0: Közben én végig ott maradtam.
1: Praying and interceding with John.
0: Imádkoztam, és közben jártam Johnnal együtt, és amikor jöttek ezt a napok, az egek hirtelen megnyíltak, és elkezdett zuhogni az eső.
1: They had the heaviest rain they've had even for the monsoon.
0: És több eső, nagyobb eső volt, mint a monszun idején.
1: Quite a few years ago, I forget exactly, 20 years ago maybe.
0: Ez talán 20 évvel ezelőtt lehetett.
1: Now, ever since that, you see, we were just trying to do practical things to help, but we had to deal with the thing. in the spirit realm to see the transformation.
0: Sokszor gyakorlati dolgokkal vagyunk elfoglalva, pedig szellemben kéne a dolgokat elintézni, hogy meg tudjon valósulni. Ennek kapcsán ezrek jöttek a hinduk közül Jézushoz, és Isten királyság nagy erővel ment a
1: területre.
0: Nem csak az eső miatt, hanem az emberek életéről a démonikus kötelékek is lementek, és így jött el az áttörés. Mai napon soha nem volt azóta asszály,
1: from that area is being exported to many other parts of the world because there's more than they can possibly eat themselves. Hallelujah.
0: És a rizs termés olyan bőséges azon a területen, hogy a világ többi részére is tudnak belőle exportálni. Nem tudják ő maguk felélni, annyi van, és ez döntő hatással van az ottani gazdaságra.
1: Amen.
0: Hadd mondjak még egy dolgot nektek.
1: Coming to that annual conference we have with all these leaders.
0: Ahogyan elmentem arra az évenként esedékes összejövetelre.
1: Now I'll tell you one more thing.
0: Hadd mondjak még egy dolgot.
1: I was in one town preaching.
0: Egyszer ott voltam és prédikáltam.
1: Anxiously waiting for the rain to come.
0: Annak idején, amikor izgatottan vártuk az esőt, hogy jöjjön.
1: Big public meeting with a very loud public address system which was filling the whole town.
0: Volt egy ott egy ilyen nyilvános összejövetel.
1: I just came to the point to give an invitation for these people to come forward.
0: Pont arra a pontra jutottam, amikor előre akartam hívni az embereket.
1: After the miracle that I've just described.
0: Ez néhány évvel azután történt, azután a csoda után történt, amit az előbb leírtam.
1: There was a new sympathy to Christians because it was Jesus that had changed their economy.
0: Volt egy újfajta
1: Even the Hindus that were not converted would pay respect to Jesus, the great God who sent us the rain.
0: Egy újfajta értékelése Jézus nevének azokban a napokban, mert az emberek mind látták, hogy Jézus neve volt az, ami megszüntette a szárazságot.
1: Several thousand, maybe 10,000 people were in this meeting.
0: Ezen az alkalmon több ezer, körülbelül 10,000 ember volt együtt.
1: I was just about to give the invitation to respond to Jesus.
0: Éppen arra készültem, hogy előre hívjam az embereket.
1: When the much needed rain began to fall.
0: Amikor egy nagy erős eső kezdett esni. Mindannyian tudjátok, ez annyira az zuhog az eső, hogy minden tönkretesz. Nagyon hangosan kiáltottam. Amíg
1: I said, Lord, please stop the rain for 2 hours while we finish the meeting and the people can go home safely.
0: Így kiáltottam, Uram, álljon meg most az első 2 órára, hogy az emberek biztonságban hazaérhessenek.
1: The rain immediately stopped.
0: Az eső azonnal
1: megállt.
0: És a hinduk teljesen meg voltak döbbenve.
1: They said, please, don't pray to your God to stop the rain. We desperately need the rain.
0: Azt mondták, hogy kérünk téged, ne mondd Istennek, hogy megállítsa az esőt, a nagy szükségünk van
1: now gone to be with the Lord.
0: Az esőre.
1: És he said, did you not hear what the man of God said?
0: Mohan Babunak az apja, aki már elment a dicsőségbe, nem hallott, azt mondta nekik, nem hallottátok, hogy mit mondott Isten embere?
1: So time to respond to the message and then go home.
0: Azt mondta, hogy 2 órára álljon meg az eső, tehát most nyugodtan reagáljatok az ő előrehívására, és menjetek haza, aztán majd meg fog jönni az eső. Aztán vette az óráját, és mérte az időt, pontosan 2 órával később az eső megérkezett.
1: The people were many hundreds responded and got saved.
0: Nagyon sok ember reagált az előrehívásra és megtértek. Hazaértek szerencsésen és biztonságban.
1: They got all the electrical equipment and all the public address system, put it away safely. It was all nice and safe, and then the rain came.
0: Biztonságban hazaértek, biztonságban helyezték a dolgaikat, és utána jött
1: pouring rain to the glory of God.
0: És zuhogott az eső Isten dicsőségére.
1: Fear and respect amongst the people.
0: Ez egy nagy félelmet és Isten félelmet hozott az emberekre.
1: I'm going to tell you one more story.
0: Még egy történetet szeretnék elmondani nektek.
1: Hyderabad.
0: Hyderabadban történt.
1: We've been waiting to build a very large new facility.
0: Egy nagy ingatlant építettünk ott felé. Nagyon szegény területe az Indiának. és az adakozás az nagyon gyenge.
1: And I was believing God all the time for financial gifts to buy and build all the facilities.
0: Gyakoroltam a hitemet abban, hogy meg lesznek az anyagi források ahhoz, hogy mindezeket az ingatlanokat fel tudjuk építeni.
1: I've seen amazing miracles of God's provision, and I can't tell all those stories. It would take too long.
0: Csodálatos, döbbenetes módon láttuk Istent megnyilvánulni ezekben az időszakokban is.
1: The headquarters complex in the suburbs of Hyderabad. I'm sorry, this was in Armor. I beg your pardon. This was in the town of Armor.
0: Elnézést, ez Armor városában volt, nem Hyderabadban. Egy nagy komplexumot építettünk ott fel, letettük az alapjait.
1: With the money that I sent,
0: abból a pénzből, amit én küldtem,
1: $300,000 to complete the building.
0: 300,000 dollár kellett ahhoz, hogy be tudjuk fejezni az épületet. Imádkoztam a pénzért, hogy
1: eljöjjön.
0: Ők pedig imádkoztak, hogy nekem legyen pénzem.
1: They were totally passive. They only thought that it could come through me.
0: De teljesen passzívak voltak, úgy gondolták, hogy majd rajtam keresztül fog jönni a pénz. Emlékeztek arra a történetre, ami az Apcsel 3-ban van?
1: And James came into the temple.
0: Amikor Péter és Jakab mennek a templomba.
1: I'm sorry, Peter and John, not Peter and James.
0: Péter és János mennek a templomba.
1: And there was a lame man lying at the gate.
0: És egy nyomorék ember fekszik a templom kapujában.
1: Many, many years.
0: And when they went into the temple, és ez az ember ott koldult már hosszú évek óta.
1: For a gift.
0: És ez a személy, ami, ahogy ők bementek volna a templomba, kért tőlük valami
1: aranyat.
0: Péter azt mondta neki, aranyom ezüstöm nincs, de amim van,
1: which was faith,
0: ami a hit volt,
1: what I do have,
0: amim van,
1: it was the eternal life of Jesus.
0: Jézusnak az örök élete.
1: What I do have, I give it to you.
0: Amim van, azt neked adom.
1: In the name of Jesus,
0: Jézus nevében,
1: stand up and walk.
0: Kelj fel és járj.
1: And the man leapt to his feet.
0: Ez az ember
1: running around, walking and praising God.
0: Talpra ugrott, és ott szaladgált körbe, és Isten dicsőítette.
1: This man prayed for me.
0: Az emberek megkérdezték, hogy mi történt veled. Ő azt mondta, hogy ez az ember imádkozott értem, és kérdezték, hogy ki volt az.
1: But they discovered that the name was Jesus. And this man now began to be a witness and a ministry for Jesus.
0: És ez az ember ettől kezdve, mint a Jézus nevében gyógyult meg, Jézus nevét hirdette és dicsőséget az ő
1: nevére.
0: Most azt a helyet ott Indiában
1: a
0: fiúsági szervezetnek hívják.
1: His son Mohan is now leading the ministry.
0: John Babu, aki vezette ezt a gyülekezetet, már elment a dicsőségbe, most az ő fia Mohan vezeti ezt a szolgálatot, ezt a gyülekezetet. Azon a területen most fantasztikus ingatlanok állnak, amiknek az alapjait leraktuk annak
1: idején,
0: de két évig semmi sem történt.
1: They were waiting for me to get the money.
0: Rám vártak, hogy majd én megszerzem a pénzt hozzá.
1: And the Lord gave me a message.
0: Az Úr egy üzenetet adott nekem.
1: Based on Acts chapter 3.
0: Az Apcsel 3 alapján.
1: He said the church in India is like that lame man at the gate.
0: Azt mondta, hogy az indiai gyülekezet az olyan, mint ez a nyomorék ott a templom kapujában.
1: Speakers come from America or England, they're looking to them for a financial handout.
0: Misszionáriusok és szolgálók jönnek Amerikából, és úgy tekintenek rájuk, mint akik az anyagiak egyetlen
1: forrásai.
0: Teljesen nyomorékok, és képtelenek arra, hogy a saját lábukra álljanak anyagilag.
1: And they don't believe it's possible.
0: Nem hiszik, hogy ez lehetséges volna.
1: I'm saying this very carefully because I believe there's a number of situations that you know about, which is this is the situation.
0: Én ezt azért nyomatékosan szeretném elmondani, mert úgy gondolom, hogy itt többen vagytok olyan helyzetben, ahol a környezetekben hasonló a helyzet.
1: English people and other people to give us the money because we can't do it ourselves.
0: olyan anyagi helyzetben lehettek, ahol külső segítségből, amerikaiaktól, angoloktól várhatjátok azt, hogy anyagi ellátást biztosítsanak. Igen, a Biblia tanít arról, hogy akik bővölködnek, azok adjanak azoknak, akik szükölködnek. Ez a megfelelő módja annak, ahogy eznek történnie kell, de hogyha túl messzire megyünk ebben, akkor olyan gyülekezetek jönnek létre, akik képtelenek anyagilag függetlenekké válni és a maguk lábára állni.
1: And I believe God wants to change that.
0: És hiszem azt, hogy Isten meg akarja változtatni ezt.
1: For impartation to that effect.
0: Imádkozni fogok átadásért ma vagy holnap, hogy ebben változás jöjjön. Ott voltunk ezen a konferencián.
1: It was always a very large conference, and we used to help financially for the people who come to the conference.
0: És ez mindig egy nagyon nagy konferencia szokott lenni, és azok a személyek, akik oda eljöttek, anyagi segítséget is hoztak.
1: It was left to me to find the money.
0: És az összes pénz
1: through my faith and you know the generosity of other people.
0: Rajtam keresztül jött. És rajtam keresztül és más nagy lelkű személyeken keresztül jöttek az anyagi források.
1: God said I was to speak about the guy at the lame man at the gate of the temple.
0: És akkor Isten azon a konferencián arra vezetett engem, hogy tanítsak erről a történetről.
1: Was to give no more financial gifts to the work of Zion Fellowship.
0: És akkor én azt mondtam nekik, hogy én Ellen Vincent személyesen nem fogok több anyagi pénzt adni nektek ennek a szolgálatnak a támogatására.
1: But I was going to send a mighty angel.
0: Hanem fogok küldeni egy szent angyalt.
1: Rebuke the spirit of poverty.
0: Aki meg fogja dorgálni a szegénység szellemét.
1: He said, this region is cursed by a demonic spirit of poverty.
0: Mert ez a terület a szegénység szellemének az
1: átkozása.
0: Emlékeztek arra az írásra, ami arról szól, hogy a macedóniai gyülekezet milyen nagy lelkű volt, annak ellenére, hogy szegények voltak, és így is meg tudták áldani a körülöttük érdeket. Ahelyett, hogy újra pénzt ajándékoztam volna nekik,
1: I was to give them faith to stand on their own feet.
0: Hitet adtam nekik arra, hogy a saját lábukon álljanak meg.
1: And for the first time in history, the church of that area will become economically and financially self-sufficient.
0: Ennek hatására aztán első alkalommal az azon a területen lévő gyülekezet gazdaságilag a saját lábára tudott állni. És mielőtt elmondtam ezt az üzenetet, azon gondolkodtam, hogy hogyan fogják majd fogadni. Imádkoztam azért, hogy Uram, küldj el kérlek egy angyalt, hogy győzze meg őket ennek az igazságára. És néhány nappal később ott abban a városban
1: said, you never guess what happened.
0: Nem fogjátok elni, hogy mi történt.
1: They said,
0: valaki ezt kérdezett
1: ago,
0: elmesélték, hogy három nappal korábban
1: there were about 6 to 8 of them in the full-time ministry.
0: 7-8 teljes idő szolgáló volt, ott álltak együtt közösségben.
1: An angel appeared to us.
0: És egy angyal jelent meg nekünk.
1: This angel was 20 meters tall.
0: Ez az angyal 20 méter magas volt.
1: Towered above.
0: Óriási nagy volt. És az angyal szólt.
1: And the angel said, "My name is Prosperity."
0: És az angyal azt mondta, az én nevem prosperitás.
1: And I have come to destroy the spirit of poverty.
0: Azért jöttem, hogy megsemmisítsem a szegénység szellemét.
1: The meeting hall where we were going to meet.
0: És a kezeiket kinyújtották felé.
1: It was just a tent. It was a pundle because we had not yet built the building.
0: Egy sátorban volt az összejövetel, mert nem volt még épületünk.
1: And as it reached out its hands, lightning went from its fingers to strike the building.
0: És ahogy kinyújtotta, az angyal nyújtotta ki a kezeit, villámok jöttek ki a kezeiből, az ujjaiból. Amikor én odaértem, és elmesélték nekem ezt a történetet az ottani vezetők, teljesen izgatottá váltam ettől. Amen.
1: And I thought, well, I've got the message.
0: És azt gondoltam, no, úgy látszik, megfogtam az üzenetet, tehát
1: God
0: ez az üzenet,
1: I did not know before. He says, when angels come in the size of a man,
0: amikor egy angyal jön,
1: they are messenger angels.
0: És megnyilvánul, látható a velük egy embernek, akkor azok általában hírvívő angyalok, de amikor ilyen hatalmas nagy angyal jelenik meg valahol,
1: angels,
0: akkor azok harcos angyalok.
1: And they've come to fight demonic principalities and destroy them.
0: És azért jönnek, hogy démoni fejedelemségek, hatalmasságok ellen harcoljanak, és megsemmisítsék őket. Ez a szent angyal, ez a prosperitás, a jólétnek az angyala volt, és ő megváltoztatta az ottani gazdasági életet. És azt mondta, hogy nem kell ajándékot vinni neki, hanem
1: it's to be a costly offering. It's going to be very costly for them.
0: Csak tisztelniük kellett őt, és ez nem került neki semmibe. Emlékeztek az alapelvemre, amit mondtam?
1: It works in India as well as in America.
0: Ez Indiában vagy Amerikában ugyanúgy működik.
1: Amen.
0: Bárhol működik Európában.
1: Say this to my people.
0: Mondjátok ezt az én népemnek.
1: The measure in which you give, it will be given back to you.
0: Az a mérték, amivel ti adtok, az jön vissza ti életetekre.
1: Men will press my gift back to you into your hands.
0: Jól megrázott mértékkel, és nektek is annyit fognak adni,
1: so
0: hogy
1: give them an opportunity.
0: Tehát adj nekik lehetőséget,
1: to give.
0: Hogy adjanak.
1: Now we needed $300,000.
0: $300,000 volt szükségünk. Összegyűjtöttük a felajánlásokat.
1: Maybe 10 or 20,000. Well, no, I'm sorry, that was rupees. Let's say 100 to $300 will be a big offering.
0: 100-300 dollars az egy nagy felajánlásnak számított.
1: I said now 3 days later, not now.
0: Három nappal később.
1: You've had time to pray and think about it.
0: Amikor imádkoztam, ezen gondolkoztam.
1: Your other church leaders, what you are going to do as a church.
0: És más gyülekezetvezetőknek is tanítottam erről, hogy ezt kell tennetek a gyülekezeteitekben.
1: We don't want it to be an emotional response, we want it to be the prepared wisdom of God in your heart.
0: Nem azt szeretnénk, hogy érzelemből döntsetek, hanem hogy Isten bölcsessége szerint adjatok.
1: And I'll tell you right now that I'm not taking one cent of this. I will not allow you to give me a thank offering because I don't want in any way to think that I'm after your money.
0: És azt is megmondtam nekik, hogy mostantól kezdve nem fogadok el tőletek egy fillért sem, mert nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy az ti pénzetekre van szükségem.
1: I don't want it you to think I'm manipulating you for my benefit.
0: És az árnyékat is el akarom annak kerülni, hogy azt gondoljátok, hogy a magam jólétét szeretném rajtatok keresztül megszerezni. Tehát ők elfogadták
1: azt a $1,000
0: felajánlást, amit én adtam nekik, és utána.
1: Okay, thank you. There's never been an offering like this ever before in the history of India.
0: És majdnem 100,000 dollárt adtak össze azon az alkalmon, korábban soha nem volt ilyen méretű felajánlás, adakozás Indiában. Ékszereket, órákat tettek be az adakozásban.
1: So $100,000 came in.
0: $100,000 jött össze. De 300,000-re volt szükségünk.
1: But that was they could now begin the construction.
0: Így el tudott kezdődni az építkezés ott.
1: When I got back to England, where I was living at that time, a few days later.
0: Amikor néhány nappal később visszautaztam Angliában, ahol akkoriban éltem.
1: A lady in Scotland telephoned me.
0: Skóciából felhívott egy hölgy.
1: She had sat in one or two of my meetings.
0: Soha nem ismertem őt személyesen, egy-két alkalommal részt vett, ahol én szolgáltam. Azon a napon, amikor ez a dolog történt Indiában, Isten szólt ő hozzá, hogy
1: elmeséltem.
0: Most örököltem egy nagy örökséget a családomtól. És Isten szólt hozzám, hogy küldjek neked egy csekket 200,000 dollárról. És arra használod, amire csak akarod.
1: You see, this is part of the integrity of these things.
0: Látjátok, ez is része az egész.
1: Legally, I could have bought myself a new car and a big house, but I knew this was for Hyderabad, and I must not touch myself 1 cent of it.
0: Az egész dolognak az összeszervezettségét bizonyítja ez is. Vettem volna magamnak egy új autót rajta, de pontosan tudtam, hogy ezt a 200 000 dollárt arra küldte, hogy ott Indiában azt a munkát, az építkezést be tudják fejezni rajta, ezért elküldtem azt a pénzt Indiába, be tudták fejezni az építkezést, és azt az épületet azóta is legfantasztikusabb módon használják. Isten dicsőségére nagyon hálás vagyok Istennek ezekért a harcos angyalokért, és meg kell tanulnunk velük együtt működni és együtt járni. Tudnék még több történetet mondani nektek. Én magam nem gyakran látok angyalokat.
1: But some prophetic people do.
0: De néhány profétikus személy gyakran lát angyalokat.
1: I can sense them.
0: De érzékelem őket.
1: I'll give you one example of this.
0: Ennek egy példáját szeretném elmondani.
1: London to America on a ministry trip while I still lived in England.
0: Amikor még Angliában éltem, Angliából Amerikába repültem egy szolgálati útra.
1: To my disappointment, the seat next to me was empty. No one to talk to.
0: Szomorúságomra a mellettem lévő szék üres volt, és nem tudtam beszélgetni
1: senkivel.
0: Egyszer csak egy hölgy felállt, elég keményen rám nézett, és kiment a WC-re, aztán visszafele jövett, megint rám nézett, és a mellettem lévő üres helyre, ami üres volt, és visszaült a helyére. Aztán egyszer csak újra elment mellettem, aztán odajött hozzám, és azt mondta, elnézést kérek, kicsoda ön? Hogy érti? Kérdeztem tőle. Az imént, ahogy a WC-re mentem, valaki ült ön mellett,
1: and they had a radiant glory about them.
0: És egy sugárzó dicsőség volt rajta.
1: When I came back, the seat was empty.
0: Amikor visszafele jöttem, akkor pedig a szék üres volt. Ki volt az a személy?
1: I said, I don't know.
0: Azt mondtam neki, fogalmam sincs.
1: My angel.
0: De valószínűleg az én angyalom lehetett. Amen.
1: So I had a good time talking to her.
0: Így aztán egy jó lehetőségem nyílt beszélgetni vele ennek kapcsán.
1: I had a good time talking to her.
0: Jó lehetőségem nyílt vele beszélgetni.
1: She gave herself to Jesus and got baptized in the Holy Spirit.
0: És átadta ő az életét Jézusnak, Isten pedig bemerítette őt a Szent Szellembe.
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, I'm going to just leave it there. I think I could.
0: Itt most abba hagyom.
1: I have to finish in 5 minutes and I can't start anything significant in that time.
0: 5 percem lenne még, de nem tudok már semmit elkezdeni, amit ennyiről be tudnék fejezni.
1: Let's just think about these things.
0: De csak gondolkodjátok végig ezeket a dolgokat. Imádkozzunk.
1: Let's first of all thank God that He's made His angels winds, powerful winds.
0: Mindenek előtt köszönjük meg Istennek, hogy teremtett erős angyalokat, akik hatalmas csatákat képesek megnyerni.
1: I want to be that flame of fire.
0: És minket pedig tűzes szolgákká tesznek. Uram, köszönöm neked az angyalokat, akiket küldtél, hogy harcolják ezt a harcot, amit te nagyon világosan megmondtál az Efezusi Levél 6. fejezetében.
1: Verse 10 onwards.
0: A 10. verstől kezdődően nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi erősségek, a mennyei magasságban lévő sötétség erei és világbírói ellen, és az a mi célunk, hogy őket ledöntsük, és Isten királyságát elhozzuk ezekre a helyekre.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen. I just had one more thing I must say.
0: Még valamit kell mondanom.
1: This has to do with San Antonio, Texas.
0: A következő tesszük San Antonióban.
1: All the time I've lived there, up until the year 2004.
0: Évek óta már, amióta ott élek, 2004 óta.
1: We would have devastating storms would come in off the Gulf at the monsoon, at the tornado season, which is about October.
0: Október környékén van az az időszak, amikor a mexikói öböl felől súlyos károkat okozó viharok, tornádók jönnek.
1: I was in a meeting on a Wednesday. We're having a school of the word.
0: Szerdán voltam egy összejövetelen, egy szóiskolája volt ott. És egy tornádó veszélyeztetett azt a környéket akkor.
1: What was the name of it?
0: Nem emlékszem már a nevére pontosan.
1: Hurricane Lily, that's right. Thank
0: Lily,
1: you.
0: Lily hurrikán volt.
1: And it was threatened to hit the coast on the early hours of the Thursday morning.
0: Az úgy számították, hogy csütörtökön reggel fog elérni a partot.
1: 60 to 200 kilometers per hour wind.
0: És arra számítottak, hogy Texas 180-200 kilométeres széllel fogja elérni.
1: In our meeting we had a pastor who had a half-built church right in the line of where the hurricane, where the tornado was going to come.
0: És az a gyülekezeti ház, ahol voltunk, az pont a tornádó útjába volt.
1: And he said, can we pray over it?
0: És
1: and we agreed to pray.
0: Megkérdeztem, hogy imádkozunk-e érte, és egyetértett a vezetőség abban, hogy imádkozzunk.
1: Hurricane, the way Jesus rebuked the storm on the Lake of Galilee.
0: És Isten arra vezetett, hogy dorgálja meg ezt a hurikánt, úgy, ahogyan Jézus megdorgálta a galileai tengeren a vihart.
1: It's demonically inspired and is here to destroy. You speak to it and destroy it.
0: Mert ez a hurikán is démonikus erők által jött létre.
1: So I spoke out at 9:15 p.m. on that Wednesday night.
0: És azon a szerda estén 3:10-kor szóltam, 11 körül mentünk haza.
1: I couldn't sleep, so I got up and went to my computer.
0: Nem tudtam aludni, oda mentem a számítógépemhez.
1: This was about 3 in the morning.
0: Ez hajnal 3 körül
1: there
0: volt.
1: Was the headline news.
0: És ott volt a
1: Hurricane Lily suddenly disintegrates.
0: A hírek címsorában, hogy a Lily hurikán széthullott, és a maximális sebessége mindössze 80 km/h volt. Tízezer embert kilakoltattak, mert arra számítottak, hogy óriási károkat fog okozni ez a hurikán.
1: I want you to rule over those demonic wind, those demonic weather patterns.
0: Isten azt mondta nekem, hogy azt akarom, hogy uralkodjál ezek fölött, a démonikus időjárási viszonyok fölött.
1: Protect Texas from such storms ever hitting that state again.
0: És azt mondta Isten, hogy mostantól kezdve uralkodni tudtok ezek fölött a tornádók felett, hogy ne tudjanak többet kárt okozni Texasban.
1: Number one,
0: három okot mondott erre.
1: God-fearing governor who was Rick and still is Rick Perry.
0: Az egyik oka az, hogy van egy istenfélő kormányzótok Rick Perry.
1: Texas recognize and receive apostolic authority.
0: A másik az, hogy a texasi gyülekezetek elismerték és elfogadták az apostoli vezetést. Harmadszor pedig.
1: You have a properly developed prayer movement touching the whole state.
0: Van egy megfelelően szervezett ima mozgalmatok, ima hálózatotok, ami befedezi az egész
1: hard work by Eileen and Natalie for over 7 years.
0: Az egész államot, és ezért ezt Eileen és Natalie Hardy szervezi ezt az imaláncot.
1: I had a powerful vision.
0: Egy erőteljes látásom volt ezzel kapcsolatban. Láttam Texasnak a partját.
1: All down the coast was a line of angels in armor defending the coast from being attacked.
0: Azt láttam, hogy Texasnak a tengerpartján angyalok álltak sorba, teljes fegyverzetben, és védelmezték Texas részét ezektől a viharoktól. Részletesebben is el tudnám ezt mondani, de nagyon hosszú ideje tartana. Attól kezdődően egyetlen egy alkalommal sem volt tornádó pusztítás Texas államban.
1: Guillermo Maldonado in Florida asked, well, can we do the same thing?
0: Voltak más emberek, akik kérdezték, hogy hogy tudnánk mi is ezt megcsinálni, például Guillermo Maldonado.
1: There was another hurricane about to hit in South Carolina, a very devastating hurricane.
0: Volt egy másik tornádó, ami Dél-Karolinát döntötte romba.
1: And they said, can we stop it?
0: És azt kérdeztem, hogy mi meg tudnánk ezt állítani, és azt mondta Isten, hogy nem, mert ott nem telt be a három feltétel. Mert ehhez kell egy istenfélő, Jézus tisztelő világi vezetőség. És ott az apostoli vezetést nem ismerték el a gyülekezetek. Ott abban az államban nincs megfelelően szervezett ima hálózat, ami meg tudná védeni azt az államot a tornádótól. De hogyha ezek a feltételek be vannak töltve.
1: We've seen these tornadoes come and they can't come to Texas. They go around and end up in the next state, which is.
0: Azt látjuk.
1: What's the next state?
0: Hogy a tornádó
1: Louisiana.
0: Megkerüli azóta Texas határait és Louisiana-ba érkezik meg.
1: Guillermo Maldonado called me and said, "Can we do the same thing in Florida?" I said, and the Lord said, "No."
0: Guillermo Maldonado felhívott engem és megkérdezte, hogy meg tudnánk ezt tenni mi Floridában, és azt mondtam neki, hogy nem, mert a feltételek
1: nincsenek.
0: De azt mondta az Úr, hogy Guillermo Maldonado miatt a Miami városát megőrzi.
1: Things, and I've seen them come. They can't touch Miami. They end up usually up in the north of Florida. They can't touch Miami.
0: Azóta a tornádok Miami sem tudják érinteni.
1: So we got to learn to work with angels.
0: Tehát meg kell tanulnunk együttműködni
1: angyalokkal.
0: És használnunk kell azt az erőt és hatalmat, amit Isten adott nekünk.
1: Destroy demonic powers.
0: Hogy megsemmisítsünk démoni
1: erőket,
0: és meg tudjuk őrizni a környezetünket, az otthonainkat a romboló támadásoktól. Isten áldjon benneteket Jézus nevében, amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 9. része, melyben Ellen Vincent tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Randy Boyd, Sáfárság című tanítását hallhatjuk.
3: First thing we spoke about is our attitude toward money.
4: Az első dolog, amiről tegnap beszéltünk, a pénzhez való hozzáállásunk.
3: We began with where does our attitude come from?
4: Foglalkoztunk azzal, hogy honnan jöhet a mi hozzáállásunk, miből ered.
3: Down to the conclusion it should come from our revelation of who God is.
4: És arra következtetésre jutottunk, hogy nagyon fontos az, hogy legyen kijelentésünk arról, hogy Isten kicsoda. Hogy Isten valóban, valóságos módon egy jó atya.
3: If what this book says about him is true, then that should form what we believe about our money.
4: Hogyha igaz az, amit ez a könyv állít róla, akkor a pénzkezelésünkkel kapcsolatban is benne kell bíznunk. Aztán beszéltünk négy speciális hozzáállásról. Hogy gyűlölnünk kell az anyagiasságot, és hogy szabadnak kell lennünk a szívünkbeli horgoktól, hogy a pénz ne uralkodjon rajtunk, hanem tudjunk mi uralkodni a pénz felett.
3: We talked secondly about three different views of money.
4: Másodszorban beszéltünk a három különböző nézőpontról, ahogy tekinthetünk a pénzre. A szegénységi nézőpontról.
3: That's a pit people fall into in the kingdom of God.
4: És ez egy olyan csapda, amiben Isten népe közül sokan beleestek, és megbeszéltük azt, hogy ez egy démoni szellemnek a becsapása. De egy hasonlóan nagy csapda. Egy hasonlóan nagy csapda az a bővölködési evangélium, amely szintén megtalálható Isten népe között, ami a mammonhoz kapcsol hívőket. És a harmadik nézőpont, az pedig a bibliai alapelve, az áldott sáfárnak a hozzáállása és az ezzel kapcsolatos
3: szemléletmód.
4: Harmadsorban beszéltünk a pénzhez való viszonyulásunkról, hogy hittel tudok viszonyulni a pénzemhez, vagy pedig gyakorlati bölcsességgel, távoli, hosszú tervekkel rendelkezem a pénzemmel kapcsolatban. És világszerte látok embereket, akik vagy az egyik szélsőségbe, vagy a másik szélsőségbe esnek, ahelyett, hogy az arany középúton járnának. És a következő hozzáállás az pedig az, hogy az ígéret földjén szeretnénk élni. Az egyiptomi fajta lét az a...
3: By the Spirit of the Lord, I know that some of you are still living in Egypt in that area of your life.
4: Tehát tudom azt, hogy itt is vannak többen, akik még mindig az egyiptomi módon élnek az anyagi életük tekintetében, tehát ahol nincsenek betöltve a szükségek. És vannak hívők között, akiknek a szellemük megvan, újra van születve, de az anyagi területen ezt nem élik meg. De Jézus az egész személyiségünket meg akarta váltani. Aztán a következő lépcső ugye a pusztaságban való élet, ami éppen hogy elég szemléletmódja. De Isten nem ezt tervezte el számunkra, hogy az éppen elég módján éljünk. Mert van mindenki számára nyitott az ígéret földje. Aztán a második tanításban lefektettük az alapjait annak, hogy Isten királyságának megvan a saját anyagi rendszere, gazdasági rendszere. És beszéltünk arról, hogy meg kell élnünk a királyságnak a gazdasági rendszerébe, be kell lépnünk, amellett, hogy benne élünk abban az anyagi rendszerben, ahol élünk, a környezetünkben. Ma arról fogunk beszélni, hogy mit tegyünk, hogyan kezeljük a pénzünket. Tehát, hogy mit kezdjünk azokkal az anyagi javakkal, anyagi dolgokkal, amiket Isten a kezünkbe ad. Három dolog van, amit tehetsz az anyagi javaiddal. Elköltheted,
3: you can save it,
4: megtakaríthatod,
3: invest it,
4: befektetheted,
3: or you can give it.
4: és továbbadhatod. Ez az a három terület, amit tenni tudsz vele. És hogyha Isten mindennek a tulajdonosa, ami neked van,
3: His kingdom's principles and the leadership of His Holy Spirit is very important in my life.
4: Akkor az ő királyságának az alapelvei és a Szent Szellem vezetése az nagyon fontos az életünkben.
3: The principles of the Bible are not enough.
4: A Bibliának az alapelvei önmagukban nem elegek.
3: The guidance of the Holy Spirit is not enough.
4: A Szent Szellem vezetése önmagában nem elég.
3: But the guidance of the Holy Spirit with the principles of the kingdom together.
4: De a Szent Szellem vezetése a királyság alapelveivel együttesen.
3: Because the Holy Spirit will guide me on how to apply the principles definitely to my specific life in my specific
4: place. Tehát a Szent Szellem tudja megvilágítani számomra a Bibliának az alapelveit az én speciális élethelyzetemre, speciális anyagi helyzetemre vonatkozóan.
3: We have a living God who works livingly with every son and daughter.
4: Egy élő Istenünk van, aki élő módon akar kapcsolatban lenni minden fiával és leányával. Szeretnék az egyik ilyen fontos területről beszélni ma reggel. Ahogy imádkoztunk tegnap este, amikor visszaértünk a házba, az Úr emlékeztetett engem egy dologra.
3: If you move into the economy of God and begin to experience God's blessing.
4: Hogyha belépsz Isten királysága szerinti gazdasági életmódba és elkezded tapasztalni Isten áldását az életeden, hogyan tudod megtapasztalni Isten áldását az életeden?
3: You're not going to move into the promised land and all of a sudden
4: hosszú évek alatt.
3: Changes all at once.
4: Ahogy jársz Istennel, nem mindig tapasztalod azt, hogy azonnal megváltoznak a körülményeid. Tehát amikor Izrael fiai a Jordán folyó megnyílt előttük, és beléptek az ígéret földjére, aztán a folyó bezárult mögöttük, akkor nem látták, hogy a folyónak az ígéret földje felőli oldala az másképpen néz neki, mint ahonnan jöttek. De Isten áldásainak a hegye és ennek a lehetősége mégis ott volt. És aztán az évek alatt, ahogy ott éltek, akkor lett nyilvánvalóvá a gazdasági potenciája annak a földnek, amire beléptek. Tanulmányozzátok az írásokat, és lássátok meg, hogy a Isten népe évek alatt, ahogy ott éltek az ígéret földjén, évek alatt folyamatosan tapasztalták meg az életükön Isten anyagi áldását. Néhány ember nem munkálkodott együtt az Úrral, és mégis ez a gazdasági erő lehetőség ott volt mindenki számára nyitva. Voltak, akik beleléptek, éltek ennek a lehetőségével, és voltak, akik nem, de ez senki számára sem történt meg egy nap alatt.
3: A new place in my
4: life. Megmondom őszintén nektek, hogy én úgy érzem, hogy az elmúlt évben történt az meg velem, hogy beléptem az anyagi lehetőségeimnek egy új módjába. És igazából most élem át azt a pénztárcámon keresztül is, hogy megváltoztak a dolgok. De 30 éve tanulmányozom az alapelveit, a királyság alapelveit, és engedelmeskedem, és alkalmazom ezeket.
3: This is not a magic formula we're teaching.
4: Ez nem egy ilyen varázs szöveg, amiről tanítunk, hanem ez egy a királyságnak az élete a pénz területén. Ma reggel az egyik területről szeretnék beszélni, amit tehettek a pénzetekkel, az adásról. Valószínűleg sok mindent hallottatok már erről a dologról, de arra bátorítlak benneteket, hogy tartsátok készenlétben a Bibliátokat. Mert nagyon fontos az, hogy meglássuk, hogy a, mit mond Isten szava erről a dologról. Én arra bátorítalak benneteket, hogyha hazamentek innen, akkor készítsetek hosszú távú terveket a pénzügyeitekkel kapcsolatban. Nekem is vannak pénzügyi terveim. Van egy házunk, amire nincsen adósság.
3: In the next five years, I will be free.
4: Tehát még van adósság a házunkon, de a következő öt évben meg fogunk ettől szabadulni. Vannak pénzügyi terveim, 10 év múlvára, 20 év múlvára. Szeretnék a gyermekeimnek házakat adni, mindegyikőjüknek. Hogyan? Fogalmam sincsen most még, hogy hogy fogom tudni ezt megtenni, hogy leszek képes erre. De szeretnék a gyermekeim számára segítséget nyújtani az életük elkezdéséhez. Van egy meglehetősen jó fizetésem. Tehát egy meglehetősen jó fizetésem van. De önmagában véve ez nem elég ahhoz, hogy a gyermekeimet megáldjam.
3: Or maybe at least help them get a start toward a home.
4: Tehát csak a kezdésben tudok nekik segíteni, hogy egy lakáshoz jussanak. Tehát ahhoz, hogy a céljainkat el tudjuk érni, szükségünk van tervre.
3: Talk much in the next sessions about developing a plan. A practical plan for your money.
4: Franz a következő alkalmakon fog arról sokat beszélni, hogy hogyan tudsz egy gyakorlati tervet készíteni a pénzkezelésed vonatkozásában. De a tervnek az első része az adás. A Biblia következőt mondja. Példabeszédek 3:9. Példabeszédek 3:9.
3: Proverbs 3 verse 9.
4: Példabeszédek 3:9.
3: It gives us information in the Bible about the first thing we're to do with our money.
4: Elmondja nekünk itt a Biblia, hogy mi az első dolog, amit tennünk kell a pénzünkkel.
3: Honor the Lord with your wealth.
4: Tiszteld az Urat a te marhádból.
3: With the first part of your finances.
4: A te egész jövedelmed zsengéjéből.
3: Giving is not what you do at the end with your finances, it's where you begin. It's the first part of the plan.
4: Az adás az nem az, amit a pénzügyeidnek a végén kell megtenned, hanem a tervezésnek az első lépése. Azt mondja Isten, hogy tiszteljük őt a mi anyagi javainkból. És melyik részéből? A legelső pénzünknek a...
3: There's not going to be anything left. That's true. I've tried it. It doesn't work.
4: Tehát az első részéből kell az anyagi javainknak tisztelnünk az Urat. Miért? Azért, mert hogyha azt várod, hogy majd a végén adsz neki valamit, akkor általában nem fog maradni. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már ezt.
3: If he gets the first portion,
4: de hogyha...
3: you have enough for your portion.
4: De érdekes módon, hogyha az első részét odaadod az Úrnak, akkor a maradék elég lesz arra, hogy betöltse a szükségeidet. Miért? Azért, mert ha így teszel, akkor a királysági törvény szerint működsz. És az életeden ott lesz a te atyádnak a segítsége. Miért adjunk? Először is. Engedelmességből. Isten azt mondja, hogy adjunk. Ez igazából a Biblia első lapjaitól az utolsókig ott szerepel újra és újra. És azért adok neki, mert szeretem őt, és engedelmes vagyok neki. A második ok, ami miatt adnom kell neki, szeretetből kell adnunk. János 3:16-ban ez egy ismert Biblia vers.
3: So much he gave.
4: Isten úgy szeretett bennünket, hogy ő odaadta nekünk az első és a első egyszülött fiát. És beszéltem már nektek arról, hogy meg kell változtatnunk az életünknek az operációs rendszerét, vagy gondolkodásmódunknak az operációs rendszerét. És Isten arra teremtett bennünket, hogy Jézus Krisztusnak a képére és hasonlatosságára elváltozzunk. Jézus egy adó volt. úgy élt, hogy folyamatosan adott. A kereszt az csak a vége volt ennek a történetnek, de az ő egész élete az adásról szólt. Az életét, a pénzét, a javait, mindent odaadott. Isten nem akarja, hogy az önzőség szelleme vezessen bennünket.
3: Self says, hang on, keep, you might need it someday.
4: Mert az ego azt mondja, hogy tartsd meg, ne add oda, mert még szükséged lehet rá valamikor. A szeretet az valahogy elfeledkezik az egóról, és másokra tekint. Miért tudunk ilyenek lenni? Azért, mert hasonlóvá válunk hozzájuk. A harmadik ok, ami miatt adnunk kell.
3: Because I'm planting seeds for the release of kingdom finances back into my life.
4: Azért, mert magukat vetek el azért, hogy az Isten királyságának a javai rá tudjanak áradni az életemre. A 2. Korintus 9. részének 2. Korintus 9. 6-tól 11-ig beszél erről. Ez arról beszél, hogy aki szűken vet, az szűken is fog aratni. De aki bőven vet, bőven is fog aratni. Hogyha Lee szükségben van, és az én szívem megindul ő felé, és szeretetből adok neki.
3: I'm not giving him to make me more wealthy.
4: Nem azért fogok adni neki, hogy én meggazdagodjak.
3: I am blessing him because I love him. I want to be like Jesus to him.
4: Hanem azért, mert meg akarom őt áldani, mert szeretem őt, és olyan akarok lenni ő hozzá, amilyen Jézus.
3: I am also moving into the realm of faith.
4: És amikor adok neki, akkor ugyanakkor belépek a hitnek a területére is. Tudom azt, hogy Atyám, ez egy áldás lesz az ő számára. De ugyanakkor ez egy vetés is az én részemről. Említettem nektek, hogy egy nagy ajándékű a mi szolgálatunk számára. Nem gondolhatok arra, hogy most nem tudom megáldani őt, mert a szolgálatunk nagy szükségben van. Van néhány barátunk Európában, és hallottam tőlük történeteket, és a szívem szeretem ezeket az embereket, és szeretnék a történetek része lenni, és szeretnék segíteni rajtuk, támogatni őket.
3: But then later the Holy Spirit says, oh, but remember, you're planting seed also for your ministry and what God's doing with you.
4: És aztán az én szívem emlékeztetett engem arra, hogy ahogy adok, úgy vetek is beléjük. És ez bevisz engem a szeretetnek a valóságába is. És ez bevisz engem a hitnek a területére is.
3: The ground to do its work and eventually bring back a harvest.
4: Mert amikor elvetjük a magot, akkor Isten gondoskodik arról, hogy az aztán gyümölcsöt is teremjen.
3: We should give to be like Jesus.
4: Tehát azért kell adnunk, hogy olyan Jézushoz hasonlóvá váljunk.
3: Opens the heavenly flow into my life.
4: És hogy említettem nektek, hogy egy nagy ajándékű a mi szolgálatunk számára. Nem gondolhatok arra, hogy most nem tudom megáldani őt, mert a szolgálatunk nagy szükségben van. Van néhány barátunk Európában, és hallottam tőlük történeteket, és a szívem szeretem ezeket az embereket, és szeretnék a történetek része lenni, és szeretnék segíteni rajtuk, támogatni őket.
3: But then later the Holy Spirit says, oh, but remember, you're planting seed also for your ministry and what God's doing with you.
4: És aztán az én szívem emlékeztetett engem arra, hogy ahogy adok, úgy vetek is beléjük. És ez bevisz engem a szeretetnek a valóságába is.
3: It also takes me into the realm of faith.
4: És ez bevisz engem a hitnek a területére is.
3: The ground to do its work and eventually bring back a harvest.
4: Mert amikor elvetjük a magot, akkor Isten gondoskodik arról, hogy az aztán gyümölcsöt is teremjen.
3: So we should give to be like We should give to be like Jesus.
4: Tehát azért kell adnunk, hogy olyan Jézushoz hasonlóvá váljunk.

0: planting seed also for your ministry and what God's doing with you.
1: És aztán az én szívem emlékeztetett engem arra, hogy adok, úgy vetek is beléjük. És ez bevisz engem a szeretetnek a valóságába is. És ez bevisz engem a hitnek a területére is.
0: The ground to do its work and eventually bring back a harvest.
1: Mert amikor elvetjük a magot, akkor Isten gondoskodik arról, hogy az aztán gyümölcsöt is teremjen.
0: We should give to be like Jesus.
1: Tehát azért kell adnunk, hogy olyan Jézushoz hasonlóvá váljunk.
0: Opens the heavenly flow into my life.
1: És hogy megnyíljon ezáltal a mennyekből az anyagi javak áradása az életemre, és betöltsem a menny gazdasági rendszerének az igazságait. Miért adnak az emberek? Sok ember úgy érzi, hogy nem tud adni. Isten nem kéri tőled azt, hogy adjál oda neki olyan dolgot, ami neked nincsen. Isten azt szeretné, hogyha abból adnál neki, amit van.
0: If all I have is 3 euros.
1: Hogyha mindenem, amim van, az összes vagyonom 3 euró, akkor Isten nem fogja tőlem azt kérni, hogy 50-et adjak. Ő azt kéri tőle, hogy egy kis részét adjam oda annak a kevésnek, amim van. Ne aggódjál amiatt, amit nincs.
0: Sometimes God assigns people to have a lot.
1: Időnként Isten megengedi embereknek, hogy sokat birtokoljanak. Máskor embereknek nincsen olyan sokjuk.
0: God chooses levels of wealth for people.
1: Isten gondoskodik az emberek számára anyagi javakról, és ne keressétek a gazdagságot. Isten gondoskodik. Olvassátok el, amikor Izrael népe bejutott az ígéret földjére. Az anyagi javak az egyik első része volt ott az ott lévő kenetnek. Isten akarata ez, hogy ez így legyen. Hogyha csak egy kevesed van, akkor ő annak csak a kis részét kéri kezdetként. A másik dolog, ami akadálya lehet az adásnak, a félelem. A szükségektől és a jövőtől való félelem.
0: I have a fear I won't have enough for myself.
1: Hogyha csak keveset birtoklok, és ennek egy kis részét odaadom, akkor attól félek, hogy nem lesz elég a szükségeim betöltésére. Hadd mondjak egy igazságot nektek. Elmondanám tehát nektek, hogyha nem adtok Isten számára, akkor soha nem lesz elég a saját magatok számára. Istennek van terve a ti anyagi életetek vonatkozásában is. És nektek is kell, hogy legyen tervetek ezzel kapcsolatban. De mégis hitben is kell járnatok ugyanakkor. Hogyha én adok ma, akkor Isten azt mondja, hogy ő vissza fog adni nekem abból. A legjobb terv a jövőm számára az, ha ma adok. Mert hogyha ma adok, akkor azzal megnyitom a menny gazdagságának az áradását az anyagi életemre. Tehát ne engedd, hogy a gonosz megkötözzön téged az adásban. Tegyétek a kezeiteket a szívetekre. A Jézus Krisztus nevében szólok az emberek szívéhez és elméjéhez. Szabadíts fel bennünket minden félelem alól. Mert ez egy szellem, ez egy démon. És néhányan közülünk elhittek hazugságokat. Megtöröm ennek a félelemnek az erejét.
0: And I break the lie that tells you you don't have anything to give.
1: És megtöröm annak a hazugságnak az erejét, ami azt mondja, hogy nem lesz semmit, amit adni fogsz tudni. Mert lesz amit adj, és legyél szabad ettől. Tehát hogyan kezdjük el az adást?
0: I believe you begin with tithing.
1: Úgy gondolom, hogy az adást a tizedfizetéssel kell elkezdeni.

0: tithing?
1: A Biblia az elejétől a végéig beszél a tized fizetésről. Mi az a tized?
0: It literally means 10%.
1: Ez szó szerint 10%-ot jelent.
0: And when I say those words, maybe some of your hearts is like, wow.
1: És hallom, ahogy néhányan a szívetekbe azt mondjátok, húha.
0: Don't be scared.
1: Ne aggódjatok.
0: When I live in the economy of the kingdom, the king comes to my aid.
1: Mert amikor én a királyság gazdaság igazságai szerint élek, akkor a király az én segítségemre van. Vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy a tizedfizetés csak az Ószövetségre vonatkozik. És erre azt szoktam mondani, hogy mutasd meg nekem ezt a Bibliából. Oda kell mennünk a szóhoz, Isten szavához.
0: 430 years before there was ever a law given.
1: A tizedfizetés az 450 évvel azelőtt kezdődött, hogy a törvényt adta volna Isten. Az Új Szövetségből visszamutat a Szentírás egy személyre, aki a mi ószövetségi atyánk, Ábrahámnak hívják őt, és ő soha nem élt a törvény alatt.
0: One day in the book of Genesis chapter 14.
1: Egy napon az 1 Mózes könyvének 14. részében. Abraham egy nagy győzelmet aratott 4 király felett.
0: One of the kings, and he regains much wealth that was stolen.
1: És visszaszerzett Abraham ekkor nagy mennyiségű anyagi javakat is, amiket elloptak tőle.
0: From the king of Sodom, a very wicked man.
1: Egy nagyon bűnös királytól szerezte vissza ezeket az anyagi javakat.
0: And the king says, I want to give you a lot of this money.
1: És a király meg akarta, ez a bizonyos király neki sok pénzt akart adni neki, és Ábrahám azt mondta neki, hogy nem kell nekem a te pénzed.
0: I have another source.
1: Mert van nekem egy másik forrásom.
0: And after he does that,
1: és miután megtette
0: ezt,
1: egy különös ember, Melchizedek tűnt fel.
0: He was the king of a small city called Salem.
1: Melchizedek egy kis városnak, kis városnak, Salem nevű városnak a királya volt. Ezt ma Jeruzsálemnek hívják ezt a várost, és ennek a királynak nem volt földi apja vagy anyja, hanem ő a magasságos Istennek a papja volt.
0: Most Bible scholars believe this was Jesus Christ showing up to this first new covenant son.
1: Legtöbb Biblia tudós egyetért abban, hogy ez a Melchizedek ez nagy valószínűséggel Jézus Krisztus volt, aki megjelent az első új szövetségi fiának, és felszolgáltott neki egy az új szövetségnek a szövetségi étkeit szolgálta fel, bort és kenyeret. És hogyan reagált Ábrahám az Úr Jézus Krisztus megjelenésére és az új szövetségi kenyérre és borra?
0: I will give you a tithe of all that I have.
1: Azt mondta, hogy mindennek, amim van, a 10%-át neked adom.
0: Is the gratitude response to the new covenant blessing.
1: A tized az az új szövetség áldására adott hála és áldás. És amikor aztán a Mózesnek adta a törvényt Isten,
0: he gave some very good explanations about what should the tithe be done with practically.
1: Adott neki arra vonatkozóan utasításokat, hogy hogyan, mit kell tenni a tizeddel gyakorlatilag.
0: And Jesus spoke about the tithe.
1: És Jézus maga is beszélt a tizedről.
0: In Matthew 23, verse
1: 23. Máté 23:23-ban.
0: He was speaking to the Pharisees.
1: Farizeusokhoz beszél.
0: He says, you give a tithe of everything that you have.
1: Azt mondja, hogy ti tizedet adtok mindenből, amitek van.
0: But you neglect the most important things in the law.
1: De elhagyjátok a legfontosabb dolgokat a törvényből, hogy szeressétek az ítéletet és az irgalmasságot. Tehát azt mondja, hogy be kell adni a tizedet. De soha nem szabad elfeledkezni a szívnek a dolgairól sem. Ez egy hasonló alapelv az írásban. Szeretem őt, ő jó hozzám. És erre egy természetes reakció a tized.
0: That much about Jesus and the kingdom.
1: Én úgy nőttem fel, hogy ilyen keveset tudtam Jézusról és a királyságról. Nem hallottam soha tizedfizetésről. Az első héten a megtérésemet követően 10%-ot adtam az Úrnak. Valami beíródott a szívembe. Még nem is olvastam ezt a könyvben. Tizedfizetés. 10%. Itt kell kezdened, ezzel kell kezdeni. Nézzük meg a Szentírásban, hogy mire adatik a tized. Nézzük meg a 3-4 Mózes 21. részét.
0: And to the sons of Levi.
1: Lévi fiai.
0: Who were the sons of Levi?
1: Ki voltak Lévi fiai?
0: In the economy of the kingdom.
1: A Isten királyságának a gazdasági rendszerében.
0: They were the full-time ministers, the servants of God.
1: Ők voltak a teljes idejű szolgálók, Isten szolgái.
0: God says, I give them no inheritance like I give you.
1: Isten azt mondta, hogy nem adok nekik olyan örökséget, amilyet nektek adtam. Emlékeztek, hogy Isten törvényében voltak törvények Isten népe számára, és voltak Isten szolgái számára egy kicsit különböző törvények. Isten emberei számára ad erőt a gazdagság megszerzéséhez, hogy ezt munkával meg tudjuk szerezni. De Lévi fiai számára, akik a teljes idejű szolgálók voltak, Isten nem adta ezt a lehetőséget, ezt az erőt.
0: Levi, behold, I have given all the tithe in Israel for their inheritance.
1: Tehát Lévi fiainak adtam a tizedet.
0: So for the people of God, they're able to go out into the world and God will bless the work of their hands and bring increase and an inheritance in their life.
1: Tehát Isten gyermekei számára ad lehetőséget és erőt ahhoz, hogy dolgozzanak és megnöveli az ő gazdagságukon keresztül az anyagi életüket, az anyagi áldást. De van az embereknek egy kis csoportja,
0: that God has somehow called not to live that way.
1: Akiket Isten úgy hívott el, hogy ne ilyen módon éljenek. És a léviták megtalálhatóak voltak Izrael minden településén, szolgáltak az emberek felé. És az emberek pedig úgy reagáltak, hogy a tizedet a lévitáknak adták. Nézzük meg Nehemiás könyvét.
0: Nehemiah, Job, and Psalms. I want you to see these things.
1: Nehemiás könyve.
0: Chapter 10, verse 37, I believe.
1: Tizedik rész, 37.
0: We will also bring the first of our dough, our contributions, the fruit of every tree, the new wine and the oil, to the priest at the chambers of the house of God, and the tithe of our ground to the Levites, for the Levites are they who receive the tithes in all the towns and villages through Israel.
1: És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, mindenfa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felvisszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a lévitákhoz, mert ők, a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalkozó városainkban. Minden faluban kell, hogy legyenek léviták a királyságban. És vannak emberek, akik szolgálnak, és szeretetet töltik be a királyságba. És a tized az az ő örökségük a mennyből. Ez az első forrása Isten anyagi áldásának, az áradásának az ő életükre. Szeretném, hogyha ezt nagyon gyakorlati módon látnátok meg.
0: At what standard should the servant of God live?
1: Milyen alapon élnek Isten szolgái?
0: It was very practical. I'm just going to tell you what I believe.
1: Én el szeretném mondani nektek, hogy én hogy gondolom ezt. Volt 12 törzs Izraelben, és a Lévi törzse volt az egyik. Meg lehet azt nézni, hogy hányan voltak a léviták a többiekhez képest.
0: They weren't one of the large tribes, they were a middle to a smaller tribe.
1: Ők nem voltak egy nagy létszámú törzs, inkább olyan közepes vagy inkább kis létszámú törzs volt. Ha megnézed József törzsét,
0: Joseph had a double portion in Israel.
1: Józsefnek dupla része volt Izraelben, mert József két fiának megvolt a külön-külön törzse. Voltak a léviták,
0: 10 more tribes.
1: Volt még 10 másik törzs.
0: And then there was the two sons of Joseph, which made basically 12 more tribes out there.
1: És akkor volt még Józsefnek a két törzse.
0: The tithe of these 12 tribes was to go to the Levites.
1: Ennek a 12 törzsnek a tizede jött a lévitákhoz.
0: Do the math. A very good standard of life for the servants of God.
1: Ez egy nagyon jó megélhetést biztosított Isten szolgáinak, hogy a 12 törzstől kaptak, ha ezt kiszámolod.
0: The tithe would make those Levites living at a very solid standard of living.
1: Tehát ezt kiszámolod, akkor rájöhetsz arra, hogy ez a léviták számára egy nagyon jó megélhetést biztosított, hogy a 12 törzstől kapták a tizedet. Isten szolgáinak kell, hogy legyen öröksége.
0: I believe there should be a flow which blesses the servants of God.
1: Hiszem, hogy kell, hogy legyen egy forrás, amely megáldja Isten szolgáit.
0: I could give you many other scriptures.
1: Tudnék sok más szentírás részt mutatni, amiben be tudnám ezt bizonyítani nektek. Malakiás könyvének harmadik fejezete. Ez a híd könyv az Ószövetség és az Új Szövetség között. Ez az utolsó könyv az Ószövetségben. Hadd mondjak még valamit. Amikor ezen elmélkedtem, ez kitágította az én látásomat a tizedről. Isten emberei adnak a léviták számára. Isten minden embere, akik a városokban, falvakban élnek, tehát Isten szolgáinak van egy öröksége. Tehát Isten megáldja az ő gyermekeit, ahogy dolgoznak, az áldás ráárad az ő munkáikra, ő gyümölcsözőek, és ők pedig meg tudják áldani Isten szolgáit. Isten azt mondja az ő szolgáinak, hogy ő nekik egy más forrásból kell élniük. Tehát Isten embereiről, Isten gyermekeiről, a tizeden keresztül árad Isten szolgáinak életére az anyagi áldás.
0: It says they were to give a tithe of what flowed into their life. This is in Numbers 18, verse 26 through 28.
1: Ez a 4 Mózes könyvében a 16. szakaszban van leírva.
0: The Levites, which in practical terms is me.
1: Hogy a léviták, ami gyakorlati szemszögből nézve én is vagyok, Isten szolgája.
0: To Aaron and to the entire priesthood of his family.
1: Tehát ők szedték be a tizedet, Áron és az egész házanépe.
0: Could that be how apostles and prophets should be cared for today? It's a question.
1: Csak az a kérdés bennem, hogy ez nem olyan, ahogyan az apostolok és a proféták élnek manapság. Tudjátok, hogy a napjainkban a nagy apostolok hogyan élnek?
0: I am beginning to feel like this was the prescribed method that should carry over into the New Testament.
1: Én azt gondolom, hogy ez a módja annak, amit folytatni kellene az új szövetségi időkben is.
0: I see many of the apostles and prophets having to travel all the time that through their ministry they receive offerings.
1: Látom azt, hogy sok apostol és profétának állandóan utaznia kell, hogy a szolgálatukon keresztül kapjanak felajánlásokat.
0: God's best and highest.
1: De én nem gondolom azt, hogy Istennek ez lenne a legjobb elkészített módja az ő számukra.
0: We're beginning to obey this principle.
1: El kéne kezdenünk engedelmeskedni ezeknek az alapelveknek, például a helyi gyülekezetekben is. Ismeritek Jackie White-ot? Ő egy pásztor. És ez a gyülekezet gondoskodik a mi gyermekeinkről. És abban a gyülekezetben mi Isten népe között vagyunk. Mi ott a gyülekezet tagjai vagyunk. És a mi tizedünket beadjuk a gyülekezetben azoknak a szolgálóknak, akik szolgálnak a családunk felé. És vannak apostolok, akik szintén Ellen és Eileen,
0: Jackie White and his wife are our spiritual mom and dad. They're apostles over us.
1: Jackie White és a felesége, ők is apostolok, akik fölöttünk állnak. Mi a szellemi gyermekeik vagyunk, és a tizedünk egy részét nekik adjuk, minden hónapban. Ezt elküldjük a mi életünk áronjainak.
0: Now, this was the guidance from the scriptures for the full-time servants of God, the Levites.
1: Ez volt a Isten Bibliában leírt akarata. Én hiszem azt, hogy Isten ma is ilyen módon akar működni. Ez eléggé új az én számomra is, de hiszem, hogy ez így van. Hiszem azt, hogy az apostoloknak, a profétáknak, az ő szellemi fiaik és leányaiknak a tizedéből kéne élniük. Hadd mondjak még egy-két dolgot a tized fizetésről. Malakiás 3:8.
0: Will a man rob God, yet you are robbing me?
1: Avagy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csaltunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.
0: So God looks at his people, he says, you're hanging on, you're robbing me.
1: Tehát Isten ránéz az ő népére, és azt mondja, hogy hát én folyamatosan megloptok engem. Lehet, hogy ezt mondja neked is.
0: Look at the next thing he says.
1: És nézd meg, hogy a következőben mit mond.
0: With a curse, for you are robbing me, the whole nation of you.
1: 9. vers, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészében.
0: When there is not the flow of giving in the kingdom, it brings a curse on the people of God.
1: Tehát amikor egy királyságban nincs ott az adakozásnak az áradása, akkor ott egy átok jön a népre.
0: You are cut off from the economy of the kingdom, and you are on your own in this thing.
1: Mi az átok ebben az esetben? Az, hogy el vagy vágva a királyság anyagi javainak az áradásától, és csak a saját erődre támaszkodhatsz. Aztán folytatódik itt az írás. Hozzátok be a tizedet mind, tehát a teljes tizedet az én tárházamba.
0: A few pennies.
1: Nem azt mondja, hogy hozzá be egy pár pennit, hogyha van 10 euród.
0: Simple math, 1 euro.
1: Akkor az egy egyszerű matematikai művelet, 1 eurót kell beadnod. Hogyha van 100 euród, akkor megint csak egy egyszerű számítás után rájöhetsz, hogy akkor 10 eurót kell beadnod.
0: To those who only have a little in their hand, he only ask a little.
1: Tehát Isten azoktól, akiknek csak kevés van, keveset kér. Akiknek több van, ugyan azt a fokú engedelmességet kéri, és attól egy kicsit többet kér. Tehát nem azt kéri tőled, amivel nem rendelkezel, hanem egy kis részét kéri annak, amit van. És akkor nézzük meg az ígéretet. Tehát hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba.
0: That would be the local church where the Levites are serving the kingdom and you.
1: Ez lehet a helyi gyülekezet, ahol a léviták, a szolgálók szolgálják a királyságot.
0: Food in my house.
1: hogy legyen ennivaló az én házamban, folytatódik az igevers. Tehát, hogyha nem hozzátok be a tárházba, nem hozzátok be a házba a tizedet, akkor nem lesz ennivaló. És el szeretném mondani, hogy ez az oka annak, hogy sok gyülekezetben éhség van, annak ellenére, hogy ott van Isten szava. Itt a Szentírásnak a táplálékáról van szó. Isten, Jézus azt mondja magáról, hogy ő a mennyből jött kenyér. És hiszem azt, hogy az adás az egyik olyan dolog, ami az ő jelenlétét elő tudja mozdítani, az ő megjelenését. Nézzük az ígéretet tovább. Próbáljatok meg engem ebben, azt mondja az Úr. Nehogy azt gondoljátok, hogy ez nem működik a ti számotokra.
0: Test me.
1: Azt mondja, próbáljátok meg engem.
0: And look at what he says.
1: És nézd, hogy mit mond.
0: I will open for you the windows of heaven.
1: Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, vagy a menny csatornáit.
0: Tithes and offerings releases the flow of that economy into my economy.
1: Mert a tized és az adakozás az, ami megnyitja a menny gazdasági forrásait az én gazdasági életem fölött. Tehát amikor adok, akkor magot vetek.
0: Sometimes it takes seed a while before it grows and it's mature.
1: Tudjátok, hogy a mag az a tulajdonsága, hogy amikor elveted, utána időre van szüksége, amíg az kikel és érettségre jut.
0: And I said, God is going to open the window of heaven.
1: Isten tehát megnyitja a mennyeknek az ablakát, és amikor adsz tizedet, és némelyek, amikor 3 hét múlva nem látnak különbséget az anyagi életükben, akkor azt mondják, hogy nem működik. Hányszor tapasztaltad azt, hogy elvetsz egy kukoricamagot a földbe, és 3 hét múlva már eszed a kukoricát arról a kukoricamagból kinőtt növényből? Tehát ez nem egy ilyen nem egy varázsszó, hanem egy Isten királyságának egy alapelve, aminek idő kell a kifejlődéséhez. És ahogy Isten királysága gazdaságának az ablaka megnyílik számodra, az áldást fog jelenteni az anyagi életedre. És a második dolog pedig, amit ígér, az, hogy megdorgálja a kártevőt, ami el akarja venni a földednek a gyümölcsét. Amerikában az egészségügy nagyon-nagyon drága. Egy nagyon különböző rendszer, egészségügyi rendszer van ott attól, ami itt van. Állami alapon van az egészségügyi ellátás. Nekem 3 gyermekem van, 13-tól 20 éves korúakig. És hát néhány alkalommal el kellett mennünk az orvoshoz. De őszintén el kell mondanom nektek, hogy az elmúlt 20 évben gyakorlatilag 0 pénzt költöttem a saját zsebemből erre. Tehát szinte soha nem voltunk olyan betegek, hogy orvosi ellátásra szorultunk volna. És hogyha a gyerekeimnek azt mondtam volna, hogy hagyják abba a sportolást, akkor még ennyire sem lett volna szükségünk. Mert tudod, ilyen őrült sportemberek, mint amilyen az ő édesapjuk is volt, én is voltam. Az autóink. Az autóink is áldottak.
0: And I literally believe he has rebuked those little things that can take what should be mine, either to bless my family or others, and he's rebuking the devourer from my life.
1: És hiszem azt, hogy ez azért van, mert Isten az életünkön megdorgálja a kártevőket, és nem engedi, hogy kártokat okozzon nekünk.
0: Do you understand?
1: Értitek?
0: Oh, my car breaks down occasionally, but I look at other people and it's like,
1: jó, hát az én autóm is persze néha meghibásodik, de hát látok más embereket, akiknek sokkal-sokkal több gondjuk van ennél. A tized az a kiindulási pont.
0: the new covenant, we should go beyond the tithe.
1: De az új szövetségben túl kell lépnünk a tizedfizetésen. És adnunk kell többet.
0: I believe the tithe belongs to the Father.
1: Én hiszem, hogy a tized az Atyához tartozik. És hiszem azt, hogy vannak időszakok, amikor az arzt kéri tőlünk, hogy többet adjunk a tizednél. Én nem hegyezem a fülemet a Szent Szellem szavára minden héten, hogy kell-e fizetnem tizedet. Én mert látom Ábrahámnak és Jézusnak a példáját, ami nagyon egyszerű. De folyamatosan fülelek az adakozás vonatkozásában. Hadd mutassak nektek még egy Szentírás verset. Kinek kell adnod a Szentírás alapján? A szegényeknek. Mert azt mondja a Szentírás, hogy az, aki ad a szegénynek, aztán a másik kell adnod olyan szolgálatoknak, akik kiterjesztik Isten királyságát.
0: Paul and his men and Peter went on journeys, people would contribute so that expansion ministry from the church could have funds.
1: Az új szövetségen végig láthatjuk azt, hogy Péternek és Pálnak az utazásait is finanszírozták többen. A harmadik dolog, ami világos a Szentírásból, a saját környezetedben adnod kell a szükségben lévő testvéreknek, ahogy a Szellem vezet téged ebben. És hadd mondjak nektek még egy alapelvet az adással kapcsolatban. Ez egy utolsó vers.
0: Let's go to 2 Corinthians chapter 9. I told you we would.
1: Menjünk a 2 Korintus 9-hez. Említettem, hogy ide fogunk jönni.
0: Remember, this is the first thing you do with your money.
1: Emlékezzetek meg arról, hogy ez az első dolog, amit tenni kell a pénzetekkel.
0: But this is not the only thing you do with it.
1: De ez nem az egyetlen dolog, amit tenni kell vele.
0: I've seen people who take this one verse and think this is everything the Bible teaches about money. Give and it will be given.
1: Vannak emberek, akik kiragadják ezt az egy verset a Szentírásból, hogy adj, és neked is adnak. Ez a Bibliának az utasítása a pénzünkkel kapcsolatban, ami az adással kapcsolatos.
0: Now this I say, he who sows, I mean verse 6 of chapter 9.
1: Tehát 2 Korintus 9:6.
0: Now this I say, he who so sparingly
1: shall also reap sparingly. Aki szűken vett, szűken is arat.
0: What can I learn from that verse?
1: Mit tanulhatok meg ebből a versből?
0: When I give, I am blessing the world.
1: Amikor adok, akkor megáldom a világot.
0: But I am planting seed in the ground to open the flow from heaven for me also.
1: Ugyanakkor magot vetek el a földbe, ami megnyitja a számomra a mennyek gazdagságának az áradását. A második alapelv, ami úgy tűnik, hogy ott van az írásokban.
0: The level of my sowing determines the level of my reaping.
1: A vetésemnek a mértéke meghatározza az aratásom mértékét. Látjátok ezt az írásban?
0: Gives us a very important clue about giving.
1: A következő vers az ad egy nagyon fontos kulcsot nekünk az adással kapcsolatban. Hetedik vers.
0: Just as he's purposed in his heart, not begrudgingly or not.
1: Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
0: He wants you to give because I want to.
1: Ő azt akarja, hogy azért adjál, mert akarsz.
0: It's a joy of my heart.
1: És ez a szívednek az öröme.
0: God was in heaven thinking about sending his son.
1: Hogyha Isten a mennyben ott ült és azon gondolkozott volna, hogy odaadja a fiát, vagy elküldje a fiát, és ott ezen gyötrődött volna, hogy jaj, most elküldjem a fiamat, vagy ne küldjem el, és ezzel ott küszködött volna. Gerhard jobban csinálta, mint ahogy én eljátszottam ezt.
0: Let me just say, I love teaching in these schools because we have great translators.
1: Hadd mondjam el, hogy szeretek tanítani ezeken az iskolákon, mert nagyon jó tolmácsok vannak itt.
0: You guys are the best.
1: Ti nagyon jók vagytok ebben.
0: God wants us to give.
1: Isten azt akarja, hogy adjunk.
0: Out of a joyful spirit of love.
1: A szeretetnek az örömteli szelleméből.
0: Don't ever let anyone manipulate you to give.
1: És ne engedjétek senkinek azt, hogy manipuláljon benneteket adásra. Ismeritek azt, hogy oda jönnek emberek hozzátok, és elmesélnek történetet nektek, és rögtön azt érzitek, hogy adnotok kell.
0: When I heard that big figure that I mentioned last night, my first reaction was a little bit of, oh.
1: Ahogy beszéltem tegnap egy ilyen figuráról, aki
0: we have a little bit of surplus and the Lord's like give 10,000.
1: Aki
0: Let me just be honest. My first reaction is fear.
1: Hadd legyek őszinte, abban a bizonyos esetben az én első reakcióm a félelem volt.
0: Million dollars.
1: Mert ez az én számomra olyan volt, mintha egy milliót kért volna.
0: I sent word back to our team, pray about it. I need a confirmation. I'm not a one-man show.
1: Aztán többen imádkoztunk együtt azért a vezetőség, vezetőtársaimmal, mert én nem egy ilyen egyszemélyes szolgáló vagyok.
0: I have a joy to release.
1: És aztán végül is eljutottam arra meggyőződés, hogy örömmel tudtam adni ebbe a dologba.
0: That's how I give.
1: És tudtam örömből adni.
0: Okay, a couple other thoughts that you've got to see here.
1: Néhány gondolat, amit meg kell itt látnotok még, 8. vers.
0: Once I give generously with a joyful heart of faith and love.
1: Tehát amikor egy örömteli szívből örömmel adok nagy lelkűen.
0: All of a sudden, Father and his economy begins to work.
1: Akkor hirtelen az atya és az ő gazdasági rendszere munkában lép. Hallgassátok, hogy mi következik a 8. versben. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén. Látjátok, hogy hogyan indul be az áradás? Mindenben, mindenkor teljes elégségtek legyen az otthonotokban, és hogy legyetek újra a világ számára csatornák. Rám és rajtam keresztül árad. Rám és rajtam keresztül. Ezt indítja be a tizedfizetés. Nézzük a 10. verset.
0: Now he who supplies seed to the sower and bread for food,
1: aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, ad és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét.
0: Now here's the last principle I want you to see about giving.
1: És ez az utolsó alapelv, amit szeretnék megtanítani az adásról. A tized az atyához tartozik. Ez az övé.
0: It's the way he set up for the servants of God and the house of God to be carry out the work of God.
1: Ilyen módon kíván ő gondoskodni az ő szolgáiról és az ő házáról, hogy tudják az ő munkáját végezni.
0: With 90% more, and sometimes he speaks to my heart, give.
1: És amikor a fennmaradó 90%-kal is kapcsolatban szól hozzám, hogy adjak erre vagy arra.
0: In my hand is divided into two categories.
1: De ez a 90%, ami ott marad a kezemben, az két kategóriára oszthatom.
0: Part of it is bread.
1: Egy része kenyér.
0: What is that?
1: Mi az?
0: Heaven's supply for my home.
1: Isten ellátása az én otthonom számára.
0: In God's eyes, remember, he owns it all. I'm his steward.
1: De Isten szemszögéből nézve emlékezzetek arra, hogy mindenem az övé.
0: Maybe a part of the 90% is seed for sowing.
1: És a 90%-a meg kezemben marad, annak egy része vetés, illetve maga vetéshez. És mi van akkor, hogyha nem vetem el a magot? Akkor egyszerűen elzárom a mennyei áradásnak az útját. És mi van akkor, hogyha a kenyeret? Hogyha azt az anyagi eszközt, pénzt, amit az atya az otthonom és a családom számára ad, azt elköltöm, akkor azzal is megállítom. Többször voltam Európában, gyülekezetekben.
0: for my wallet.
1: És gyűjtés volt, előkészítettem az adományomat, és meg akartam áldani a gyülekezetet, és Isten szólt hozzám, hogy ne adjál. Hú, itt sokan azt mondhatják, hogy hú, el sem hiszem, mert Isten azt mondja, hogy ne adj. És elkezdtem megkérdezni az Urat, hogy miért. És ő azt mondta, hogy azért, mert meg kell tanulnotok a királyságnak egy alapelvét. Azért, mert az is az igének egy alapelve, hogy akiket tanítanak Isten szavára, azok áldják meg azokat, akik tanítanak.
0: I work in some countries in Eastern Europe where there's not much money.
1: Dolgoztam Kelet-Európában, olyan országokban, ahol nincsen túl sok pénz.
0: In America there's a wonderful flow of money right now.
1: Amerikában most éppen nagyon jó áramlása van az anyagi javaknak. És többen fizetnek Amerikában tizedet.
0: It's a pretty financially blessed nation. We just are.
1: De az Amerikai Egyesült Államok az most éppen egy anyagilag áldott nemzet.
0: You're thinking that you're a wealthy American and these people have not much.
1: Tehát Isten arra tanított engem ebben a dologban, hogy ne gondolkodj. Ne úgy gondolj magadra, hogy én vagyok itt a gazdag amerikai, aki meg akarom áldani ezt a gyülekezetet.
0: Which economy are you going to live out of, America or heaven?
1: Mert melyik gazdasági rendszerben bízol, vagy melyikben hiszel, az amerikai gazdasági rendszerben, vagy a mennynek a gazdasági rendszerében, mert hogyha a mennyek gazdasági rendszere szerint gondolkodsz, és ott tanítasz egy gyülekezetben, akkor a mennyi gazdasági rendszere szerint nekik kell megáldaniuk téged. Tehát azzal áldod meg őket, hogyha lehetővé teszed az ő számukra, hogy anyagilag megálljanak téged, értitek? Tehát vannak alapelvek, amik szerint működnöm kell. Tehát a következőt kell tennetek. Fogjátok azt a maradék 90%-ot, és kérdezzétek meg az atyától, hogy ebből melyik rész a kenyér, a családom számára mi van, és melyik a vetőmag rész. Tegyétek meg a hitnek a lépését, és próbáljátok meg őt a tizedfizetéssel, és meglátjátok, hogy meg fog nyílni a mennynek az ablaka. És legyetek nyitottak a kenyér és a mag alapelvére. És ne vessétek el a kenyereteket. Mert Isten meg akar áldani személyesen benneteket, az otthonotokat, a gyermekeiteket, a gyermekeitek gyermekeit is. De amikor a Szent Szellem szól, akkor ő azt mondja, hogy ne egyétek meg a vetőmagotokat.
0: I can tell you, it is more blessed to give than to receive.
1: És el szeretném mondani nektek, hogy nagyobb áldás adni, mint kapni.
0: Now, I've talked about giving.
1: Tehát az adásról beszéltem.
0: And we're going to move from here after our break into the other things we do with our money.
1: És a szünet után majd beszélni fogunk, hogy mit tudunk még más egyéb dolgokat tenni a pénzünkkel.
0: The Bible says the first goes to the Lord. First fruits.
1: De a Biblia azt mondja, hogy az első gyümölcsök az Úréi. És beszélünk majd arról, hogy mit lehet még gyakorlatilag tenni a pénzzel. De sok más bölcs dolog is van a Szentírásban ezzel kapcsolatban. És azokat is meg fogjuk tanulni. Imádkozzunk! Atyánk Jézus nevében, hálát adok neked a te szavadért.
0: You make things very clear in many areas.
1: Te nagyon világosan
0: it's not complicated.
1: Beszélsz minden dologról, és ez nem komplikált. Ha van ebben a teremben olyan ember, aki soha nem fizetett tizedet,
0: and in their minds they think, how could I?
1: És a gondolkodásukban az van, hogy is tudnám én ezt megengedni magamnak.
0: on Sunday, let peace and let the issue become settled.
1: Akkor arra kérlek téged, Atyám, hogy mielőtt elmennek innen vasárnap, legyen békesség ezzel kapcsolatban az ő szívükben.
0: Father, help in the early days them to stay in that place of trust until they see the windows begin to open.
1: És Uram, kérlek téged, hogy hadd lássuk meg a mennynek az ablakait megnyílni.
0: And Father, there's others.
1: És Atyám, vannak itt mások.
0: That part of the giving life for years.
1: Hogy akik már évek óta adakoznak ilyen módon, és imádkozom őértük.
0: That this group and that it would be a liberal, generous group under the leading of the Holy Spirit.
1: Hogy legyen egy ilyen szabad, Szent Szellem által vezetett csoport.
0: The leading of the heart of love.
1: És legyen a
0: Father, faith.
1: Szeretetnek a vezetése az ő életükön, és tudjanak hitben járni. Áldj meg, Uram, bennünket, Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Randy Boyd Sáfárság című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apa kulcs. És van is a kezedben egy könyv. Egyébként annak a címe az, hogy Anya kulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
2: Az elsőt Süveges Gergő írta meg, az Apa kulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is. És az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az anyakulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát, és azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát, hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyerekemnek, ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd, és a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogass. Tehát, hogy nincs nagyobb fania, mint a saját szülei. Amikor azt érli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az az olvasó típus volt, úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalenc Gábortól is, a Viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatás tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalenc Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azonnal, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik. A második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben. Ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben, látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
1: Ezeket a kulcsokat kinek és hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél meg különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és egy kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hit kulcsához egy picit visszamehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. nagymama, nagypapa, vagy édesanyja, édesapa.
1: Vagy lehet, hogy senki.
2: Vagy lehet, hogy senki. Vagy lehet, hogy 10 éves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított. És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a jó Istennel is, illetve a jó Istennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalom abban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és meg volt róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homokszemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztat egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
1: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hitkulcsra hogyan tudnak rátalálni?
2: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgy olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való előigazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki morzsákat, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam-e azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
1: Az apa és az anyakulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valaki nem feltehetett.
2: Süveges Gergő, ő írta az apakulcsot, és a ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anyakulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő 4 lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett, Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt
2: egyben
1: a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Eileen Vincent, Isten méhe című tanítását hallhatjuk.
3: But tonight I want to talk to you about the womb of God.
4: Ma este Isten méhéről szeretnék nektek beszélni.
3: Do you know God's got huge purposes in the earth?
4: Istennek óriási céljai vannak a földön.
3: You could never even begin to think of one minute drop of all His purposes.
4: Soha nem lennétek képesek még arra se, hogy az ő hatalmas céljaiból akár egyetlen cseppet is elkezdjetek felfogni.
3: And the Word of God gives us a little idea of all the bigness of our God.
4: De Isten igéje ad nekünk legalább egy elképzelést arról, hogy milyen nagy a mi Istenünk.
3: You know, God tries to communicate to us, but we are so small and He's so vast.
4: Tudjátok, Isten megpróbál velünk beszélni, de mi olyan picik vagyunk, és ő olyan nagy.
3: And so He speaks His word to us.
4: Tehát az ő igéjét szólja nekünk.
3: But it's not truly exactly the purpose in Him that comes in the words we speak.
4: De azokban a szavakban, amiket mi kimondunk, nem jön igazán át az az egészen pontos kifejezett terv, ami az ő szívében van.
3: Because God is so much bigger than words.
4: Mert Isten olyan sokkal nagyobb a szavaknál.
3: He finds a word to give us an idea.
4: Ő megpróbál egy szót találni, hogy adjon nekünk egy elképzelést legalább arról, amit mondani akar.
3: But it's like a miner.
4: De ő olyan, mint egy bányász.
3: If you take the word and you start digging.
4: Hogyha fogod az igét és elkezdesz ásni, rájössz, hogy mindig egyre mélyebb lesz.
3: There's always more in every word.
4: Mindig van, még mindig valami több az ő minden szavában.
3: There's no way you and I can really understand the bigness of God by just reading His word.
4: Semmi módon nem érthetjük meg Isten nagyságát csupán azáltal, hogy az ő igéjét olvassuk.
3: We have to take this word.
4: Kell fognunk ezt az igét.
3: Then by the Holy Spirit, He interprets it to us.
4: És aztán Isten a Szent Szellem által megmagyarázza nekünk azt.
3: And He shows us glory after glory.
4: És az egyik dicsőséget a másik után mutatja meg belőle.
3: And I want you to find some hidden things.
4: És szeretném, ha megtalálnátok néhány rejtett dolgot.
3: Some of those things which you can only find if you mine for them and dig deep for them.
4: Néhány olyan dolgot, amit csak akkor találtok meg, hogyha bányásztátok őket, hogyha utána ástok.
3: The Bible says deep calls to deep.
4: A Biblia azt mondja, hogy a mély kiált a mélynek.
3: Oh, how deep is your deep?
4: Milyen mély a ti mélységetek?
3: Oh, his deep is very deep.
4: Az ő mélysége nagyon mély.
3: Come on, deep calls to deep.
4: A mélység kiált a mélységnek.
3: There's a challenge for us.
4: Van a számunkra egy kihívás ebben.
3: Come on, do you know what the Lord said to me once?
4: Tudjátok, mit mondott nekem egyszer az Úr?
3: It was when I was first baptized in the Holy Spirit.
4: Amikor bemerültem Szent Szellembe, akkor történt.
3: He said, "You've begun to drink at a sea of satisfaction."
4: Azt kérdezte, hogy ha egy tengerből egészen addig iszol, míg meg nem elégszel.
3: And it'll take all eternity to drink it dry.
4: Akkor is egy egész örökkévalóság kéne ahhoz, hogy kiígyad úgy, hogy száraz legyen.
3: I'm starting now.
4: Most kezdem.
3: Come on, let's call to the deep of God.
4: Szóljunk, kiáltsunk Isten mélységeihez.
3: I hope you're after those things.
4: Remélem, hogy ti is ezeket a dolgokat akarjátok.
3: Now God has got some deep thoughts in His heart which He wants to get into our hearts.
4: Isten szívében van néhány olyan mély gondolat, amit szeretné a mi szívünkbe eljuttatni.
3: And as we read the Bible, we understand that God has always intended that His glory should fill all the earth.
4: És amikor a Bibliát olvassuk, akkor világossá válik a számunkra, hogy Isten célja mindig az volt, hogy az ő dicsősége az egész földet betöltse.
3: The knowledge of the glory of the Lord shall fill the earth. As the waters cover the sea.
4: Az Úr dicsőségének ismerete betölti a földet, ahogy a tenger betakarja a víz.
3: It's God's purpose that the nations should be reaped.
4: Isten célja az, hogy a nemzeteket learassuk.
3: It's His purpose that souls in every nation should be saved.
4: Az ő célja az, hogy minden nemzetben a lelkek megmeneküljenek, üdvösséget nyerjenek.
3: It's His purpose that the nations be filled with His glory.
4: Az ő célja az, hogy a nemzetek tele legyenek az ő dicsőségével.
3: Now, I want you to listen to these scriptures.
4: Szeretném, hogyha meghallgatnátok ezeket az igéket.
3: I'm just going to quote.
4: Csak idézni fogom őket.
3: Ezekiel 39:21.
4: Az Ezékiel 39:21-ben.
3: Listen to what the prophet says.
4: Figyeljetek, mit mond a proféta.
3: Now, the prophet is Ezekiel.
4: Itt a proféta Ezékiel.
3: But God said.
4: De Isten mondta.
3: Come on, hear the word of the Lord.
4: Halljátok az Úr szavát.
3: God said.
4: Isten azt mondta.
3: I will set my glory among the nations.
4: Én elhelyezem a dicsőségemet a nemzetek között.
3: God said.
4: Isten azt mondta.
3: In Haggai chapter 2, verse 7.
4: Az Ageus 2:7-ben.
3: I will shake all nations.
4: Minden nemzetet megrázok.
3: And they shall come to the desire of all nations.
4: És ők ahhoz jönnek, akit minden nemzetek óhajtanak.
3: And I will fill this temple with my glory.
4: És én betöltöm ezt a templomot az én dicsőségemmel.
3: God said it.
4: Isten mondta.
3: He's going to do it.
4: Meg is fogja tenni.
3: Come on, we're living in the days when he's shaking all the nations.
4: Olyan napokban élünk, amikor ő minden nemzetet megráz.
3: And what's the purpose of the shaking?
4: És mi ennek a rázásnak a célja?
3: It's so that the people get shaken out into the kingdom.
4: Hogy az emberek berázódjanak a királyságban.
3: They get shaken into his glory and into his presence.
4: Berázódjanak Isten dicsőségébe és jelenlétébe.
3: It says that they're going to come to the desire of all nations.
4: Azt mondja az ige, hogy ahhoz jönnek, akit minden népek óhajtanak.
3: Come on, look at your nation.
4: Nézzétek meg a nemzeteteket.
3: Prophesy to Hungary.
4: És profitáljatok Magyarországnak.
3: Come to the desire of all nations.
4: Gyere ahhoz, akit minden népek óhajtanak.
3: The desire of all nations is in the heart of the people.
4: Az emberek szívében ott van az, amire a népek vágyódnak.
3: Come on, God said it. It is true.
4: Isten mondta, tehát ez igaz.
3: So within the heart of this nation there is the desire for him.
4: Tehát ennek a nemzetnek a szívében van egy iránta való vágy.
3: And God is going to shake nations until they come to the desire of all nations.
4: És Isten addig lázza a nemzeteket, amíg oda nem mennek ahhoz, akit a népek óhajtanak.
3: But he said they shall come.
4: De ő azt is mondta, hogy ezek jönni
3: Come on,
4: is fognak.
3: It doesn't matter which nation we're thinking about or praying for.
4: Teljesen mindegy, melyik nemzetre gondolunk, vagy melyikért imádkozunk.
3: And I don't know about you, but I pray for nations.
4: Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én imádkozok
3: nemzetekért. I've got nations on my heart.
4: Az én szívemben nemzetek
3: van. I've got Islamic nations on my heart.
4: A nemzetek iránti szeretet a szívemben van.
3: I constantly pray of Islamic nations.
4: És állandóan imádkozom a szeretett nemzetekért.
3: God, shake the nations!
4: Istenem, rázd meg a nemzeteket.
3: And let them come to the desire of all nations.
4: Hadd jöjjenek ahhoz, akit minden népek óhajtanak.
3: That scripture tells us something important.
4: Ez az ige valami nagyon fontosat mond nekünk.
3: The Lord says,
4: az Úr azt mondja,
3: I will fill this temple with my glory.
4: Én fogom betölteni ezt a templomot az én dicsőségemmel.
3: How is the temple of God going to be filled?
4: Hogy lesz tele Isten temploma?
3: It's with the people whom he shakes out of the nations.
4: Azokkal az emberekkel telik meg, akiket kiráz a nemzetekből.
3: It's the people who bring in glory. Hallelujah.
4: Ezeket, yes, ezek az brother. Emberek hoznak neki dicsőséget.
3: It's the people who bring in glory.
4: Az emberek hoznak neki dicsőséget.
3: Angels in heaven are rejoicing over every soul that's saved.
4: A mennyei angyalok újonganak minden lélek fölött, amelyik üdvösséget
3: nyer. And everyone is a potential carrier of the very glory of the living God.
4: Mindegyikben benne van a lehetőség, hogy az élő Isten dicsőségét hordozza.
3: God, shake nations.
4: Istenem, rázd meg a nemzeteket.
3: And pour them into the kingdom in Jesus' name.
4: És vont be őket a királyságba Jézus nevében.
3: Let's hear the word of the Lord.
4: Halljátok az Úr szavát.
3: Isaiah 40 and verse 5.
4: Ézsaiás 45.
3: Isaiah prophesies.
4: Ézsaiás proféta.
3: But God is speaking. Hear the word of the Lord.
4: De az Úr az, aki mondja a szavakat. Halljátok az Úr szavát.
3: The glory of the Lord shall be revealed.
4: Az Úr dicsősége megnyilvánul.
3: And all flesh shall see it together.
4: És minden test együtt látni fogja.
3: For the mouth of the Lord has spoken it. Hallelujah. You can't say better than that, can you? God has said it, it shall be.
4: Isten mondta, tehát úgy lesz.
3: And the glory of the Lord is going to be revealed.
4: És az Úr dicsősége megnyilvánul.
3: Now we live in these days.
4: Ezekben a napokban élünk most.
3: Now you could find many other glorious scriptures.
4: Sok más dicsőséges igét találhatnánk.
3: And it's worth, as you read the scripture, proclaim them, proclaim the word of God.
4: És amikor olvassátok ezeket az igéket, hirdessétek ki az Úr szavát.
3: Now, these are prophetic words.
4: Ezek proféciák.
3: Now, we believe that the prophetic word shall be accomplished.
4: Mi hiszük, hogy a proféciák meg fognak valósulni.
3: But we also believe that there is a time for every prophetic word to be accomplished.
4: De azt is hiszük, hogy minden profécia megvalósulásának megvan az ideje.
3: We also understand that every prophetic word is spoken forth out of the mouth of the prophet.
4: Azt is hiszük, hogy minden profétai szót kimondanak a proféták.
3: And others down the generations.
4: És utána az nemzedékek egymás utánjában
3: they grab hold of that prophetic word.
4: Az emberek megragadják ezt a proféciát.
3: And they speak it again.
4: És újra kimondják.
3: And it's as if they speak it again to the next generation.
4: És ez olyan, mintha ők is a következő nemzedéknek mondanák.
3: And then the next generation grabs it again.
4: Aztán a következő nemzedék újra megragadja.
3: Until it comes to the time of fulfillment.
4: És aztán eljön a beteljesedés ideje.
3: Now we don't have too much doubt about fulfillment.
4: Én nincs túl sok kétségünk a beteljesedés kérdésében, ugye?
3: Jesus is coming again.
4: Hiszen Jézus is újra el fog
3: jönni. We can almost feel his hot breath at the door.
4: Szinte már érezzük az ő forró leheletét az ajtóban.
3: Come on, he's coming. He's nearly here. Parousia, he is coming.
4: Jön a parousia.
3: We're in the last prophecies of the book.
4: A könyv utolsó proféciáinál tartunk.
3: These words are going to be fulfilled.
4: Ezek az igék meg fognak valósulni.
3: Come on, we can believe for them.
4: Hihetjük ezt.
3: We can speak them, we can proclaim them.
4: Kimondhatjuk, kihirdethetjük őket.
3: We can grab hold of them.
4: Megragadhatjuk őket.
3: We can expect them to be fulfilled in our world and our ministries.
4: És elvárhatjuk azt, hogy a mi korunkban, a mi világunkban fognak megvalósulni.
3: Come on, I expect these things to be fulfilled.
4: Én elvárom, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.
3: I expect to see nations being shaken.
4: Én számítok arra, hogy látom a nemzetek megrázkódását.
3: Shaken for purpose.
4: Ez céltudatos megrázás.
3: Come on, God is not being vindictive against nations.
4: Isten nem bosszút áll a nemzeteken.
3: But they are being shaken for purpose.
4: Hanem egy adott cél miatt rázza meg őket.
3: He says all the souls are mine.
4: Azt mondja, minden lélek az enyém.
3: And he's going to shake them out and have them in Jesus' name.
4: És kirázom őket onnan, és én fogom birtokolni őket Jézus nevében.
3: Now when that prophetic word is spoken.
4: Amikor kimondjuk ezt a proféciát.
3: If you could just come with me.
4: Egy kicsit most gyertek velem.
3: That prophetic word is incubated in the womb of God.
4: A prófétai ige Istennek a méhében fejlődik.
3: What is the womb of God?
4: Micsoda Isten méhe?
3: In the Old Testament,
4: az Ószövetségben,
3: it was Abraham and his generations.
4: Ábrahám és az ő utódai.
3: The people of God were intended to carry the very glory of God.
4: Isten népének az volt a rendeltetése, hogy Isten dicsőségét hordozza.
3: That was the womb of God carrying the promises.
4: Ez volt Isten méhe, ami hordozta az ígéreteket.
3: Carrying the prophetic words.
4: Hordozta a proféciákat.
3: Carrying the will and the purpose of God.
4: Hordozta Isten akaratát és célját.
3: They were carrying it to do it.
4: Azért hordozták, hogy megtegyék.
3: To manifest it.
4: Hogy nyilvánosságra hozzák.
3: To model it.
4: Hogy bemutassák.
3: To make the Gentiles jealous.
4: Hogy féltékenyé tegyék a pogányokat.
3: For what they could see was happening amongst God's people.
4: Hogy lássák a pogányok, mi történik Isten népe között.
3: But unfortunately they sinned and failed.
4: De sajnos ők bűnbe estek és elbuktak ebben.
3: But they were intended to be the very womb of God, carrying God's purposes.
4: De az lett volna a rendeltetésük, hogy Isten méhe legyenek, akik Isten célját hordozzák.
3: In the New Testament,
4: az Új Szövetségben,
3: the church is the womb of God.
4: Az egyház Isten méhe.
3: God has declared that He will dwell in the midst of us.
4: Isten kijelentette, hogy ő közöttünk fog lakozni.
3: From the beginning of time, God always wanted to dwell in the midst of His people.
4: A kezdetektől fogva Isten az ő népe között akart lakni.
3: And He's dwelling in the midst of His people even today by His Holy Spirit.
4: És még ma is az ő Szent Szelleme által az ő népe között lakik.
3: And all the prophetic words from the have come upon us in this time.
4: És minden prófétai szó ránk szállt ebben az időben.
3: And it's our responsibility to carry these words.
4: És a mi kötelességünk hordozni ezeket a szavakat.
3: Oh, I feel thrilled about that. It's our responsibility to carry these words.
4: Engem nagyon felvillanyoz az, hogy tudom, hogy a mi kötelességünk ezeket a szavakat hordozni.
3: Proclaim them.
4: Hogy kimondjuk ezeket, kihirdessük, imádkozzuk őket.
3: Until they are fulfilled.
4: Amíg meg nem valósulnak.
3: We carry the word of God.
4: Hordozzuk Isten igéjét.
3: We're incubating it within the womb.
4: A méhünkben fejlesztjük.
3: And the church is like a womb for God.
4: Az egyház olyan, mint egy méh Isten számára.
3: It's a place where we nurture and produce God's will upon the earth.
4: Isten akaratát a földön ebben tápláljuk és ebben hozzuk létre.
3: And it's a place where we birth His glory.
4: És ez az a hely, ahol megszüljük az ő dicsőségét.
3: You know, God wants to put His glory on the earth.
4: Isten az ő dicsőségét el akarja helyezni a földön.
3: And the responsibility is with the church now.
4: És az egyházé most a felelőssége ennek.
3: In the Old Testament,
4: az Ószövetségben,
3: God placed the Ark of the Covenant, that was the presence and the glory of God.
4: Isten a frigyládát helyezte el, ami Isten jelenlétének és dicsőségének a helye volt.
3: It was put in the middle of his people.
4: Oda tette az ő népe közé.
3: Right in the womb of his people.
4: Oda az ő népe méhébe.
3: Now Jesus is here.
4: Most már Jézus itt van.
3: He's in here.
4: Itt van bennünk.
3: He's in you.
4: Bennetek, bennem.
3: He's in us collectively.
4: Együttesen bennünk van.
3: The Ark of the Covenant.
4: Ez a frigyláda.
3: The very presence of the living God.
4: Az élő Isten jelenléte.
3: In us.
4: Bennünk.
3: We carry the glory.
4: Mi hordozzuk a dicsőséget.
3: We carry his presence.
4: Mi hordozzuk az ő jelenlétét.
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: What are we doing? Are we showing forth his glory?
4: Mit teszünk ezzel? Megmutatjuk az ő dicsőségét?
3: Are we displaying it in the earth?
4: Megmutatjuk a földön?
3: This is what we are supposed to be doing.
4: Ez a feladatunk.
3: God has put his glory upon us.
4: Isten az ő dicsőségét helyezte ránk.
3: Jesus, the very Ark of the Presence.
4: Jézus a jelenlét frigyládája.
3: Came from heaven's glory.
4: Eljött a menny dicsőségéből.
3: And he brought glory down to the earth.
4: És lehozta a dicsőséget a földre.
3: And he created out of his own body.
4: És a saját testéből megteremtett.
3: The womb of God.
4: Megteremtette Isten méhét.
3: His body is the church.
4: Az ő saját testét, ami az egyház.
3: And there, within that body,
4: és ott ebben a testben,
3: he put the purposes of God.
4: Elhelyezte Isten céljait.
3: The will of God.
4: Isten akaratát.
3: The glory of God.
4: Isten dicsőségét.
3: Oh, could I even say that the desires of God?
4: Mondhatnám esetleg azt is, hogy Isten vágyait.
3: And so that we are longing for the things that he longs for.
4: Hogy azok után, a dolgok után vágyódjunk, amik után ő vágyódik.
3: So that we are truly sensing his heart.
4: Hogy valóban érzékeljük, mi van az ő szívében.
3: As if we have been taken into the very heart of God.
4: Mint hogyha bejutnánk Isten szívébe.
3: And this vast heart full of love.
4: Az ő óriási szívébe, ami tele van szeretettel.
3: Pulsating. Pulsating.
4: És
3: pulsating.
4: Ami dobog, dobog.
3: And here is this heart is beating.
4: Itt van az ő, és halljuk az ő szívdobbanását.
3: And here it goes. Boom, boom, boom.
4: Így.
3: Boom, boom.
4: Így dobog az ő szíve.
3: And God is calling you and me.
4: És Isten téged és engem hív.
3: For our hearts to be in tune with his heart.
4: Hogy a mi szívünk összhangban legyen az övével.
3: Come on, let your heart beat with his heart.
4: Hogy a mi szívünk az ő szívverésével egy hangban
3: dobogjon. Let your heart be captured with his heart.
4: Hogy az ő szíve megragadja a mi szívünket.
3: You know, God is wanting to do these things for us in these days.
4: Isten ezekben a napokban ezt akarja megtenni velünk.
3: There've never been days like this ever before.
4: Soha ezelőtt nem voltak pont ilyen napok, mint ezek.
3: And I tell you, huge responsibility rests upon this generation now.
4: És azt mondom nektek, hogy ez a felelősség most ezen a nemzedéken nyugszik.
3: And so we have to rise up with new fervor, a new power.
4: Tehát új erővel és új buzgalommal kell nekünk felkelnünk.
3: We've got to be ready to do what God is saying, hear what he's saying.
4: Késznek kell lennünk meghallani és megtenni ezt, amit Isten mond.
3: In Zechariah and chapter 2 and verse 5.
4: A Zakariás 2:5-ben.
3: We have another picture of that end time church.
4: Az utolsó idők egyházáról egy másik képet látunk.
3: The Lord says.
4: Azt mondja az Úr.
3: Through the prophet Zechariah.
4: A Zakariás prófétán keresztül.
3: God is speaking to his people.
4: Isten szól az ő népéhez.
3: He says, I will be a wall of fire around her.
4: Azt mondja, hogy én tűzfal leszek körülötte.
3: Listen to this.
4: Figyeljétek ezt.
3: I will be the glory in her midst.
4: Én leszek közötte a dicsőség.
3: That's what God wants to be.
4: Ez akar Isten lenni.
3: That's a picture of this end time church.
4: Ez ennek az utolsó időkbeli egyháznak a képe.
3: A wall of fire around us.
4: Körülöttünk van egy tűzfal.
3: And his glory in the midst. Hallelujah.
4: És középen meg ott van az ő dicsősége.
3: Thank you, Lord.
4: Köszönjük, Uram.
3: Thank you, Lord.
4: Köszönjük, Uram.
3: That's where we live.
4: Ebben élünk.
3: With the protection of our living God as a wall of fire around us.
4: Ami élő Istenünk védelme olyan körülöttünk, mint egy tűzfal.
3: That's where we live in the midst of the glory of our God.
4: Ebben élünk Isten dicsőségének a közepette.
3: Right in the middle of the womb of God.
4: Isten méhének a közepén.
3: It is going to be made manifest to the nations.
4: És ez meg fog nyilvánulni a nemzetek előtt.
3: The end time church is filled with God's glory.
4: Az utolsó idők egyháza tele van Isten dicsőségével.
3: And it will bring forth a generation after generation of glory carriers. Hallelujah.
4: És a dicsőséget hordozó nemzedékeit egymás után fogja létrehozni.
3: Are you a glory carrier?
4: Te is hordozod a dicsőséget?
3: Do you carry the glory of our God?
4: Hordozod a mi Istenünk dicsőségét?
3: I want to say to you, precious ones, that's what God is looking for.
4: Azt akarom mondani nektek, kedveseim, hogy Isten ezt keresi.
3: Come on, if we're living in the glory, let's be a glory carrier.
4: Hogyha a dicsőségben élünk, akkor hordozzuk is ezt a dicsőséget.
3: Carrying the very presence of the Lord.
4: Az Úr jelenlétét hordozzuk.
3: In Galatians chapter 4 verse 26.
4: A Galata 4:26-ban.
3: It says there that Jerusalem above is free.
4: Azt olvassuk, hogy az ott az égben levő Jeruzsálem szabad.
3: You know what that is a picture of?
4: Tudjátok, ez minek a képe?
3: The bride of Christ.
4: Krisztus mennyasszonyáé.
3: The church, Jerusalem, coming down out of heaven.
4: Az egyház, mint Jeruzsálem, leszáll a mennyből.
3: And he says, this Jerusalem, she's free.
4: És azt olvassuk erről a Jeruzsálemről, hogy ez szabad, az ő egyháza.
3: This bride, she's free.
4: Az ő mennyasszonya szabad.
3: And she's the mother of us all.
4: És ő mindnyájunk anyja.
3: The church is the mother of us all.
4: Az egyház mindnyájunk anyja.
3: This is the womb of God.
4: Ez Isten méhe.
3: Now I want us to look at some of the Old Testament types.
4: Most szeretném, hogyha néhány ószövetségi előképet megnéznénk.
3: Again and again in the Old Testament.
4: Az Ószövetségben újra és újra.
3: The enemy endeavored to stop the godly line.
4: Az ellenség megpróbálta elvágni, félbeszakítani az Isten szerinti utódlást.
3: And again and again the godly line was barren.
4: És az Isten szerinti vérvonal újra és újra meddő volt.
3: What was the enemy trying to do?
4: Mit próbált az ellenség elérni?
3: He was endeavoring to stop generational transference.
4: Megpróbálta megakadályozni, hogy a generációk egymásnak átadják Isten áldását.
3: You know, he's still doing that.
4: Tudjátok, még mindig ezt teszi.
3: Okay, you're a believer.
4: Rendben, te hívő vagy.
3: Okay, the devil will come to terms with that.
4: Az ördög ebben még valahogy belenyugszik.
3: Okay, lost one.
4: Rendben, egyet elvesztem.
3: But I'm gonna have the children.
4: De azt mondja, a gyerekeket megkaparintom.
3: He goes for the next generation.
4: A következő nemzedéket célozza meg.
3: But God intends every generation to follow on after their own kind.
4: De Isten azt akarja, hogy minden nemzedék önmagához hasonlót hozzon létre.
3: Come on, we need to guard that next generation.
4: Szükségünk van a következő nemzedékben is Istenre.
3: We can see what the enemy is about.
4: Láthatjuk, mi az ellenség terve.
3: Sarah was called the mother of nations.
4: Sárának az volt.
3: I want us to look at some of the Old Testament types.
4: Most szeretném, hogyha néhány ószövetségi előképet megnéznénk.
3: Again and again in the Old Testament.
4: Az Ószövetségben újra és újra.
3: The enemy endeavored to stop the godly line.
4: Az ellenség megpróbálta elvágni, félbeszakítani az Isten szerinti utódlást.
3: And again, the godly line was barren.
4: És az Isten szerinti vérvonal újra és újra meddő volt.
3: What was the enemy trying to do?
4: Mit próbált az ellenség elérni?
3: He was endeavoring to stop generational transference.
4: Megpróbálta megakadályozni, hogy a generációk egymásnak átadják Isten áldását.
3: You know, he's still doing that.
4: Tudjátok, még mindig ezt teszi.
3: Okay, you're a believer.
4: Rendben, te hívő vagy.
3: Okay, the devil will come to terms with that.
4: Az ördög ebben még valahogy belenyugszik.
3: Okay, lost one.
4: Rendben, egyet elvesztem.
3: But I'm gonna have the children.
4: De azt mondja, a gyerekeket megkaparintom.
3: He goes for the next generation.
4: A következő nemzedéket célozza meg.
3: But God intends every generation to follow on after their own kind.
4: De Isten azt akarja, hogy minden nemzedék önmagához hasonlót hozzon létre.
3: Come on, we need to guard that next generation.
4: Szükségünk van a következő nemzedékben is Istenre.
3: We can see what the enemy is about.
4: Láthatjuk, mi az ellenség terve.
3: Sarah was called the mother of nations.

0: te még mindig ezt teszi.
1: Okay, you're a believer.
0: Rendben, te hívő vagy.
1: Okay, the devil will come to terms with that.
0: Az ördög ebben még valahogy belenyugszik.
1: Okay, lost one.
0: Rendben, egyet elvesztem.
1: But I'm gonna have the children.
0: De azt mondja, a gyerekeket megkaparintom.
1: He goes for the next generation.
0: A következő nemzedéket célozza meg.
1: But God intends every generation to follow on after their own kind.
0: De Isten azt akarja, hogy minden nemzedék önmagához hasonlót hozzon létre.
1: Come on, we need to guard that next generation.
0: Szükségünk van a következő nemzedékben is Istenre.
1: We can see what the enemy is about.
0: Láthatjuk, mi az ellenség terve.
1: Sarah was called the mother of nations.
0: Sárának az volt a neve, hogy nemzetek anyja.
1: What a glorious name.
0: Micsoda dicsőséges név.
1: Mother of nations, Sarah.
0: Sára, nemzetek anyja.
1: She was barren.
0: De meddő volt.
1: Isn't that fantastic?
0: Nem fantasztikus?
1: Prophesied over her. Mother of nations.
0: Azt profétálták fölötte, hogy nemzetek anyja.
1: Barren.
0: És meddő volt.
1: Rebecca.
0: Rebecca.
1: Prophesied over Rebecca.
0: Rebecca fölött is ezt profétálták.
1: Mother of thousands of tens of thousands.
0: Tízezrek és százezrek anyja.
1: This is the prophecy over Rebecca.
0: Ez a Rebecca fölött elmondott profécia.
1: She was barren.
0: Meddő volt.
1: Rachel.
0: Rachel.
1: She carried the prophecies of Abraham.
0: Ő Ábrahám proféciáit hordozta.
1: Genesis 28 and verse 3.
0: Egy Mózes 28:3.
1: It is repeated there.
0: Itt megismétlődik ez.
1: I'm just going to read it to you.
0: Csak felolvassam nektek.
1: This is when Isaac was blessing Jacob.
0: Ez volt az, amikor Izsák megáldotta Jákobot.
1: Before he married Rachel.
0: Mielőtt Ráhel feleségül vette volna.
1: And Isaac blesses Jacob with the blessings of Abraham.
0: És Izsák Jákobot az Ábrahám áldásával áldja meg.
1: And then Isaac takes those blessings of Abraham to his new wife Rebecca.
0: Aztán
1: Rachel.
0: Izsák elviszi ezt az új áldást az ő feleségének Ráhelnek.
1: And this is what's written.
0: És az van megírva.
1: May God Almighty bless you.
0: A mindenható Isten pedig áldjon meg.
1: And make you fruitful and multiply you.
0: Szaporítson és sokasítson meg téged.
1: That you may be an assembly of peoples.
0: Hogy népek sokasságává légy.
1: And I give you the blessing of Abraham.
0: És adja neked az Ábrahám áldását.
1: To you and your descendants with you.
0: Te néked és a te magodnak, te veled együtt.
1: That you might inherit the land.
0: Hogy örökség szerint bírjad a földet.
1: And then in Genesis 17.
0: És utána az 1 Mózes 17-ben.
1: She had yet another prophecy over her.
0: Egy másik profécia hangzik el fölötte.
1: I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings shall come from you.
0: Rendkívül gyümölcsözővé teszlek, nemzetek fognak származni tőled, és királyok születnek tőled.
1: The prophecies of Abraham came upon Rachel.
0: Ábrahám proféciái szálltak Ráhelre.
1: But she was barren.
0: De meddő volt.
1: Isn't that incredible?
0: Nem elképesztő, hihetetlen.
1: What is this telling us?
0: Mit tudunk meg ebből?
1: That the enemy endeavors to shut the womb and cause barrenness of every godly line.
0: Azt, hogy a sátán megpróbál bezárni minden olyan méhet és meddőséget okozni minden olyan vérvonalban, ami Isten szerinti.
1: The enemy is after the womb of God.
0: Az ellenség Isten méhét akarja betömni.
1: What has he been doing in the church?
0: Mit csinált az egyházban?
1: He's been endeavoring generation after generation to make it barren.
0: Egyik nemzedék után egyik nemzedékben a másik után megpróbálta meddővé tenni.
1: So that this womb of God does not produce.
0: Hogy Isten méhéből ne szülessen semmi.
1: What a curse this is upon the church.
0: Egy ilyen átok van az egyházon.
1: You know, each one of those women, Sarah, Rebecca and Rachel, that each one only conceived by a supernatural intervention.
0: Mindezen asszonyok, Sára is, és Ráhel is, és Rebecca is, csak természet fölötti beavatkozás eredményeként tudott fogadni.
1: Do you know this, the church in this age?
0: Tudjátok, az egyház ebben a korban
1: is in desperate need of a supernatural intervention.
0: Az egyháznak hatalmas szüksége van természet fölötti beavatkozásra.
1: It's only a supernatural intervention that is going to cause the womb of this church in this age to become fruitful.
0: Csak egy természet fölötti beavatkozás tudja elérni, hogy ebben a nemzedékben ennek az egyháznak a méhe gyümölcsöző legyen.
1: And what is that supernatural intervention?
0: És mi ez a természet fölötti beavatkozás?
1: It is the very power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem ereje.
1: The spirit that

0: Mary.
1: A Szent Szellem, aki Máriára rászállt.
0: And the Holy Spirit overshadowed her.
1: És a Szent Szellem beárnyékozta őt.
0: And her womb bore the Christ child.
1: És az ő méhéből született a Krisztus.
0: Come on, we need a new overshadowing of the Holy Spirit.
1: Újra szükségünk van a Szent Szellem általi beárnyékolásra.
0: A new powerful visitation.
1: Egy új erőteljes látogatásra.
0: That the womb of the church might be visited and become fruitful.
1: Hogy az egyház méhe is egy látogatást kapjon és így gyümölcsözővé váljon.
0: Always all down the generations there's been a battle over fruitfulness.
1: Mindig, akárhány nemzedéket nézzük meg, mindig harc volt a gyümölcsözőség területén.
0: And we need to recognize it's the same today.
1: És nekünk fel kell ismernünk, hogy ma ugyanez a helyzet.
0: Like in one place we can see fruitfulness and we go to another city and no, it's just barrenness.
1: Az egyik városban látjuk a gyümölcsözést, és elmegyünk egy másik helyre, és ott csak meddőséget látunk.
0: I believe that we need to unite and war against barrenness.
1: Hiszem, hogy egyesített erőkkel kell harcolnunk a meddőség ellen.
0: And we need to unite.
1: Egyesülnünk kell.
0: And call down the power of the Spirit to cause an igniting in the very womb of God.
1: És le kell hívnunk Isten Szent Szellemét együtt, hogy Isten méhében tüzet tudjon gyújtani.
0: I'm sure that you won't be satisfied if you get fruitfulness in your little corner.
1: Gondolom, hogy ti attól is elégedettek lennétek, ha a te kis sarkatokban gyümölcsözik
0: lenne.
1: De a többiek még meddők maradnának.
0: Come on, we want to see an opening up of the womb of God.
1: De mi azt akarjuk látni, hogy Isten méhe megnyílik.
0: We want to see a great fruitfulness coming forth.
1: Látni akarunk egy nagy gyümölcsözést előtörni.
0: Now, in the natural,
1: természetes szinten,
0: there's only one way in which a baby is conceived.
1: Egy kisbaba csak egyetlen módon foganhat meg.
0: There's got to be an intimate interaction between the wife and the lover.
1: Kell történni egy nagyon bensőséges eseménynek a feleség és a szerelmesek között.
0: And I want to tell you that's what God is looking for today.
1: És el akarom mondani nektek, hogy Isten ma is ezt akarja.
0: He is wooing his bride.
1: Ő vonza magához, hívja az ő menyasszonyát.
0: He's looking for that intimate interaction with her.
1: Ő akarja ezt a bensőséges kapcsolatot a menyasszonyával.
0: He's looking for godly worship.
1: Isten szerinti imádást akar.
0: A passionate heart that is poured out before him.
1: És szenvedélyes szíveket, akik ki vannak öntve előtte.
0: You know, we don't just sing songs here.
1: Mi itt nem csak énekeket éneklünk.
0: We're opening up the heavens.
1: Hanem kinyitjuk a mennyet.
0: We're opening up the womb of God.
1: Kinyitjuk Isten méhét.
0: We're in that place of intimate communication with our God.
1: Az Istenünkkel való bensőséges kommunikációban vagyunk.
0: We're in that place where something can happen within the body of Christ.
1: Olyan helyzetben vagyunk, amikor történhet valami Krisztus testében.
0: We're in that place where we are inseminating the very purposes of God within his body.
1: Abban az helyzetben vagyunk, amikor Krisztus testében Istennek az akaratát bírjuk megvalósulásra.
0: We're calling forth fruitfulness.
1: Előhívjuk a gyümölcsözést, a termékenységet.
0: Come on, worship isn't just something you do before you preach.
1: Az imádás az nem csak olyas valami, amit prédikáció előtt csinálunk.
0: Worship something you do every day of your life.
1: Az imádás olyasmi, amit életünk minden napján csinálunk.
0: Worship's what you do when you open your eyes in the morning.
1: Az imádás akkor kezdődik, mikor reggel kinyitjátok a szemeteket.
0: Before you sleep at night.
1: És mielőtt elaludnátok este.
0: You're just a worshipper.
1: Csak imádók vagytok.
0: And I want to call you to that place.
1: És én erre akarlak hívni titeket.
0: You know, in the natural, when a baby is conceived,
1: tudjátok, fizikai szinten, amikor megfogan egy baba,
0: it takes time for that womb to develop.
1: Egy idő kell ahhoz, míg kifejlődik a méhben.
0: And I believe also within the womb of the church.
1: És én hiszem, hogy az egyház méhében is.
0: There is a time lapse in which he is developing the womb.
1: Kell egy bizonyos idő ahhoz, amíg Isten a méhben ki tudja alakítani a dolgokat.
0: Come on, he's working in us.
1: Isten munkálkodik
0: bennünk. He's stretching us out.
1: Kifeszít minket, kinyújt minket.
0: He's extending our understanding.
1: Bővíti a megértésünket.
0: He's making us hungry and longing for him.
1: És éhessé és vágyódóvá tesz minket önmaga iránt.
0: Do we feel that?
1: Érezzük ezt?
0: Come on, he's doing that, pulling us, making us yearn after him.
1: Isten ezt cselekszi, hogy vonz minket magához, és rávesz minket, hogy vágyakozzunk ő utána.
0: He's developing the very womb of God.
1: Tehát Istennek a méhét fejleszti közöttünk.
0: You know, this is time.
1: Itt az ideje.
0: Right now it's time.
1: Most van itt az ideje.
0: The bride of Christ is coming forth in the earth.
1: Amikor Krisztus menyasszonya előre tör a földön.
0: And this is one of the restoration prophecies in the earth.
1: És ez a földre vonatkozó egyik helyreállítási profécia.
0: That the bride of Christ is coming forth.
1: Hogy Krisztus mennyasszonya előtör feláll.
0: And we see that happening.
1: És látjuk ezt történni.
0: Who is this bride of Christ?
1: Ki ez a Krisztus mennyasszonya?
0: She is the church that loves her husband.
1: Az egyház, aki szereti a férjét.
0: And with that lover is being stirred within the church.
1: És az a szeretet felgerjesztődik az egyházban.
0: Come on, don't consider this is just something for a few people.
1: Ne gondoljátok, hogy ez csak egy keveseknek szóló
0: dolog. This is something which is necessary for the whole church now.
1: Jelenleg az egész egyháznak szüksége van erre.
0: We come into an intimate knowledge of him.
1: Bensőségesen megismerjük az Urat.
0: We come become passionate lovers of our God.
1: Szenvedélyesen szeretjük a mi Istenünket.
0: Come on, you can sing to him all day long. I love you, Lord. I love you, Lord.
1: Egész nap énekelhetitek neki, hogy szeretlek, Uram, szeretlek, Uram.
0: Come on, some of you have never had ever done that, but I'm saying, come on, you need to do that. I love you, my God. I love you.
1: Némelyektek soha nem tették ezt, de most bátorítalak titeket, hogy tegyétek ezt, hogy énekeljetek, hogy szeretlek, Uram.
0: Let's get passionate about our God.
1: Legyünk szenvedélyesek a mi Istenünk iránt.
0: Let's be intimate with him.
1: Legyünk bensőséges kapcsolatba vele.
0: Let's see what he will do in his church.
1: Lássuk, hogy mit tesz ő az egyházában.
0: You see, when that bride comes to him.
1: Tudjátok, amikor a mennyasszonya ő hozzá megy.
0: She's going to be fruitful.
1: Gyümölcsöző lesz, termékeny.
0: Oh, yes, she's going to be fruitful.
1: Ó, igen, termékeny lesz.
0: She's the wife of the Lamb.
1: Ő a bárány mennyasszonya.
0: And it, when it comes to the place of birth.
1: És amikor a születés ideje eljön.
0: You know, the womb is the strongest muscle in a woman's body.
1: Tudjátok, egy nő testében a méh a legerősebb izom.
0: Did you know that?
1: Tudtátok?
0: When a woman is giving birth.
1: Amikor egy asszony szül.
0: That muscle of the womb.
1: Akkor a méhnek az izma
0: is the strongest muscle she has.
1: Az a legerősebb izom, ami a testében van.
0: A lot stronger than most of you men's muscles.
1: Sokkal erősebb, mint nagyon sok férfinak az izmai.
0: It's gotta be tough.
1: Nagyon keménynek,
0: gotta be strong.
1: Erősnek kell lennie.
0: And the Lord is developing that strong muscle within his people these days.
1: És az Úr ezekben a napokban ezt az erős izmot fejleszti az ő népében.
0: We're gonna produce, I tell you people, we're gonna produce.
1: Mondom nektek, hogy szülni fogunk valamit.
0: Something glorious is going to take place. Hallelujah.
1: Valami dicsőséges dolog fog történni.
0: We're going to be intolerant of being barren.
1: Nem fogjuk eltűrni a meddőségünket.
0: Come on, we're going to say we can't be barren any longer.
1: Meg fogjuk mondani, hogy nem lehetünk többé meddők.
0: Oh God, I've got to lead people to the Lord.
1: Istenem, hát nekem embereket kell az Úrhoz vezetnem.
0: I've been barren for years, Lord.
1: Uram, már évek óta meddő vagyok.
0: Stir my heart.
1: Gerjeszt fel a szívemet.
0: Come on, some of you sitting here haven't led anybody to the Lord for years.
1: Vannak itt köztetek olyanok, akik már évek óta nem vezettek senkit az
0: Úrhoz.
1: Ha egyáltalán volt olyan, amikor igen.
0: Barren.
1: Meddőség.
0: It's a curse to be barren.
1: Ez egy átok a meddőség.
0: Come on, come out of it.
1: Gyertek ki belőle.
0: Decide you're going to serve God.
1: Döntsétek el, hogy Istent fogjátok szolgálni.
0: You're going to yield to him.
1: Neki fogjátok alávetni
0: magatokat. You're going to come to the heavenly lover.
1: Oda mentek a mennyei szerelmeshez.
0: You're going to be fruitful.
1: És termékenyek lesztek.
0: In Jesus name, come on, do it.
1: Jézus nevében tegyétek meg.
0: You know what else causes a conception within the womb?
1: Tudjátok, mi a másik dolog, ami a méhben a foganás létrehozza?
0: Even as it was with Mary.
1: Ahogy Máriánál is volt.
0: The word was spoken.
1: Elhangzott az ige.
0: The word came into her.
1: Az ige belehatolt.
0: And it conceived.
1: És megfogant.
0: The living word came forth.
1: Előjött az élő ige.
0: We've heard the prophetic word.
1: Hallottuk a profétai igét.
0: And this book is full of the prophetic word.
1: Ez a könyv tele van profétai igékkel.
0: Now what prophetic word have you grabbed into your womb?
1: Hogyha van egy profétai ige, amit ti megragadtok a méhetekkel.
0: What prophetic word are you incubating?
1: Legyen egy profétai szó, ami bennetek kezd el fejlődni.
0: What prophetic word is going to come to fruition?
1: Melyik az a profétai szó, ami bennetek fejlődni fog?
0: Come on, take the word.
1: Vegyétek el, fogjátok az igét.
0: I want to read you a scripture.
1: Olvasok nektek egy igét.
0: This is just Isaiah 62.
1: Ézsaiás 62.
0: You can open that with me.
1: Lapozzatok oda velem.
0: You know, I take this passage of scripture.
1: Én fogom ezt az igét.
0: And I prophesy it over the city in which I live.
1: És profétálom a fölött, a város fölött, ahol élek.
0: In San Antonio.
1: San Antonióban.
0: You take this.
1: Fogjátok ezt.
0: I say when I read this.
1: Amikor én ezt olvasom, azt mondom.
0: For San Antonio's sake, I will not hold my peace.
1: San Antonióért nem hallgatok.
0: Because that's where I live.
1: Mert én ott élek.
0: Now what about you?
1: És veletek mi van?
0: I can't say. Sheke something or other.
1: Nem tudom kimondani, hogy Székesfehérvár.
0: You can say that.
1: De ki tudjátok mondani?
0: Now that's a tongue twister. But you need to declare that.
1: De ki kell ezt hirdetnetek itt is?
0: I'll say Budapest. Okay, for Budapest.
1: A Budapestet kimondom, hogy Budapest tér.
0: I will not hold my peace.
1: Nem hallgatok.
0: For Jerusalem's sake, and you put the name of your city in there.
1: És Jeruzsálem helyére is tegyétek a városotok nevét.
0: Proclaim it.
1: Hirdessétek ki.
0: Prophesy it.
1: Profétáljátok.
0: I will not rest.
1: Nem nyugszom.
0: Prophesy until her righteousness goes forth as the brightness.
1: Profétáljátok, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága.
0: And her salvation is a lamp that burns.
1: És szabadulása, mint a fáklya tündököl.
0: Come on, put the name of your city in there.
1: Tegyétek be a városotok nevét ide.
0: And Gentiles will come and see your righteousness. Let's say the unbelievers are going to see the righteousness.
1: És meglátják a népek igazságodat. Mondjátok, a hitetlenek meglátják igazságodat.
0: And even the politicians are going to see your glory. Hallelujah.
1: És még a politikusok is meglátják dicsőségedet.
0: And you'll be called by a new name.
1: És új nevet adnak néked.
0: Which the mouth of the Lord will name.
1: Amelyet az Úr szája határoz meg.
0: And you shall be a crown of glory in the hand of the Lord.
1: És leszel dicsőség koronája az Úr kezében.
0: Come on, you can read that whole chapter.
1: Az egész fejezetet felolvashatjátok.
0: Prophesy it.
1: És profétáljátok.
0: Proclaim it.
1: Hirdessétek ki.
0: Get it in your spirit.
1: Jusson be a szellemetekbe.
0: Now, maybe the God has given you other scriptures.
1: Lehet, hogy Isten nektek más igéket adott.
0: But come on, I want to tell you, until there's a seed of the word within your womb.
1: De mondom nektek, hogy amíg a méhetekben nincs egy ige,
0: nothing's gonna be produced.
1: Semmi nem fog születni.
0: So you better get the word in you.
1: Tehát jobban teszitek, hogyha magatokba veszitek az igét.
0: Now you need a rhema word.
1: Szükségetek van egy rémára.
0: You need a word out of the mouth of God into your heart.
1: Egy olyan ígére, ami Isten szájából a ti szívetekbe jön be.
0: You need it living in you.
1: Amelyik bennetek él.
0: You need it.
1: Szükségetek van, nektek van rá
0: szükségetek. You need it for a new church.
1: Szükségetek van egy új gyülekezet érdekében.
0: You need it for every new undertaking.
1: Minden új vállalkozás szempontjából szükség van egy ilyen ígére.
0: You need it to keep yourself on track and on target.
1: Szükségetek van ezért erre ahhoz, hogy rajta maradjatok a megfelelő vágányon.
0: Come on, we need to be constantly hearing from God.
1: Állandóan hallanunk kell Istentől.
0: Get the word of God.
1: Kapjátok meg Isten igéjét.
0: I want to tell you, God is going to release his womb.
1: És mondom nektek, hogy akkor Isten felszabadítja az ő méhét.
0: There's a birthing anointing coming upon the intercessors.
1: Egy szülési kenet száll a közbenjárókra.
0: It's happening.
1: Történik ez.
0: God does everything in order.
1: Isten mindent sorrendben tesz.
0: And you know, when you see that travailing spirit coming upon the church.
1: És tudjátok, amikor azt látjátok, hogy az gyülekezetre rászáll a vajudás szelleme.
0: Know for sure we're about to see a birthing.
1: Akkor tudjátok biztosan, hogy hamarosan szülés lesz.
0: Oh, let's pray for that. Let's pray for that.
1: Imádkozzunk ezért. Imádkozzunk.
0: The Lord said to me one time.
1: Azt mondta nekem egyszer az Úr.
0: When you see men travailing.
1: Amikor látod, hogy a férfiak vajudnak.
0: Know the time is near.
1: Akkor tud, hogy közel az idő.
0: Come on, women travail.
1: Gyerünk, a nők azok vajudnak.
0: When you see the men travailing.
1: De amikor majd látod, hogy a férfiak vajudnak.
0: The time is near.
1: Akkor közel van az idő.
0: Come on, everything in its order.
1: Isten minden sorrendben tesz.
0: God is putting this upon the church.
1: Isten ezt ráhelyezi az egyházra.
0: It's not as if we can suddenly decide this is the time.
1: Nem úgy van, hogy mi döntjük el egyszer csak, hogy most van itt az idő.
0: When a woman's gonna have a baby.
1: Amikor egy asszonynak gyereke lesz,
0: she can't say, oh, I'll have this baby when it's convenient.
1: Nem mondhatja azt a nő, hogy akkor szülöm meg ezt a gyereket, amikor majd éppen kényelmes lesz a helyzet.
0: It's never been like that.
1: Ez soha nem volt így.
0: Babies come when babies come.
1: A babák akkor jönnek, amikor akarnak.
0: And they've got their own timetable.
1: Megvan a saját ütemtervük.
0: And when the contractions come,
1: És amikor jönnek az összehúzódások,
0: now something's gonna happen.
1: A görcsök, akkor történni fog valami.
0: And I believe that those contractions are coming upon the body of Christ.
1: És én hiszem, hogy Krisztus testében jönnek már az összehúzódások.
0: And I want to say to you, precious ones.
1: És azt akarom nektek mondani, drágáim.
0: Come on, if you feel that pressure upon you.
1: Hogyha érzitek magatokon ezt a nyomást.
0: There's a driving to the place of prayer.
1: Hogy úgy érzitek, hogy űz titeket valami az ima helyére.
0: Come on, don't give up, don't give up.
1: Akkor ne adjátok fel semmiképp.
0: Come on, stay there and be persistent.
1: Hanem maradjatok ott és legyetek kitartóak.
0: Now is the time to hold on.
1: Most van itt az idő, amikor ki kell tartanunk.
0: Now is the time to be persistent and faithful.
1: Most van itt az idő, amikor kitartónak és hűségesnek
0: and
1: kell lennünk.
0: And we shall see the fruit of our prayers.
1: És látni fogjuk az imáink gyümölcsét.
0: Don't get discouraged.
1: Ne csüggedjetek el.
0: Things might seem to take a long time.
1: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy túl sokáig tart dolgok megtörténése.
0: But God is working for us and with us.
1: De Isten munkálkodik értünk és velünk együtt.
0: Come on, take His word, declare it, proclaim it.
1: Fogjátok az ő igéjét és hirdessétek ki, jelentsétek ki.
0: Obey Him in tiny details.
1: Engedelmeskedjetek neki az apró részletekben.
0: You know, God will speak to you if you will listen.
1: Tudjátok, Isten szólni fog hozzátok, ha odafigyeltek.
0: And if you will obey, He will keep on speaking.
1: És hogyha engedelmeskedtek, akkor tovább fog beszélni.
0: Come on, sometimes we are so lost because we can't hear God, because we don't obey God.
1: Néha azért tévedünk el annyira, mert nem halljuk Isten szavát, azért, mert előtte nem engedelmeskedtünk.
0: You know, sometimes it seems He only whispers and you wonder, was that God or was it my best idea?
1: Néha úgy gondoljátok, hogy Isten csak suttog, és azon tűnődtök, hogy ez valóban Isten szava volt, te vagy csak a ti legjobb ötletetek.
0: Come on, learn to hear His voice.
1: Tanuljátok meg hallani az ő
0: recognize His voice.
1: Ismerjétek fel.
0: Obey Him.
1: És engedelmeskedjetek
0: neki. And He will speak to you.
1: És ő szólni fog hozzátok.
0: And I tell you, God is waiting to do something for us.
1: És mondom nektek, hogy Isten alig várja, hogy tehessen értünk valamit.
0: We're in the most incredible days.
1: A legmegdöbbentőbb korban élünk.
0: I believe that the body of Christ is in those birth pangs now.
1: Hiszem, hogy jelenleg Krisztus teste a szülési fájdalmakat éli át.
0: I believe right now that there's a delivery time coming.
1: Hiszem, hogy most jön a szülés ideje.
0: You know what God says in the word?
1: Tudjátok, mit mond Isten az igében?
0: Can a nation be born in a day?
1: Születhet egy nemzet egy nap alatt?
0: What do you answer?
1: Mi a ti válaszotok?
0: Yes, Lord!
1: Igen, Uram!
0: Do you say that?
1: Ezt mondjátok ti is?
0: You know we need to grab hold of some scriptures.
1: Tudjátok, meg kell ragadnunk néhány igét.
0: Believe them, yell them, shout them, pray them.
1: Higgyétek őket, kiáltsátok őket, üvöltsétek őket, imádkozzátok őket.
0: Yes, my God, Hungary can be born in a day.
1: Igen, Uram, Magyarország egy nap alatt meg fog születni.
0: Come on, declare it.
1: Gyerünk, hirdessétek ki.
0: Don't look at the things the devil's doing.
1: Ne azokat a dolgokat nézzétek, amiket az ördög csinál, hanem azt nézzétek, amit ő Isten csinál.
0: His name.
1: Emeljétek fel az ő nevét.
0: Hungary belongs to the Lord.
1: Magyarország az Úré.
0: This nation belongs to God.
1: Ez a nemzet Isten tulajdona.
0: I don't care what the devil says.
1: Nekem mindegy, mit mond az ördög.
0: I serve the living God.
1: Én az élő Isten szolgálom.
0: The Lord above all lords.
1: Azt, aki Úr minden Úr fölött.
0: The God of gods, the mighty one.
1: Az Istenek Istenét, a hatalmas.
0: The one who has the last word.
1: Aki az elveszett világa után
0: ment. We lift up your name, Lord.
1: Uram, felemeljük a te nevedet.
0: We lift it up high over the nation.
1: Magasra felemeljük a nemzet fölé.
0: We crown you, Lord Jesus, King of the nation.
1: És téged, Jézus, koronázunk meg a nemzet
0: királyává. Come on, that's the way to pray. That's the way to declare.
1: Így kell imádkoznunk, így kell ezt kihirdetnünk.
0: It's ours.
1: Ez a miénk, ez a feladat.
0: Because it's God's.
1: Mert Istené ez a nemzet.
0: Oh, yes.
1: Oh, igen.
0: No question about it.
1: Ezzel kapcsolatban nincs is kérdés.
0: Okay, there's a fight, but we're going to win the fight.
1: Van harc, de meg fogjuk nyerni.
0: We know the end of the story.
1: Ismerjük a történet végét.
0: He's shaking nations.
1: Isten megrázza a nemzeteket.
0: He's shaking Hungary.
1: Megrázza Magyarországot.
0: But it's for purpose, people.
1: De embereknek ennek van egy célja.
0: He's going to shake people out of their complacency.
1: Ki fogja a kényelmes életükből rázni az embereket.
0: He's going to shake them out of barren churches.
1: És kirázza őket a meddő gyülekezetekből.
0: He's going to shake them out of barren lifestyles.
1: És kirázza őket a meddő életmódjukból.
0: And they're going to be desperate for life.
1: És az emberek kétségbe esetten keresik majd az életet.
0: Because the church is going to manifest life and they'll see it in you.
1: Mert a gyülekezet az életet fogja megmutatni, az emberek látni fogják bennetek.
0: Hallelujah. The next thing it's going to take.
1: A következő dolog, ami kell ehhez.
0: It's going to take supernatural faith in these days.
1: A természet fölötti hitre van szükség ezekben a napokban.
0: The Lord said about His second coming.
1: Az Úr azt mondta az ő második eljöveteléről.
0: Will I find faith on the earth when I come?
1: Találok hűséges emberek hitet a földön, amikor eljövök?
0: Good question.
1: Jó kérdés.
0: And that means every one of us needs to answer it.
1: És ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek válaszolnunk kell erre a kérdésre.
0: Faith isn't floating in the air.
1: A hit nem csak úgy száldos a levegőben.
0: It's in here.
1: Hanem itt bent van bennünk.
0: So is he going to find faith in you?
1: Tehát Jézus fog bennetek hitet találni, amikor eljön.
0: I want to tell you, you're going to need more faith tomorrow than you've got today.
1: El kell mondanom nektek, hogy lehet, hogy holnap több hitre lesz szükségetek, mint ma.
0: And you're going to need more faith next year than you got this year.
1: És jövőre több hitre lesz szükségetek, mint az idén.
0: The fight is going to get tougher.
1: Mert a harc keményebb lesz.
0: Because the enemy has got all his guns ranged on us.
1: Mert az ellenség összes puskája ránk van szegezve.
0: But you know what God's answer is?
1: De tudjátok, mit felel Isten erre?
0: He'll give us greater anointing and greater power.
1: Ő nagyobb kenetet és nagyobb erőt ad nekünk.
0: We are the head and not the tail. Come on.
1: Mi a fej vagyunk és nem a farok.
0: We're the overcomers.
1: Győztesek vagyunk.
0: And we will stay that way.
1: És ilyenek is maradunk.
0: Whatever the enemy throws at us, we're still the overcomers.
1: Akármit is dobál ránk az ellenség, mi maradunk a győztesek.
0: And we're going to find that God will give us supernatural faith in these days.
1: És meg fogjuk látni, hogy Isten természet fölötti hitet ad nekünk ezekben a napokban.
0: There's going to be a contending for faith.
1: A hitért való versengés és harc lesz.
0: You read those chapters of Matthew 25.
1: Amikor a Máté 25-öt olvassátok, 25-öt.
0: And in Timothy chapter 1 Timothy 3 where it talks about the end times.
1: És az 1 Timóteus 3-at, ami az utolsó időkről beszél.
0: Terrible times are coming.
1: Szörnyű idők jönnek.
0: And children will even rise against their parents and parents against their children. Még, all kinds of wickedness.
1: Még a gyerekek is feltámadnak a szüleik ellen, és a szülők a gyerekeik ellen, és mindenféle gonoszság lesz.
0: Wars and rumors of wars.
1: Háborúk és háborúk hírei.
0: Terrible persecutions.
1: Szörnyű üldöztetés.
0: All these things are with us.
1: Mindezek a dolgok itt vannak közöttünk.
0: It's a time of contending for our faith.
1: Ez az az idő, amikor harcolunk kell a hitünkért.
0: And you and I have got to settle some issues.
1: És nektek és nekem el kell döntenünk néhány dolgot.
0: I'm gonna trust you.
1: Én benned bízom, Uram.
0: I want to tell you something, folks.
1: Mondok nektek valamit.
0: You know, sometimes we talk about faith.
1: Tudjátok, néha beszélünk a hitről.
0: And it's sort of religious in its use.
1: És egy kicsit olyan vallásosan használjuk ezt a szót.
0: I want to use another word.
1: Én egy másik szót szeretnék használni.
0: Trust.
1: Bizalom.
0: How much do you trust him?
1: Mennyire bízol az Úrban?
0: You know, trust equals faith.
1: Tudod, bizalom egyenlő hit.
0: And you can perhaps test yourself more readily with using the word trust.
1: És talán jobban meg tudjátok ítélni, hogy mi hol álltok ti ebben, hogyha a bizalom szót használjátok.
0: Do I trust you, Lord, for my health?
1: Uram, bízom benned az egészségemet illetően?
0: Do I trust you, Lord, for my children?
1: Rá tudom bízni a gyerekeimet?
0: Do I trust you, Lord, for my future?
1: Uram, rád tudom bízni a jövőmet?
0: Do I trust you for my finances, Lord?
1: Uram, rád bízom a pénzügyi helyzetemet?
0: Come on, this will check you out.
1: Ezekből a dolgokból kiderül az igazság.
0: You know, I ask myself that sometimes.
1: Néha én is megkérdezem magamtól.
0: Trust is the issue.
1: A bizalom a lényeg.
0: You know what usually happens?
1: Tudjátok, mi történik általában?
0: When we find that our trust is deficient.
1: Amikor rájövünk, hogy nem bízunk eléggé.
0: You know who we're trusting?
1: Tudjátok, kiben bízunk akkor?
0: It's usually ourselves.
1: Önmagunkban általában.
0: It's usually ourselves.
1: Általában magunkban.
0: And it's good to find that out.
1: És nagyon jó erre rájönni.
0: Because that's not going to do you too much good.
1: Mert ez nem használ nekünk túl sokat.
0: Come on, we need supernatural faith.
1: Természet fölötti hitre van szükségünk.
0: We're going to have times of amazing prayer.
1: Lesznek fantasztikus ima időink.
0: You remember when Jesus was crucified?
1: Emlékeztek, amikor Jézus keresztre feszítették?
0: And that Roman soldier took his spear.
1: És az a római százados fogta a dárdáját.
0: And he split the side of Jesus open.
1: És beledöfte, megnyitotta Jézus oldalát vele.
0: And blood and water came out.
1: És vér és víz folytatnak ki a sebből.
0: Those are the two elements of birth.
1: Ez a szülésnek a két eleme.
0: In birth blood and water come.
1: Születéskor is víz és vér jön.
0: And it was as if God was opening the side of Jesus like the womb of God.
1: Olyan volt ez, mint hogyha Isten Jézus oldalát úgy nyitotta volna meg, mint az lett volna Isten méhe.
0: And what was birthed?
1: És mi született meg?
0: The church.
1: Az egyház.
0: The church was birthed out of his side.
1: Az ő oldalából megszületett az egyház.
0: God's into the business of birthing.
1: Isten foglalkozik szülésekkel.
0: He birthed the church.
1: Ő szülte az egyházat.
0: Now the church, the Lamb of God, the bride of Christ.
1: Most az egyház Krisztus menyasszonya
0: is pregnant with the nations.
1: Viselős a nemzetekkel.
0: Look at Psalm 2.
1: Nézzük meg a második Zsoltárt.
0: And this is a prophetic word concerning Christ.
1: Ez egy profécia Krisztusra vonatkozólag.
0: Psalm 2 verse 8.
1: Második Zsoltár 8.
0: Ask of me and I'll give you the nations for your inheritance and the ends of your earth for your possession.
1: Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül és birtokodul a föld határait.
0: And you will dash them to pieces like a potter's vessel.
1: Összetöröd őket vasvesszővel, mint a cserépedényt.
0: Now I want you to turn to Revelation chapter 2.
1: Most szeretném, hogyha a Jelenések 2-höz lapoznátok.
0: And verse 26.
1: A 26. vershez.
0: Because there that prophetic word given to the Lord Jesus Christ.
1: Mert ott ez a prófétai ige, amit Jézus Krisztus kapott.
0: Where God said to Jesus, the nations are your inheritance.
1: Amikor Isten azt mondta Jézusnak, hogy a nemzetek a te örökséged.
0: Here he tells the church.
1: Ő azt mondja az egyháznak.
0: Verse 26.
1: 26. vers.
0: To him who overcomes.
1: Aki győz.
0: And keeps my works to the end.
1: És aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Ki ez?
0: The faith-filled church.
1: A hittel teli egyház.
0: The ones who are not being turned aside in times of difficulty.
1: Azok, akik a nehéz időkben nem fordultak el.
0: He overcomes.
1: Az győz.
0: And keeps my works to the end.
1: Aki győz és mindvégig megtartja az én cselekedeteimet.
0: To him I will give the nations.
1: Annak hatalmat adok a pogányokon.
0: Hallelujah.
1: Annak adom a nemzeteket.
0: Hallelujah. To those who are the overcomers, I'll give him power over the nations.
1: A győzteseknek adom a hatalmat a nemzetek fölött.
0: This is our inheritance, people.
1: Emberek, ez a mi örökségünk.
0: Now that scripture, read it carefully.
1: Gondosan olvassátok el ezt az igét.
0: I will give him power over nations.
1: Annak hatalmat adok a pogányokon.
0: Power over nations.
1: Hatalmat a nemzetek fölött.
0: So come on, let's exercise that power over nations.
1: Tehát gyerünk, akkor gyakoroljuk ezt a hatalmat.
0: Come on, overcomers.
1: Gyerünk, győztesek.
0: Let us exercise the authority that God's given us over nations.
1: Gyakoroljuk ezt a hatalmat, amit Isten a nemzetek fölött adott nekünk.
0: He shall rule them with a rod of iron.
1: És uralkodik rajtuk vasvesszővel.
0: And they shall be dashed to pieces like a potter's vessel.
1: Mint a fazekas edényei széttöretnek.
0: The same words as were spoken to the Lord Jesus.
1: Ugyanazok a szavak, amiket az Úr Jézusnak mondott Isten.
0: Are now given to us.
1: Most ezeket a szavakat mi kapjuk.
0: We are here to do his works.
1: Azért vagyunk itt, hogy az ő cselekedeteit
0: tegyük. The nations belong to him.
1: A nemzetek az övéi.
0: And we his body are going to give him the nations.
1: És mi az ő teste fogjuk neki adni a nemzeteket.
0: The nations to become our inheritance. Hallelujah.
1: És a nemzetek a mi örökségünké válnak. Hallelujah.
0: And we've got power over the nations.
1: És nekünk hatalmunk van a nemzetek fölött.
0: Come on, let's begin with our own nation.
1: Kezdjük a saját nemzetünkkel.
0: We take power, we take authority over this nation.
1: Hatalmat veszünk el fölött a nemzet fölött.
0: God has given it to us.
1: Isten nekünk adta ezt.
0: And we're believing you, Lord, for it.
1: És Uram, mi hisszük, hogy ez így van.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: There's another thing I just want to bring out here.
1: Egy másik dolog, amit szeretnék itt
0: kimutatni. This end-time generation who are going to be the overcomers.
1: Ez az utolsó időkbeli nemzedék, akik a győztesek lesznek.
0: They've got a holiness upon them which has not been seen before.
1: Olyan szentség van rajtuk, ami korábban nem volt látható.
0: These are a Nazarite people.
1: Ezek a nazireus nép.
0: Did you remember what a Nazarite is?
1: Emlékeztek arra, hogy egy nazireus mi volt?
0: In Leviticus and chapter 6. Not Leviticus, Numbers chapter 6.
1: A 4 Mózes 6-ban.
0: In Numbers chapter 6 it says that there is a vow of a Nazarite.
1: Van a nazireus eskü vagy fogadalom a 4 Mózesben.
0: We read that Samson was a Nazarite.
1: És Sámsorról is azt olvassuk, hogy Nazireus volt.
0: He was raised up at a time when there was terrible apostasy.
1: Egy rettenetesen hitehagyott korban támasztotta őt Isten.
0: And God intervened with a deliverer.
1: És Isten így egy szabadítóként küldte őt.
0: Now he was a type.
1: Ő egy előkép volt.
0: And come on, at such a time of as apostasy, God is intervening with a deliverer.
1: Isten az ilyen hidehagyott időkben beavatkozik egy szabadítóval.
0: And that deliverer is a Nazirite.
1: És ez a szabadító egy nazireus.
0: Person who is totally separated unto God.
1: Olyan ember, aki teljesen el van különítve Isten számára.
0: This one thing I do.
1: Én ezt az egyet teszem.
0: That characterizes this person.
1: Ez jellemzi ezt az embert.
0: They're sold out for God.
1: Teljesen átadta magát
0: Istennek. They don't look at anything else.
1: Nem néz semmi másra.
0: They're born to be the deliverer for their nation.
1: Azért született, hogy a nemzete szabadítója legyen.
0: Now, Samson's mother had a visitation.
1: Sámson anyját is meglátogatta az Úr.
0: You might remember that an angel visited her.
1: Emlékezhettek arra, hogy egy angyal látogatta meg.
0: Where was it? It's in Judges and 13. We can read about it.
1: Ez a Bírák 13-ban olvashatunk erről.
0: An angel visited her.
1: Egy angyal látogatta őt meg.
0: She was barren.
1: Meddő volt ez az asszony.
0: Out of a barren womb.
1: Tehát egy meddő méhből.
0: God brought a Nazirite deliverer.
1: Hozott Isten elő egy nazireus szabadítót.
0: Come on, we don't care what's been before.
1: Nekünk teljesen mindegy, mi volt korábban.
0: We don't care if that was barren.
1: Nekünk mindegy, hogy az
0: you
1: meddő
0: might have come
1: volt.
0: From a barren place.
1: Lehet, hogy te is egy meddő helyről
0: but
1: jöttél.
0: God's raising up a Nazirite deliverer.
1: De Isten egy nazireus szabadítót támaszt.
0: Holy.
1: Aki szent.
0: Separated.
1: Elkülönített.
0: Sanctified unto God.
1: Megszentelt Isten számára.
0: Just here for his purposes.
1: Aki csak az ő céljai miatt van itt.
0: The mother had to prepare herself.
1: Ennek az anyának elő kellett önmagát készítenie.
0: To carry this child.
1: Arra, hogy ezt a gyermeket hordozza.
0: And I want to say to you.
1: Azt akarom mondani nektek.
0: There's a generation arising.
1: Hogy most is támad egy nemzedék.
0: Who's got a call of God upon its life like never before?
1: Akinek az életén úgy rajta van Isten elhívása, mint korábban senki.
0: A generation of mighty ones are rising in the earth.
1: A hatalmasok nemzedéke most támad a földön.
0: In nation after nation, you see this thing happening.
1: Egyik nemzetben a másik után látjátok ezt megtörténni.
0: There are young people these days who are just sold out for God in a way that's not been seen before.
1: Vannak ebben a korban olyan fiatalok, akik annyira átadták magukat Istennek, ahogy korábban nem láttuk ezt. And that's right, generation is arising. Támad a nazireusok nemzetéket.
0: Come on, we've got to prepare the way for them.
1: És nekünk elő kell készítenünk az utat
0: a számukra. Set a godly example for them.
1: És egy nagyszerű példát kell mutatnunk nekik.
0: God is going to do something supernatural through this new generation.
1: Isten valami természet fölöttit fog ezen az új nemzedéken keresztül tenni.
0: And I want to tell you, just like Samson in his last moments of life.
1: És azt akarom mondani nektek, ahogy Sámson is az élete utolsó perceiben.
0: He defeated the powers of darkness and he delivered his nation.
1: Legyőzte a sötétség erőit és megszabadította a nemzetét.
0: A generation is arising.
1: Most kell fel egy nemzedék.
0: And they're being birthed in the very womb of God.
1: Akik Isten méhéből születnek.
0: And they're going to defeat the powers of darkness.
1: És le fogják győzni a sötétség erőit.
0: And they're going to bring in the purposes of God.
1: És Isten céljait meg fogják valósítani.
0: You know what a womb speaks about?
1: Tudjátok, hogy a méh mit jelképez?
0: Generational transfer.
1: A nemzedéki átadást.
0: Much fruit glorifies the Lord.
1: Sok gyümölcs az, ami dicsőíti az Urat.
0: By this is my Father glorified.
1: Ez dicsőíti meg az én atyámat, mondta Jézus.
0: That you bear much fruit.
1: Hogy ti sok gyümölcsöt teremjetek.
0: Oh God!
1: Ó Istenem!
0: End barrenness, Lord!
1: Uram, vess véget a meddőségnek.
0: And make us fruitful.
1: És tegyél minket termékenyé.
0: This womb speaks of defeating the powers of darkness.
1: A méh az a sötétség erőinek legyőzéséről szól.
0: It speaks of leaving a proper inheritance for the next generation.
1: Arról, hogy a következő nemzedékre megfelelő örökséget hagyjunk.
0: It speaks of extending our borders.
1: Arról beszél, hogy tágítsuk ki a határainkat.
0: And advancing the kingdom of God.
1: És mozdítsuk elő Isten királyságának az ügyét.
0: It speaks of a generation that's rising.
1: Arról szól, hogy egy nemzedék fel kell.
0: That is just like the generation that was in David's day.
1: Ami pont olyan, mint a Dávid idejében élt nemzedék.
0: Determined to bring the glory of God back into their nation.
1: Akik eldöntötték, hogy Isten dicsőségét visszahozzák a nemzetükbe.
0: I believe that that's where we are.
1: Én hiszem, hogy mi is itt tartunk.
0: And I believe God is preparing that womb these days.
1: És hiszem, hogy ezekben a napokban Isten ezt a méhet készíti.
0: I want to ask you tonight.
1: Ma este meg akarom kérdezni tőletek.
0: What kind of inheritance?
1: Miféle örökséget?
0: Are you leaving the next generation?
1: Hagytok a következő nemzedékre?
0: Are we going to leave demonic strongholds
1: démoni,
0: in place?
1: A démoni erősségeket a maguk helyén állva hagyjuk rájuk?
0: Are we going to leave political chaos?
1: Vagy politikai káoszt hagyunk rájuk?
0: Are we going to leave a barren church?
1: Vagy egy meddő egy házat?
0: Children inherit this.
1: A gyerekek ezt öröklik.
0: Or are we going to take our responsibility now?
1: Vagy most vállaljuk a felelősségünket?
0: And give a good inheritance to our children.
1: És jó örökséget hagyunk a gyerekeinkre.
0: What kinds of battles are they going to face because we haven't fought them?
1: Milyen csaták várnak a gyerekeinkre azért, mert mi nem vívtuk meg azokat a csatákat?
0: Come on.
1: Gyerünk.
0: We've got to fight now.
1: Most kell harcolnunk.
0: So that we can give our children a proper inheritance.
1: Hogy a gyerekeinkre megfelelő örökséget hagyhassunk.
2: Elhangzott Eileen Vincent Isten méhe című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának negyedik részét hallhatják.
4: What I want to do now is to get into the practical. What I want to do now is to get you into the practical of sanctification.
5: Most szeretnélek bevinni titeket a megszentelődés gyakorlati részeibe.
4: Yeah, there's a crisis when you accept the principle.
5: Van egy döntési pillanat, döntő pillanat, amikor elfogadjátok az alapelvet.
4: And that can be a dramatic experience.
5: És ez lehet egy drámai átélés nektek.
4: Producing a dramatic change.
5: Ami egy drámai változáshoz vezet.
4: But then there's a process by which it's brought to completion in each one of us.
5: De utána van egy folyamat, ami által beteljesedik bennünk, mindegyikünkben ez az egész.
4: And we have to be always voluntary slaves of the Lord Jesus Christ.
5: És mindig Jézus Krisztus önkéntes rabszolgáivá kell válnunk.
4: We can step out of it any time we like.
5: Mert bármikor, amikor akarunk, kiléphetünk ebből az állapotból.
4: In one sense we are prisoners.
5: Egy bizonyos értelemben rabok vagyunk.
4: And that's the most powerful freedom that we can experience.
5: És ez a legerőteljesebb szabadság ugyanakkor, amit átélhetünk.
4: But we have to choose it continuously.
5: De állandóan ezt kell választanunk.
4: And so we've got to sort of, what I want to try and do is to show you the how we get into this practically.
5: És most azt szeretném megmutatni nektek, hogy gyakorlatilag hogy megyünk ebbe bele.
4: And sanctification requires a practical cleanup of our whole life.
5: A megszentelődéshez kell az, hogy gyakorlati módon megtisztítsuk az egész életünket.
4: So that we truly are separated from all carnal behavior, all fleshy behavior.
5: Hogy valóban megtisztuljunk minden testi és viselkedéstől.
4: And this begins with our spirit.
5: Ez a szellemünkkel kezdődik.
4: But it ends up with affecting our soul and our body.
5: De végső soron hat a lelkünkre és a testünkre is.
4: Now Jesus is the perfect model of a sanctified life.
5: Jézus a megszentelt élet tökéletes mintája.
4: And he's the perfect example.
5: És ő egy megfelelő példa erre.
4: To turn to Hebrews 10. We're going to come back to this several times this morning.
5: Lapozzunk a zsidó 10-hez, ma délelőtt többször fogunk visszatérni ehhez.
4: To Hebrews chapter 10.
5: Levélhez, tehát a zsidók 10.
4: And I just want to pick up one verse at this particular point, a few verses. Hebrews chapter 10.
5: Tehát most csak néhány verset szeretnék kiemelni.
4: And I want us to come in at verse 10.
5: Zsidó 10-10-nél kezdjük.
4: Well, let's go back a little bit.
5: Illetve kicsit előbbről.
4: Here's Jesus speaking actually prophetically in Psalm 45.
5: A 45. Zsoltárban Jézus prófétai módon szólt.
4: And it's the Spirit of Christ speaking long before he physically became the man Christ Jesus.
5: És ő, this sentence was solved, please. Uh-huh. This sentence once more, please.
4: I'm sorry, I can't.
5: This sentence once more, please. Repeat the sentence.
4: Oh, okay. I'm sorry, I couldn't hear you.
5: Oh, sorry.
4: Okay.
5: Uh-huh.
4: Let me try again.
5: Okay. Sorry.
4: This is in Psalm 45. The Spirit of Christ is speaking through David in Psalm 45.
5: A 45. Zsoltárban Dávidon keresztül Krisztus szelleme szól.
4: And he's speaking prophetically concerning the day when he will become the man Christ Jesus.
5: És prófétai módon szól arról a napról, amikor ő lesz az ember Jézus Krisztus.
4: And he's already decided what he's going to do when he becomes human and has a body.
5: Már eldöntetett, hogy mi fog vele történni, hogy ő egy testben megjelent ember lesz.
4: And so he quotes from verse 5. Psalm 40, verses 6-8.
5: A 44. Zsoltárnak a 6-tól 8. versig idézi itt az 5. versben.
4: And he says, you've prepared for me a body.
5: És azt mondja, hogy a testet alkottál nekem.
4: You don't want sacrifices and offerings, which are just the external acts of religion.
5: Nem akarsz égő áldozatokat, mert ezek a vallásnak a külsődleges cselekedetei.
4: You have no pleasure in them.
5: És te nem gyönyörködsz ezekben.
4: Then I said, behold, I have come.
5: akkor mondám, íme itt vagyok.
4: In the volume of the book it's written of me.
5: A könyv fejezetében írva vagyok rólam.
4: To do your will, O God.
5: Hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat.
4: Now that's the heart and essence of sanctification.
5: Ez a lényege, a lelke a megszentelődésnek.
4: Set apart exclusively for the will of God.
5: Mert azt jelenti, hogy teljesen el vagyunk különítve Isten akaratának a cselekvésére.
4: Come down to verse 9.
5: Tehát 9. vers.
4: Then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second.
5: Akkor ezt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat.
4: And I want you to see the absolute ruthless iron will of the Lord Jesus.
5: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Jézus milyen vas akarattal és eltökéltséggel tette ezt.
4: And this is also true of agape love, the love of God.
5: És ez érvényes az agapé szeretetre, Isten szeretetére is.
4: It's not a sort of sloppy thing that there's an iron will behind it.
5: Ez nem valamilyen lágy, gyengé dolgocska, hanem egy vas akarat van mögötte.
4: And you find this with God in his relationship to his own people.
5: És ezt meglátjuk abban, ahogy Isten a saját népéhez viszonyul.
4: You find it in Isaiah chapter 50 when he's talking about his love.
5: Ott van az Ézsaiás 50-ben, amikor az ő szeretetéről beszél.
4: He's going to go to the cross.
5: A keresztre fog menni.
4: Although they're going to spit in his face, they're going to beat him, they're going to humiliate him for wanting to be their savior.
5: És meg fogják köbdösni, meg fogják verni, meg fogják alázni azért, csupán mert a megváltójuk akar lenni.
4: He says, but however you treat me, whatever you do to me, you cannot destroy this love. I've set my will, my love like a flint. It's hard rock in its purpose.
5: De azt mondja Jézus, hogy bármit is csináltok velem, nem tudjátok megakadályozni, hogy ez az a szeretet belőlem megnyilvánuljon. Én ezt mint a valahol tűzkövet megerősítettem.
4: And we gotta comprehend it in Jesus. Something's wrong with this. Is that better? We've got to comprehend it in Jesus.
5: És Jézusban meg fel kell ezt fognunk.
4: Because that's the will that he's going to put into us.
5: Mert ez az akarat, amit belénk is el akar helyezni.
4: And there isn't anything sort of, you know, fuzzy about this. There's a ruthlessness about it.
5: Ebben nincs semmilyen megfoghatatlan vagy bizonytalan dolog, hanem ez egy teljesen eltökélt viselkedés.
4: He said to his own people, Israel, he said, you are a stiff-necked, rebellious people.
5: Isten azt mondta a saját népének, Izraelnek, hogy ti kemény nyakú konok emberek vagytok.
4: But I've set my love upon you, and I will not turn back.
5: De nagyon szeretlek titeket, és ettől nem fogok visszakozni.
4: And so it's by this will,
5: tehát ezáltal az akarat által,
4: by that will that we have been sanctified.
5: Ez az akarat szentel meg minket.
4: Through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
5: Jézus Krisztusnak a testének a megáldozása által egyszer mindenkorra.
4: As I was praying and preparing last night and also this morning.
5: Ahogy tegnap este és ma délőtt imádkoztam és készültem erre.
4: When you deal with the subject of sanctification,
5: amikor a megszentelődés témájával foglalkozunk,
4: it's woven together with other great truths, and you really can't totally separate them.
5: Ez összefonódik más nagy igazságokkal, és igazából ezeket nem lehet elválasztani egymástól.
4: You can't understand one without having comprehended the other.
5: És nem érthetjük meg az egyiket, ha nem fogtuk fel a másikat.
4: And I just felt that during today, I just want to make sure that we're clear of some of these great foundational truths of the gospel.
5: És azt gondoltam, hogy a mai napon azt kell megértenünk alapvetően, hogy mik az evangélium nagy alapigazságai.
4: And I want to spend a few minutes on this.
5: És szeretnék ezzel néhány percet eltölteni.
4: In fact, it might be more than a few minutes.
5: Illetve lehet, hogy többet, mint pár percet.
4: But you can't comprehend one without comprehending the other.
5: De nem lehet felfogni az egyiket, anélkül, hogy a másikat felfognánk.
4: And one of the things I feel I've got to spend a little time on is we've got to comprehend the distinct three crosses which the Bible talks about.
5: És az egyik dolog, amit azt gondolom nagyon meg kell értenünk, az a három különféle kereszt, amiről a Biblia beszél.
4: If you don't understand each of these three crosses, you get mixed up and confused about what they actually accomplish.
5: És hogyha nem értitek meg ezt a három különbözőféle keresztet, akkor azt sem tudhatjátok, hogy ezek mit valósítanak meg.
4: Perhaps the easiest to understand, and the one that I think most people do comprehend, is Jesus taking all my sins and everybody else's sins on in his body on the cross and dying for my sins.
5: Azt gondolom, hogy a legkönnyebb megértenünk, amit talán minden keresztény ért, az az, hogy Jézus Krisztus az én bűneimet és minden ember bűneit önmagára vette, és a keresztre ment és meghalt.
4: And as he was not limited by time,
5: és mivel őt nem korlátozza az idő,
4: because God lives in eternity, not time,
5: hiszen Isten az örökké valóságban él, nem az időben,
4: he can step into time any way he chooses,
5: ő bármilyen módon beléphet az időbe, ahogy akar,
4: and he can make an event eternal, which means it goes from one end of time to the other.
5: És örökké valóvá tehet egy eseményt, ami azt jelenti, hogy ez a dolog az idő kezdetétől a végéig hat.
4: And so when he took my sins, he took the sins of all of Adam's race from the beginning to the end of time.
5: Tehát amikor magára vette az én bűneimet, akkor az egész ádámi faj bűneit az idő kezdetétől a végéig magára vette.
4: He took them all.
5: Mindegyiket elvette.
4: And gathered them into his body on the tree.
5: És a saját testében gyűjtötte össze ezeket a fán.
4: From the first moment of time.
5: Az idő első pillanatától.
4: To the last moment of time.
5: Az idő utolsó pillanatáig.
4: Everything's included.
5: Ebben minden benne foglaltatik.
4: Hello. I've heard people teach erroneously, well, he died for the sins you've committed, but if you commit any more sins now, you're going to have to pay for them.
5: Hallottam már ilyen őrült tanításokat, hogy Jézus meghalt a múltban elkövetett minden bűnödért, de hogyha ezután követsz el bűnöket, azokért meg kell fizetned.
4: And it's just one glorious complete act.
5: Tehát itt egyetlen dicsőséges befejezett cselekedetről van szó.
4: Amen. Now I just get it deep in your spirit.
5: Menjen ez mélyen bele a szellemetekbe.
4: And he took all my sins in his own body. It says this. And come to verse 10.
5: A 10. versnél, tehát minden bűnömet az ő testébe összeszedte Jézus.
4: By that will we've been sanctified.
5: Amely akarattal szenteltettünk meg.
4: And the route, the means by which this was accomplished.
5: És az eszköz ennek az elvégzésére.
4: Was through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
5: Az volt, hogy egyszer s mindenkorra a Jézus Krisztus teste megáldoztatott.
4: Never needs to be repeated.
5: Ezt soha nem kell megismételni.
4: We haven't got to go as you were and get the last week's sins dealt with because they already have been dealt with.
5: Nem kell az utolsó héten elkövetett dolgainkkal foglalkoznunk továbbiakban, mert azzal is foglalkozott Jézus.
4: Come to verse 12.
5: Menjünk a 12.
4: verset. Well, let's read verse 11. Every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sin.
5: Illetve 11. vers, minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
4: But this man,
5: de ez az ember,
4: after he had offered one sacrifice for sins forever,
5: egy áldozattal áldozván a bűnökért mindenkorra,
4: sat down,
5: leült,
4: kathizzod at the right hand of God,
5: katizzózott Istennek jobbján.
4: From that time,
5: ekkortól fogva,
4: expecting is the correct translation, expecting until all his enemies are made his footstool.
5: Azt elvárva és arra számítva, hogy minden ellensége a lába zsámójává lesz, ez a helyes fordítás.
4: For by one offering,
5: mert egyetlen áldozattal,
4: he has perfected forever those who are being sanctified.
5: Örökre tökéletessé tette a megszentelés alatt állókat.
4: Now let's get this quite clear. In English it sounds like it's a process that we're getting into.
5: Ez legyen teljesen világos előttünk, hogy ez egy folyamat, amiben bele kell mennünk.
4: And that's not untrue.
5: És ez így van.
4: But what's being said in the Greek here is this.
5: De az eredeti görögben a következő van.
4: It's not a future tense.
5: Nem jövő időben van itt semmi.
4: But it's a present continuous tense.
5: Hanem egy folyamatos jelen idő.
4: Let me try and explain this if I can.
5: Na, megpróbálom ezt elmagyarázni.
4: I married my wife Eileen in 1953.
5: 1953-ban nősültem meg.
4: And we've been madly in love ever since.
5: És azóta is teljesen szerelmesek vagyunk egymásban.
4: 54 years of ever increasing wonderful marriage.
5: 54 éve tartó egyre jobb házasságban vagyunk.
4: And there was a day in 1953.
5: De 1953-ban volt egy nap.
4: When I came into the state of marriage.
5: Amikor házas lettem.
4: When I went to the church, I was unmarried.
5: Amikor elmentem a templomba, gyülekezetbe, akkor még nem voltam nős.
4: I took certain verbal vows before a minister, a priest, a Methodist minister.
5: Egy metodista prédikátor előtt bizonyos fogadalmakat elmondtam.
4: I only did that because my wife insisted on it.
5: És csak azért tettem ezt, mert ragaszkodott hozzá a feleségem.
4: I was serious about my vows, but I wasn't particular about doing it before God.
5: Komolyan gondoltam a fogadalmakat, de nem különösebben érdekelt, hogy Isten előtt mondjam el azokat.
4: But God's changed all that.
5: De Isten mindezt megváltoztatta.
4: And there was a moment when I said to Eileen, I receive you as my precious wife, and I forsake all others in receiving you.
5: De volt egy pillanat, amikor kimondtam, hogy Eileen, én elfogadlak téged a csodálatos feleségemként, és ennek érdekében mindenki másról lemondok.
4: And she said the same to me.
5: És ugyanezt mondta nekem.
4: And in that moment,
5: ebben a percben,
4: we cease to be two separate persons.
5: Már abban maradt az, hogy mi két különálló ember voltunk.
4: And we became one flesh.
5: És egy testé lettünk.
4: We became corporately something new.
5: Úgy testületileg együtt valami új lett belőlünk.
4: And I've lived in the state of that ever since.
5: És azóta is ebben az állapotban élek.
4: I said yes to Eileen.
5: Igent mondtam Eileennek.
4: And I said no to any other woman.
5: És nemet mondtam minden más nőre.
4: And I've lived in that state ever since.
5: És azóta is így élek.
4: Amen.
5: Így van.
4: Now this is what the Hebrew is really saying. This word verse is really saying.
5: Tehát ezt mondja itt az eredeti nyelvben ez a vers.
4: Regarding to our sanctification.
5: Ami megszentelődésünkkel kapcsolatban.
4: For by one offering he has perfected forever those who live in the continual state of having already been sanctified.
5: Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette azokat, akik folyamatosan a már megszenteltség állapotában élnek.
4: Have you got it? I live in the continual state of having already been married for 54 years.
5: Tehát én folyamatosan abban az állapotban élek, hogy 54 éve házas vagyok.
4: I've never gone and renewed my vows. I've never needed to. Doing it that once was enough to last the rest of my lifetime.
5: Nem kellett azóta sohasem megújítani a fogadalmaimat, nem is tettem, hiszen az egyszeri elmondás az egész életemre vonatkozott.
4: And I live in the state continually of having been married for 54 years.
5: És állandóan már 54 éve a megházasodottság állapotában vagyok.
4: And it happened in a Methodist church in England in 1953.
5: Ez 1953-ban Angliában egy metodista gyülekezetben történt.
4: That was the crisis.
5: Ez volt a döntő pillanat.
4: But then I've lived in that state and I'm working out the process even to this very day.
5: De a mai napig ebben az állapotban élek és ezt valósítom meg, ezt az élethelyzetet.
4: But the basic relationship has never ever ever been broken.
5: De soha nem tört meg az eredetileg kötött kapcsolatom a feleségemmel.
4: Now, you've got to grasp this.
5: Ezt fel kell, hogy fogjátok.
4: See, there's a power in the cross.
5: Mert van a keresztben olyan erő.
4: To entirely sanctify us.
5: Ami teljesen megszentel minket.
4: And it's not some future event I hope to get into one day.
5: Ez nem valami jövendőbeli esemény, amit remélek, hogy egy napon majd átélek.
4: It's an existing state.
5: Hanem egy már meglevő állapot.
4: Which I continue to live in every minute of every day.
5: Amiben minden nap, minden percében élek.
4: Now I could in marriage violate the covenant and break the relationship.
5: A házasságomban én megszeghetném ezt a szövetséget és megbánthatnám ezt a kapcsolatot.
4: And if I came to my senses and repented, it's possible that we could be reconciled and the thing could be mended.
5: És utána, hogyha magamhoz térnék, akkor lehet, hogy újra meg tudnánk békülni és meg tudna javulni a kapcsolatunk.
4: But I've never done that.
5: De soha nem tettem ilyet.
4: And I never will do it by the grace of God.
5: És Isten kegyelmével soha nem is fogom.
4: Amen.
5: Amen.
4: In the same way I can live entirely sanctified.
5: Ugyanígy élhetek teljesen megszentelve.
4: But I live in the continual state of reaffirming it and reendorsing it every minute of every day, and as a result it becomes a practical reality.
5: Tehát én megszentelt állapotban élek, de minden nap teszem azokat a dolgokkal, amikkel megerősítem és alátámasztom, hogy ez valóban így van, és ezért folyamatosan ebben élek.
4: And it's a covenant.
5: Ez egy szövetség.
4: But I could violate the covenant.
5: Megszeghetném.
4: And step out of total slavery to Jesus to become independent again.
5: Kiléphetnék abból, hogy Jézusnak a rabszolgája vagyok, annak érdekében, hogy újra független legyek.
4: It's something I don't need to do, and I never should do, but it's possible that I can do it.
5: Nem szükséges ezt tennem, és nem is kellene, hogy bármikor ezt tegyem, de lehetőségem van rá.
4: I've got to take it very seriously if ever I do that.
5: Jobban teszem, hogyha nagyon komolyan veszem, hogyha valaha mégis megtenném.
4: And I've got to come to a real repentance and real reconciliation to restore what I lost by my act of independence.
5: És akkor valóban meg kéne békülnöm újra Istennel, és bűnbánattal helyre kéne állítanom vele a kapcsolatot, hogy újra visszanyerjem azt, amit az engedetlenségemmel elvesztettem.
4: Come back to verse 14.
5: Akkor 14. vershez
4: vissza. For by one offering he has perfected forever those who are in the continual state of having been sanctified.
5: Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette azokat, akik folyamatosan a már megszenteltség állapotában vannak.
4: Now, does that make sense to you? Come on, feedback to me.
5: Valamit jelezzetek vissza,
4: do
5: hogy fogjátok-e, értitek-e?
4: Can you see what I'm saying?
5: Tehát értitek-e, hogy mit mondok
4: ezzel? Right. Let's move on.
5: Akkor menjünk tovább.
4: Then immediately it says this, but the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before.
5: És rögtön utána ezt mondja, bizonyságot tesz pedig erről minekünk a Szent Szellem is, mert minek utána előtte mondotta.
4: This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord.
5: Ez az a szövetség, melyet kötök velük a manapok után, mondja az Úr.
4: You see, that new relationship requires a new covenant.
5: Tudjátok, ez az új kapcsolat egy új szövetséget követel.
4: Amen. Now, when you were doing your best to be a good old evangelical Christian like I was,
5: hogyha megteszitek a tőletek telhető legjobbat azért, hogy nagyon jó evangéliumi keresztények legyetek, ami én is voltam.
4: I was basically given a rule book by my denomination, and I tried to live according to that rule.
5: Akkor úgy van, hogy alapvetően a felekezetemtől én is kaptam egy szabálykönyvet, és megpróbáltam a szerint élni.
4: Amen? Mine was the Baptist rule book.
5: Aztán enyém az egy ilyen baptista szabálykönyv volt.
4: And if I committed adultery, it was bad and I needed to repent.
5: És ugye benne volt, hogy ha házasságtörést követek el, akkor ez rossz dolog és meg kell térnem belőle.
4: But if I sipped one sip of wine, it was unforgivable.
5: De hogyha aztán egy korty bort megittam volna, az már megbocsáthatatlan volt.
4: Oh, come on, I'm only joking. We're here. You hear what I'm saying?
5: Tehát értitek, mit mondok, ugye? Ez nem vicc, ez így volt.
4: And there was all kinds of rules about this and that and the other.
5: Mindenféle dolgokról voltak szabályok.
4: Now, what Jesus is saying, what the writer to the Hebrews is saying, is that when Jesus brought you into entire sanctification, of necessity there had to be a new covenant.
5: Azt mondja a zsidó levél írója, hogy amikor Jézus bevont minket ebbe a megszentelődés, megszenteltségi állapotba, ez szükségszerűvé tett egy új szövetséget.
4: And if you try and live the new relationship using the old covenant, it simply doesn't work.
5: Hogyha az régi szövetség szerint próbáljátok az új kapcsolatot megélni, ez egyszerűen nem működik.
4: And you'll end up failing and being totally condemned and saying this holiness stuff doesn't work, I'm fed up trying to be holy and I'm just going to give up. It doesn't work.
5: A dologban kudarcot fogtok vallani, és kárhoztatást fogtok érezni, és azt fogjátok mondani, hogy ez a szent élés dolog egyszerűen nem működik, és fel fogjátok adni a próbálkozást.
4: So let's just spend a few minutes more on this.
5: Tehát akkor töltsünk ezzel pár percet.
4: He says, this is the covenant I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and in their minds I will write them. And then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more.
5: Ez a szövetség, melyet kötök velük a napok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szíveikbe és az ő elméjükbe írom be azokat, azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
4: So this is what's going to say.
5: Tehát ezt mondja itt.
4: He says, now that you are sanctified in your relationship with me.
5: Hogy most, hogy megszentelődtetek a velem való kapcsolatban,
4: which is a spirit to spirit relationship.
5: Ami egy szellem és szellem közötti kapcsolat.
4: And that's where entire sanctification begins. It begins in the spirit, in your relationship with God.
5: És itt kezdődik az egész megszentelődésünk a szellemünkben, az Istennel való kapcsolatban.
4: And what habits of your soul life and habits of your body life may not yet be conformed to the new life of holiness.
5: És lehet, hogy a lelketek élete és a testeteknek a cselekedetei még nem igazodnak ehhez az új szellemhez.
4: It doesn't work. I'm fed up trying to be holy and I'm just going to give up. It doesn't work.
5: a dologban kudarcot fogtok vallani, és kárhoztatást fogtok érezni, és azt fogjátok mondani, hogy ez a szent élés dolog egyszerűen nem működik, és fel fogjátok adni a próbálkozást.
4: So let's just spend a few minutes more on this.
5: Tehát akkor töltsünk ezzel pár percet.
4: He says, this is the covenant I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and in their minds I will write them. And then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more.
5: Ez a szövetség, melyet kötök velük a napok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szíveikbe és az ő elméjükbe írom be azokat, azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
4: So this is what's going to say.
5: Tehát ezt mondja itt.
4: He says, now that you are sanctified in your relationship with me.
5: Hogy most, hogy megszentelődtetek a velem való kapcsolatban,
4: which is a spirit to spirit relationship,
5: ami egy szellem és szellem közötti kapcsolat,
4: and that's where entire sanctification begins. It begins in the spirit, in your relationship with God.
5: És itt kezdődik az egész megszentelődésünk a szellemünkben, az Istennel való kapcsolatban.
4: And what habits of your soul life and habits of your body life may not yet be conformed to the new life of holiness.
5: És lehet, hogy a lelketek élete és a testeteknek a cselekedetei még nem

0: adom az én törvényemet az ő szíveikbe és az ő elméjükbe írom be azokat, azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
1: So this is what's going to say.
0: Tehát ezt mondja itt.
1: He says, now that you are sanctified in your relationship with me.
0: Hogy most, hogy megszentelődtetek a velem való kapcsolatban.
1: Which is a spirit to spirit relationship.
0: Ami egy szellem és szellem közötti kapcsolat.
1: And that's where entire sanctification begins. It begins in the spirit, in your relationship with God.
0: És itt kezdődik az egész megszentelődésünk a szellemünkben az Istennel való kapcsolatban.
1: And what habits of your soul life and habits of your body life may not yet be conformed to the new life of holiness.
0: És lehet, hogy a lelketek élete és a testeteknek a cselekedetei még nem igazodnak ehhez az új szellemben való élethez.
1: Because we are three-part being.
0: Mert ugye mi három részből álló lények vagyunk.
1: We're going to look at it much more fully this afternoon, but God says that He will sanctify us entirely.
0: Ezt majd délután jobban megnézzük, de Isten azt mondta, hogy ő teljesen megszentel minket.
1: That's a promise.
0: De ez egy ígéret.
1: He will do it. Faithful is He that calls you, who also will do it. God's faithfulness is absolutely committed to this thing.
0: Meg fogja tenni. Hűséges az, aki elhívott titeket, és meg is fogja tenni. Isten az ő hűségében teljesen elkötelezte magát erre.
1: But He will sanctify you. Spirit, soul and body.
0: De úgy fog megszentelni minket, hogy szellem, lélek, test.
1: Now most natural thinking people, including the majority of Christians, they don't think spirit, soul, body. They think exactly the opposite way.
0: A legtöbb természetes gondolkodású ember, beleértve a legtöbb keresztényt is, nem ilyen sorrendben gondolkodik, hogy szellem, lélek, test, hanem pont fordítva.
1: In fact, they will always say it that way around.
0: És fordítva is mondják.
1: If you read any nominal Christian or worldly book, it says body, soul, spirit.
0: Hogyha a világi könyvet vagy ilyen névleges keresztények könyveit olvasok, abban az van, hogy a test, lélek és szellem.
1: Because that's the reality of our experience.
0: Mert így éljük át a dolgokat.
1: Amen? Let me give an example.
0: Mondjak akkor egy példát.
1: Let's imagine you get home after this long day's meeting.
0: Mondjuk hazaértek ezek után a hosszú napokig tartó alkalmak után.
1: You're starving, hungry.
0: Már majd éhen haltok.
1: You've got some problems that are urgent, and you need to solve these problems in amen.
0: Van az életetekben néhány sürgős probléma, amit meg kell oldani.
1: So you got to get to the computer and deal with these things.
0: Úgyhogy már is mentek a számítógéphez, hogy foglalkozzatok az ügyeitekkel.
1: And you have a desire to pray and just enjoy the Lord for a little while.
0: De arra is vágytok, hogy kicsit imádkozzatok, az Úr jelenlétét élvezzétek.
1: When the natural man gets home,
0: amikor a természetes ember hazaér,
1: he first gonna say, I'm starving, where's the food?
0: Akkor először azt mondja, majd éhen halok, hol a kaja?
1: He can't think about prayer when he's craving for food, because the dominant force in him is the craving of his body. It overrides the other cravings.
0: Nem tud az imára gondolni addig, amíg majd éhen hal, mert a testének a kívánságai azok felülbírálják az összes többit.
1: So I have a good meal, oh, that feels so much better.
0: Úgyhogy ettem egy jót, hát most már sokkal jobban érzem magam.
1: Then you can give attention to the problems. You say, oh, I must go to the computer and deal with those issues, those urgent problems that are waiting for me. I know they're there, I've got to deal with those first.
0: És aztán megyünk a számítógéphez, mert most már van energiánk arra, hogy a problémáinkkal foglalkozzunk, és tudjuk, hogy sürgős, tehát először ezt kell megcsinálni.
1: And then you think, well, I've got all that done. Oh, now I feel peaceful in my soul. I feel wonderful in my body.
0: És aztán, miután ezen túl vagyunk, azt mondjuk, hogy na most már béke van a lelkemben, béke van a testemben.
1: Let me try and pray a bit.
0: Akkor most megpróbálok imádkozni.
1: Oh, Lord, forgive me. I'm too tired. I love you. I'll see you in the morning.
0: Uram, bocsáss meg, most már túl fáradt vagyok, de szeretlek téged, reggel találkozunk.
1: Is that not how we behave?
0: Nem így viselkedünk?
1: Amen.
0: Így van.
1: And the heart of sanctification,
0: a megszentelődés lelke,
1: is to reverse that order,
0: az, hogy az egész sorrendet megváltoztatjuk,
1: and you see it perfectly manifested throughout the whole life of our Lord Jesus Christ.
0: És ami Úr Jézus Krisztusunk életében látjuk, ez tökéletesen mindvégig megvalósulni.
1: Now, he wasn't religious in that wrong way.
0: Ő nem volt rossz értelembe véve vallásos.
1: He loved a good meal and often was sat down, had a good meal with people that the religious people thought were improper for him to fellowship with.
0: Ő is szeretett jókat enni, és nagyon sokszor leült az asztal mellé olyan emberekkel együtt enni, akik a vallásos emberek szerint nem voltak a megfelelő társaság.
1: He liked a good glass of wine, but never lost control over these things.
0: Szívesen megivott egy jó pohár bort, de soha nem vesztette el az uralmát az események fölött.
1: His first miracle was to save the embarrassment of this wedding party.

0: They ran out of wine.
1: Az első csodája az volt, hogy meg kimentette egy mennyegző szervezőit a bajból azzal, hogy bort teremtett.
2: If you calculate the amounts,
1: hogyha kiszámoljátok, mennyi borról volt
2: he
1: szó.
2: He turned about 160, what should we say, about 600-700 liters of water. He turned them into the best wine. It was good wine.
1: Akkor körülbelül 700 liter vizet változtatott a legjobb minőségű borrá.
2: Now if you were... but it was more than... No, I think in gallons. I'm trying to think in liters. It's a little difficult for me.
1: Én gallonban gondolkodom általában, tehát elég nehéz literben számolnom, de hát mindegy.
2: But it was equivalent to about 700 to 800 bottles of good wine.
1: Tehát körülbelül 7 vagy 800 üveg jó borral volt egyenlő ez a mennyiség.
2: Now even if you've got 200 people at the wedding feast, that's a lot of wine.
1: Hogyha az embernek mondjuk 200 ember van az esküvőjén, akkor ez elég sok bor.
2: And then? But when... The need was different. He just hadn't got time for food.
1: De amikor nagy szükséget látott Jézus, akkor nem volt ideje enni.
2: When this Samaritan woman came and he needed to bring her to salvation, he couldn't go off and have a meal because the driving force always was his spirit.
1: Amikor ott volt a Szamária asszony, nagy szükségben és őt üdvösségre kellett vezetni, akkor Jézus nem mehetett el valahova enni, hiszen az ő hajtó ereje mindig a szelleme volt.
2: Now that's different to religious self affliction.
1: Ez más, mint a vallásos öngyötrés.
2: But see, the control was his spirit.
1: De az a lényeg, hogy Jézus a szelleme irányította.
2: And when you've come to right relationship in your spirit,
1: amikor megfelelő kapcsolatba kerültök a szellemetekben,
2: then God will train your spirit how to become the master of your soul and of your body, so that you now have a triune man where the spirit rules the soul and the body.
1: Akkor Isten kiképzi a szellemeteket arra, hogy hogyan irányítsa a lelketeket és a testeteket, és akkor már olyan három részből álló emberek lesztek, ahol valóban a szellem uralkodik a lélek és a test fölött.
2: And then you'll become just like Jesus.
1: És akkor olyanná váltok, amilyen Jézus volt.
2: Amen. You can enjoy all these good things, but they never get control of you.
1: Élvezhetitek mindezeket a jó dolgokat, de azok soha nem fognak uralni titeket.
2: And they can never override what the Spirit of God is saying in your spirit.
1: És soha nem bírálhatják felül azokat a dolgokat, amiket Isten szelleme a ti szellemetekben mond.
2: And so God, what God will do is he will give you a personal training course, which is not the same as anybody else's.
1: Isten tehát azt teszi, hogy egy személyes kiképzésen visz titeket végig, ami különbözik mindenki másnak a kiképzésétől.
2: Because there are laws in this process, but they're not the laws of a religious system.
1: Mert vannak ennek a folyamatnak törvényei, de ezek nem egy vallásos rendszernek a törvényei.
2: And there are many Christians that make this mistake.
1: Sok keresztény elköveti ezt a hibát.
2: They resist this discipline of the spirit, saying, "I'm not under law, brother. I can do what I like." No, you can't.
1: Nem vetik magukat alá a szellem irányításának, mert azt mondják, hogy nem vagyok törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagyok, azt csinálok, amit akarok, de nem azt csinálsz, amit akarsz.
2: And anything speaking of discipline, they reject it as being under law. I'm not under law.
1: Mert bármit, ami a fegyelmezésről vagy fegyelemről szólna, elutasítanak, mert azt mondják, hogy ők nincsenek a törvény alatt.
2: But you are, but it's not the law of religious legalism.
1: Pedig törvény alatt vagy, de nem a vallásos törvénykezés törvény alatt.
2: Well, let's change it to the word discipline.
1: Inkább mondjuk azt, hogy fegyelem talán
2: helyette. God does use the word law here. He says, I will write my laws in their heart and in their mind.
1: De Isten itt a törvény szót használja, azt mondja, hogy az én törvényemet az ő szívükbe és elméjükbe írom be. Now,
2: he may say to one person,
1: mondhatja ezt egy embernek,
2: you're wasting a lot of time watching stupid television.
1: Hogy mondhatja valakinek, hogy nagyon sok időt elpazarolsz arról, hogy ezt az ostobat, azzal, hogy ezt az ostoba tévét nézed.
2: And it's polluting your mind.
1: És ez beszennyezi az elmédet.
2: So take your television set and throw it in the trash. Get rid of it.
1: Tehát fogd a tévédet és dobd ki a kukába, szabadulj meg tőle.
2: That's a law written for an individual person with that particular problem.
1: Ez az a törvény, amit ennek az egy embernek írtak, akinek ez a konkrét problémája van.
2: But if I have a television set in my house, probably it's watched about 2 hours a month because I can't stand it most of the time.
1: De mivel az én házamban is van tévé, én viszont körülbelül havonta 2 órát nézem, mert én egyébként utálom a tévét.
2: Now I don't need to throw my television set away.
1: Tehát nekem nem kell kidobnom.
2: Well, I might one day because it's just occupying space, but.
1: Lehet, hogy egy napon majd kidobom, mert csak foglalja a helyet.
2: Now, this is a true story. I have a wonderful friend.
1: Ez egy igaz történet, van egy csodálatos barátom.
2: He was the most brilliant musician that I've ever had deep relationship with.
1: Aki a leggeniálisabb zenész, akivel valaha kapcsolatban voltam.
2: And his particular love was to play a full pipe organ. He loved that.
1: És az volt a mániája, azt szerette legjobban, hogy ilyen rendes orgonát, tehát ezt a klasszikus orgonát szólaltassa meg.
2: I was with him just not long after the Second World War.
1: Nem sokkal a második világháború után együtt voltam vele.
2: And we were in Germany, and the Hamburg was almost devastated. It was completely ruined by the Allied bombing.
1: Németországban voltunk, és Hamburgot a szövetségesek bombázása szinte a föld eltette egyelővé, romba volt az egész.
2: But there was one church there which they'd carefully avoided and it was undamaged.
1: De volt ott egy templom, amit gondosan elkerültek a bombák, semmi baja nem volt az épületnek.
2: A famous historic pipe organ in this cathedral.
1: És volt ebben a katedrálisban egy történelmileg nagyon híres orgona.
2: And he got on that organ and began to play. I've never heard anything like it in my life.
1: És akkor a barátom odaült az orgonához és elkezdett játszani rajta. Életemben nem hallottam ilyet.
2: Filled that place with the most glorious music, and I was so captivated by it.
1: És az egész templomot betöltött ez a csodálatos zene, és teljesen rabul ejtett ennek a szépsége.
2: And he said to me, yeah, Alan, now I'm free.
1: És azt mondta nekem, hogy na most már szabad vagyok.
2: I can play it when I need to.
1: Játszhatok rajta, ha kell.
2: But I don't have to.
1: De nem muszáj.
2: He said 15 years ago.
1: Azt mondta 15 évvel ezelőtt.
2: God spoke to me.
1: Isten szólt hozzám.
2: And he said when you play the organ.
1: És azt mondta, amikor orgonálsz.
2: It's a soul satisfaction thing.
1: Ezzel a lelkedet elégíted meg.
2: And he said you are the most irritable musician for other people to work with because you want everything done with perfection.
1: És azt mondta, hogy hát nagyon nem jó másoknak veled együtt dolgozni, mint zenésszel, mert te mindent tökéletesen akarsz.
2: So he said, I'm ordering you never to play the organ again until I give you permission.
1: És azt mondta neki Isten, hogy azt mondom neked, hogy soha többé ne orgonálj, amíg én meg nem engedem újra.
2: That was like a death sentence to him.
1: Ez olyan volt a számára, mint egy halálos ítélet.
2: And he waited 15 years before God said, right, you're completely free from this. You can go back and play, but never ever again get out of the spirit when you play. Play only in the spirit.
1: És akkor 15 év múltával mondta neki Isten, hogy na most már szabad vagy ettől a dologtól, most már visszamehetsz orgonálni, de mindig csak szellemben orgonáljál, soha ne lépj ki szellemből, amikor orgonálsz.
2: And God was doing a great work in sanctifying this man.
1: Isten nagyszerű munkát végzett ennek az embernek a megszentelésével.
2: That doesn't mean it's sinful for everybody to play an organ. It was wrong for him.
1: Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek bűnös dolog, ha orgonál, neki bűn volt.
2: Now, can you hear what I'm saying?
1: Értitek, amit mondok, ugye?
2: So God's going to personally write his laws in your heart and in your mind.
1: Tehát Isten személyesen be fogja írni az ő törvényeit a te szívedbe és a te elmédbe.
2: In order to work out your sanctification in your soul and in your body, and you alone are committed to obeying what he says. It doesn't affect anybody else, and they cannot tell you what to do or what not to do.
1: Azért, hogy aztán meg tud valósítani a megszentelődésedet a testedben és a lelkedben, senki más nem vonatkozik ez a törvény csak rád, és senki más nem mondhatja meg neked, hogy mit csinálj és mit ne.
2: And he's come to live in us in all his glorious risen life.
1: Isten belénk költözött, hogy az ő dicsőséges feltámadott életével bennünk éljen.
2: And he wants access to our spirit, our soul and our body to do his works through.
1: És ő hozzá akar férni a szellemünkhöz, a lelkünkhöz és a testünket is, hogy az ő cselekedeteit rajtunk keresztül megvalósíthassa.
2: Now, I'm naturally a very introvert kind of person.
1: Én személy szerint természetemnél fogva nagyon befelé forduló ember vagyok.
2: When the Spirit of God came into our church in our Baptist church in Bombay.
1: Amikor Isten eljött Bombayban a baptista gyülekezetünkbe.
2: I had the most uncomfortable 3 months of my life because God had come.
1: Isten vagy életemnek a legkellemetlenebb 3 hónapja következett azért, mert Isten eljött.
2: Now, I was perfectly trained in running Baptist religious services. I was good at it.
1: Mert tökéletesen ki voltam képezve arra, hogy baptista vallásos alkalmakat hogyan kell vezetni, tökéletesen tudtam.
2: And I was crying out for God to come to our church and bring his glorious life into our church.
1: Aztán kiáltottam Istenhez, hogy jöjjön el a gyülekezetünkbe és hozza el a dicsőséges életét a gyülekezetbe.
2: And to powerfully touch the city of Bombay.
1: És hogy erőteljesen érintse meg Bombayt.
2: And I was absolutely convinced, of course, that God was British.
1: Természetesen teljesen meg voltam győződve arról, hogy Isten brit.
2: And I used to teach that the Holy Spirit behaves like an English gentleman.
1: És mindig azt tanítottam, hogy a Szent Szellem úgy viselkedik, mint egy angol úr.
2: And I was quite And I was quite sure that God was a good old Baptist.
1: És arról is meg voltam győződve, hogy Isten egy jó öreg baptista.
2: And when he came to our church,
1: és amikor eljött a gyülekezetbe,
2: he refused to conform to our rules.
1: Akkor nem volt hajlandó alkalmazkodni a szabályainkhoz.
2: He wrecked everything.
1: Mindent összezavart.
2: He was neither British.
1: Nem volt brit se.
2: And he certainly wasn't a Baptist.
1: Baptista meg egyáltalán nem volt.
2: And I just couldn't handle this.
1: És ezt nem tudtam kezelni.
2: And I got very close to the sin of David when he tried to bring back the ark the wrong way.
1: És nagyon közel kerültem Dávid bűnéhez, aki nem a megfelelő módon próbálta a frigyládát visszavinni Jeruzsálembe.
2: It all backfired on him.
1: Persze visszaütött Dávidra az egész.
2: It tells us that David ended up with his first attempt in total failure.
1: És azt olvassuk, hogy Dávidnak az első kísérlete teljes kudarc volt.
2: And it said that he was angry.
1: Azt olvassuk, hogy haragos volt.
2: And he was, what's the other word? He was confused, I think is the word.
1: És azt gondolom, hogy össze volt zavarodva, talán ez a másik szó rá.
2: He says, well, how can we bring the ark back? I was totally sincere when I was trying to do it, but my methodology obviously didn't please God.
1: Azt mondja, hogy hát hogyan hozzuk vissza a frigyládát, hiszen teljesen jó szándék volt a szívemben, de valahogy a módszer biztos nem volt rendben.
2: Well, I felt totally the same way.
1: De én pontosan így éreztem magam.
2: So I said, I spent a week sulking. I spent
1: egy hetet azzal töltöttem, hogy duzzogtam.
2: Angry with God for the way he had messed up my church.
1: És haragudtam Istenre azért, hogy összezavarta a gyülekezetemet.
2: Then I started to repent.
1: Aztán elkezdtem megtérni.
2: And I said, well, what do you want me to do, Lord?
1: És megkérdeztem, Uram, mit akarsz, hogy tegyek?
2: He said, just do exactly what I say.
1: Azt mondta, csak tedd pontosan azt, amit mondok.
2: We organized a week of special meetings.
1: Úgyhogy megszerveztünk egy heti ilyen különleges alkalomsorozatot.
2: Man we invited was an Irish Presbyterian. I thought, well, he's safe, he's secure. This guy will be okay.
1: Egy ír presbiteriánus szolgálót, prédikátorot hívtunk meg. Arra gondoltam, ez egy elég biztonságos ember lesz.
2: But he powerfully moved in the liberty of the Holy Spirit.
1: De ő nagyon erőteljesen mozgott a Szent Szellem szabadságában.
2: And as these days went on, I came to crunch point.
1: És ahol jöjteltek ezek a napok, hát elérkeztem ugye a döntő pillanathoz.
2: And in this meeting the Lord said to me, he said, just raise your hands.
1: Ezen az alkalommal azt mondta nekem az Úr, hogy emeljen fel a kezeimet.
2: I said, I've never done that.
1: Azt mondtam, hát ilyet még sose csináltam.
2: He said, do it now.
1: Azt mondta, Isten, na most akkor kezd el.
2: And I just obeyed, and I didn't like doing what I was doing.
1: És én csak engedelmeskedtem, de egyáltalán nem éreztem jól magam közben.
2: I felt my arms were like tree trunks and everybody was looking at me.
1: Úgy éreztem, hogy a karjaim olyanok, mint a fának az ágai, és mindenki engem néz.
2: Now, that was his rule book for me.
1: De ez volt Isten szabálykönyve az én számomra.
2: The next meeting it got even worse.
1: A következő alkalmon még rosszabb lett a helyzet.
2: He said, I want you to dance.
1: Mert Isten azt mondta, azt akarom, hogy táncoljál.
2: I said, oh no.
1: Azt mondom, jaj, ne.
2: And I'm not, you know, an elegant lady. It was... So in front of the church I began to dance and I was dying 1,000 deaths.
1: Tehát a gyülekezet előtt elkezdtem táncolni és közben 1,000 halált haltam.
2: But I was still remembering. If you ever, remember you may not know these wonderful hymns, but there's one glorious hymn of Charles Wesley.
1: Charles Wesley-nek egy csodálatos dicsérete, talán nem ismeritek ezeket a régi dicséreteket.
2: And this is how it goes.
1: És a következő szövege van.
2: Long my imprisoned spirit lay. Long my spirit laid in prison.
1: Igen, tehát a szellemem hosszú ideig volt a börtönben.
2: And then your light diffused a glorious ray.
1: És utána a te fényed egy csodálatos sugara rám esett.
2: My chains fell off.
1: Leestek a láncaim.
2: My heart was free.
1: Szabad volt a szívem.
2: I rose, went forth and followed thee.
1: És felkeltem és elindultam követni téged.
2: Now during these miserable 5 days, I came to the place of liberty.
1: Ez alatt a borzasztó 5 nap alatt eljutottam a szabadságra.
2: I realized that I was afraid of people.
1: Rájöttem, hogy féltem az emberektől.
2: And that's why I never was a witness, because I was embarrassed and afraid of people.
1: Ezért nem voltam soha tanú sem, mert féltem az emberektől, zavarban voltam.
2: God showed me that when I prayed in our church prayer meetings, I prayed prayers which were pleasing and impressive to everybody else.
1: Isten megmutatta nekem, hogy amikor a gyülekezetünkben az ima alkalmakon imádkoztam, akkor olyan imákat mondtam, ami mindenki másnak megfelelt és tetszett.
2: When I preached, I wanted my friends to say, good word, brother, good word.
1: Amikor prédikáltam, azt akartam, hogy a barátaim azt mondják, hogy jó üzenet volt, testvér, jó üzenet volt.
2: And he set me free from the wrong fear of man.
1: De Isten megszabadított a helytelen emberektől való félelemtől.
2: I did everything that offended them, and I had lost, I had no reputation left.
1: Mindenfélét tettem, hogy megbotránkoztatta az embereket, és semmi jó hírem nem maradt.
2: But when God delivered me from these fears,
1: amikor Isten megszabadított ezektől a félelmektől,
2: He changed my personality.
1: Megváltoztatta a személyiségemet.
2: Until I became a bold witness to anybody that I get anywhere near.
1: És a végén már bátran bizonyságot tettem mindenkinek, akinek a közelébe kerültem.
2: Up to that time, I hardly led anybody personally to Christ.
1: Addig alig vezettem valakit személyesen Krisztushoz.
2: I could preach in a meeting.
1: Tudtam összejövetelen prédikálni.
2: When I was just moving around in the world, I never talked to anybody and confronted them with their need for Jesus.
1: Amikor viszont a világban mozogtam, akkor senkinek nem beszéltem Jézusról, senkinek nem szembesítettem azt, hogy szüksége van Jézusra.
2: But this liberating power set me free in my soul, and the fear went, and now I could boldly witness to people about Jesus.
1: De ez a felszabadító isteni jelenlét megszabadított az emberektől való félelemtől, és most már bátran tudtam bizonyságot tenni a lelkemben is.
2: And one of my favorite occupations is praying for the seat next to me when I get onto a plane.
1: Az egyik kedvenc tevékenységem az, hogy amikor egy repülőre felszállok, akkor a mellettem levő ülésén imádkozom.
2: And God knows, He knows He can trust me now.
1: Isten már tudja, hogy bízhat bennem.
2: And I'm not exaggerating at all. In my many, many flights, I've led hundreds of people to Christ by just sitting next to them on a plane.
1: Egyáltalán nem túlzok, amilyen sokat repülök, már több száz embert vezettem Krisztushoz személyesen a repülőkön, azáltal, hogy mellettem ültek.
2: I fly home on Monday, I'm already praying about the seat next to me.
1: Hétfőn fogok haza repülni, és már imádkozom azért az ülésért, ami mellettem lesz.
2: And I could tell you the amazing stories of how people have been put next to me by God, and I've got them saved before they go off the plane.
1: És megdöbbentő történeteket mesélhetnék arról, hogy Isten hogyan helyezett mellém az ülésre embereket, akik megtértek, mielőtt leszálltak volna a repülőről.
2: I've had healing meetings on American aircraft flying over the Atlantic.
1: Volt már gyógyító összejövetelem amerikai repülőn, ami az Atlanti óceán fölött repül.
2: And I've seen miracles, powerful healings in the cabin of the plane while we're flying from one side to the other.
1: És láttam erőteljes csodákat és gyógyulásokat repülőkön, miközben az egyik széltől a másikig repültünk.
2: Amen. And I'm totally delivered from this.
1: Teljesen megszabadultam ettől a félelemtől.
2: I've got a new personality.
1: Új személyiségem van.
2: It's without fear.
1: Félelem nélküli.
2: But God had to take me through the process of doing it.
1: De Istennek végig kellett vinnie azon a folyamaton, ami ehhez vezetett.
2: And He had to write laws in my heart and in my mind that were exactly right for me.
1: És a szívembe és az elmémbe olyan törvényeket kellett beírnia, amelyek pont nekem valók voltak.
2: Now for me it's a law and I have to obey it.
1: Számomra ez törvény és engedelmeskednem kell neki.
2: But I have no right to impose it on anybody else. It's for me.
1: De nincs jogom ezeket senki másra rátukmálni, ezek az én törvényeim.
2: And if we let God do that,
1: és ha engedjük, hogy Isten ezt megtegye,
2: then he will gloriously transform us.
1: Akkor ő dicsőségesen átalakít minket.
2: Come to verse 19.
1: Nézzük a 19. verset.
2: This is Hebrews 10 still.
1: Tehát a Zsidó 10:19.
2: Therefore, brethren,
1: azért, atyám fiaim,
2: having boldness to enter the holiest of all by the blood of Jesus.
1: Mivel hogy bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által.
2: Verse 20 says this. I want to give you the literal translation.
1: Ott a 20. versnek a szó szerinti fordítását mondom.
2: The Greek word is the word prosthetos.
1: A prosthetos az a görög szó, amit van.
2: And it means an ever-present, freshly slain blood. That's the picture.
1: Ez azt jelenti, hogy egy mindig frissen megölt valakinek valaminek a vére.
2: It's an eternally freshly slain new and living way which He has consecrated for us through the veil that is His flesh. Amen.
1: Tehát ez egy örökké valóan mindig újonnan megölt áldozatnak a vére, ami új és élő út a kárpit az teste által.
2: Let's draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience.
1: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta, a gonosz lelkiismeret.
2: See, and I've got to get to the place.
1: Tehát el kellett jutnom odáig.
2: Where I live in God's presence.
1: Ahol Isten jelenlétében élek.
2: Spirit to spirit.
1: Szellemtől szellemig vagyunk kapcsolatban.
2: Without any hindrance whatsoever to that relationship.
1: És ezt a kapcsolatot nem akadályozza egyáltalán semmi.
2: Not because of what I'm doing, but I'm just appropriating what Jesus has already completely and gloriously done.
1: Nem azért, amit én teszek, hanem azért, mert a magamévá teszem azt, amit Jézus már dicsőségesen és tökéletesen elvégzett.
2: That blood's so powerful.
1: Ez a vír olyan erőteljes.
2: It's totally dealt with any issue of sin, and in any case, I'm a glorious new creature in Christ.
1: Hogy tökéletesen elbánt minden bűnös problémával az életemben, és egy új teremtés vagyok Krisztusban.
2: Now the second cross.
1: A második kereszt.
2: Is where God takes my old man.
1: Az, amikor Isten fogja az én óemberemet.
2: Come to Romans chapter 6.
1: Menjünk a Róma 6-hoz.
2: Just pick it up there.
1: Onnan folytatjuk, Róma 6.
2: And I want to come in at verse 5.
1: Ötödik vers.
2: Verse 4 of Romans 6.
1: Negyedik vers inkább.
2: Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in total newness of life.
1: Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is tökéletesen új életben járjunk.
2: Now I want to translate verse 5 literally the way it is.
1: Most szeretném szó szerinti fordítását mondani az ötödik versnek.
2: It's in my English Bible, it's very watered down by the translators, so it doesn't say forcefully what it should say.
1: Mert az én angol fordításomban nagyon fel van ez a dolog vízezve, úgyhogy egyáltalán nem azt mondja, amit mondania kéne.
2: And in my English Bible there are quite a few words in italics.
1: Az én angol fordításomban elég sok szó van ebben a versben dőlt betűvel.
2: When you get that in an English Bible, it means the words are not in the original Greek manuscript, but they're put in by the translators to make what they think is better sense.
1: És az dőlt betűs szavak azt jelentik a Biblia fordításokban, hogy azok az eredeti görög szövegben nem voltak benne, a fordítók tették bele azért, mert így jobban kifejezi a szöveg azt, amit szerintük jelenteni akar.
2: Now, do you have that in your Hungarian Bible?
1: Magyarul is így van. Yes.
2: Well, you're not adulterating God's word by just crossing them out.
1: Tehát egyáltalán nem torzítotok Isten szaván, hogyha kihúzzátok ezeket a dőlt betűs szavakat.
2: And this phrase in the likeness of his resurrection is a horrible, unbelieving phrase that the translators put in.
1: Ez a bizonyos feltámadása hasonlatossága szerint, ez egy olyan kifejezés, amit a fordítók a hitetlenségük miatt tettek oda.
2: Okay, so this is the literal translation, the accurate translation.
1: Tehát a pontos szó szerinti fordítás a következő.
2: If we have been united together in the likeness of his death,
1: hogyha egyé lettünk vele az ő halálának hasonlatosságában,
2: certainly also,
1: bizonnyal szintén,
2: we are his resurrection.
1: Mi vagyunk az ő feltámadása.
2: Now this is what the theologians call a conditional, sometimes they call it a conditional present, sometimes they call it a conditional future.
1: Ez az az igeidő, amit a teológusok néha vagy feltételes jelennek, vagy feltételes jövőidőnek mondanak.
2: Let me explain what that means.
1: Elmondom nektek, mit jelent ez.
2: I live in San Antonio, Texas.
1: Én a Texas államban, San Antonióban lakom.
2: Which, as everybody knows, has the most fantastic basketball team in the whole wide world.
1: Mindenki tudja, hogy a széles világon ott van a legjobb kosárlabda csapat.
2: And I say that with all humility.
1: És ezt teljes alázattal mondom nektek.
2: A number of the team are actually fantastic, wonderful believers.
1: És ennek a kosárlabda csapatnak több tagja csodálatos keresztény is.
2: And they have prayer meetings together.
1: És vannak közös ima óráink.
2: And David Robinson, who was for years their star, he was the pastor of the team. He really was the pastor of the team.
1: David Robinson, aki évekig a csillaga volt ennek a csapatnak, ő volt a csapatnak a lelkésze, pásztora.
2: And I knew him and his wife and his children, and they are absolutely exemplary godly family. They're a wonderful family.
1: És ismerem a feleségét és a gyerekeit, és valóban egy példás Isten félő keresztény családról van szó.
2: Now let me explain this conditional present, conditional future.
1: Elmagyarázom most nektek, hogy mi ez a feltételes jelen vagy feltételes jövő.
2: They're going to hire some new fantastic star. He's going to become a member of the San Antonio Spurs.
1: Tehát egy új fantasztikus játékost akarnak megvásárolni ennek a San Antoniói kosárcsapatnak.
2: And they give him a 5-year contract.
1: És egy 5 éves szerződést kötnek az illetőben.
2: If you sign this contract,
1: azt mondják, ha aláírod ezt a szerződést,
2: you'll be part of this team,
1: akkor a csapat tagja leszel.
2: And you'll be totally under the authority of the coach, and you've got to do everything that he tells you to do.
1: Akkor teljesen az edző hatalma alatt leszel, és mindent meg kell tenned, amit ő mond neked.
2: And we will train you, and we will develop you to make you an even more fantastic basketball player.
1: És akkor kiképzünk téged, és egy még fantasztikusabb kosarast fogunk belőled faragni.
2: Now, if you agree to these conditions,
1: hogyha egyetértesz ezekkel a feltételekkel,
2: we have a contract for here for 5 years.
1: Akkor itt van egy 5 éves szerződés.
2: And if you will sign this contract,
1: hogyha aláírod,
2: your annual salary will be a basic salary of $25 million.
1: Akkor 25 millió amerikai dollár lesz az éves átlagfizetésed.
2: Plus bonuses and endorsements. Now that's the sort of money these guys earn.
1: És plusz jönnek mindenféle prémiumok és jutalmak, ezek a fickók ilyen összegeket keresnek.
2: Now, the moment you sign the contract,
1: abban a pillanatban, amikor aláírod a szerződést,
2: that money is yours.
1: Ez a pénz a tied.
2: But until you sign the contract,
1: de amíg nem írod alá,
2: it isn't yours.
1: Nem a tied.
2: It immediately becomes yours when you fulfill the condition of the contract.
1: Amikor a szerződés feltételeinek eleget teszel, akkor azonnal a tiéd ez a pénz.
2: Now that's what a conditional present means.
1: Na, ezt jelenti a feltételes jelenidő.
2: God's saying here.
1: Isten azt mondja neked.
2: If you will sign the contract.
1: Hogyha aláírod a szerződést.
2: What's the condition?
1: Mi a feltétel?
2: If we're joined together in a death like his.
1: Hogyha összekapcsolódtunk vele egy olyan halálban, mint az övé.
2: If you are joined together in a death like his,
1: hogyha összekapcsolódunk az olyan halálban, mint az övé,
2: certainly also you will immediately become his resurrection.
1: Akkor bizonnyal ugyanakkor az ő feltámadásává is válunk.
2: Amen.
1: Amen.
2: If you accept that death of total saying no to your self-life and you live that death, then you immediately will have his resurrection life.
1: Hogyha átélitek ezt a halált, tehát hogy teljes nemet mondotok a saját lelki életeteknek, és halálba adjátok magatokat, és folyamatosan így maradtok, akkor azonnal az ő feltámadásává váltok.
2: When does it become yours?
1: Mikor válik ez a tieddé?
2: Immediately you sign the contract.
1: Azonnal, ahogy aláírod a szerződést.
2: You can wait 40 years and never experience the power of his resurrection.
1: De lehet, hogy vársz 40 évet, és soha nem éled át az ő feltámadásának az erejét.
2: You can be a few days old in Christ, sign the contract, and immediately you are his resurrection.
1: De lehetsz néhány napos Krisztusban, úgyhogy aláírod a szerződést, és azonnal átéled az ő feltámadását.
2: Come to verse 6.
1: Menjünk a 6. vershez.
2: Knowing this,
1: tudván,
2: that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, might be destroyed, that we should no longer be slaves of sin.
1: Tudván azt, hogy ami óemberünk ővel megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön, avagy elpusztuljon, tönkre tétessen a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek.
2: Come down to verse 10.
1: 10. vers.
2: For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives continually to God.
1: Mert az a halál, amit meghalt, azt a bűnnek halta meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él örökre.
2: Likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus.
1: Ezért ti is nyilvánítsátok úgy magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban.
2: So this is another once for all.
1: Ez egy másik egyszer s mindenkorra.
2: What's the old man?
1: Mi az óember?
2: You've got to distinguish clearly between the old man and the flesh. They're not the same thing, although many teachers confuse these two things.
1: Egyértelműen meg kell különböztetnünk az óembert a testtől. Sok prédikátor összekeveri a kettőt, és azt gondolják, hogy ezek azonosak, pedig nem.
2: And you can never live a sanctified life until you understand the difference.
1: És soha nem élhetsz megszentelt életet, amíg meg nem érted a különbséget a kettő között.
2: I'm saying this very quickly, we're running to the end of this session. But there are basically three elements to the old man.
1: Nagyon gyorsan mondom, mert a vége felé közeledünk az előadásnak, de alapvetően az óembernek három oldala van, három vonása.
2: Number one.
1: Először is.
2: Is my inheritance of sin.
1: Ez az én bűnös örökségem.
2: The sin that comes down my family line, which goes all the way back to Adam.
1: A bűn, ami az én családi vérvonalamon jött le hozzám, ami egészen Ádámig követhető vissza.
2: Now to understand that.
1: Ahhoz, hogy ezt megértsük.
2: You've got to understand another principle, which I have come to call the law of heredity. I'll talk about that after the break.
1: Be kell értenünk egy másik alapelvet, amit én az öröklődés törvényének neveztem el, majd a szünet után beszélünk róla.
2: But there is an inheritance of sin that comes down your family line right the way back to Adam.
1: De van egy olyan öröklött bűn, ami lejön a családi vérvonalunkon, és egészen Ádámig követhető vissza.
2: David said in Psalm 51.
1: Dávid azt mondta az 51. Zsoltárban.
2: He said two things.
1: Két dolgot mondott.
2: I think it's verse 5.
1: Azt gondolom az 5-ös versben van.
2: In sin my mother conceived me.
1: Azt mondta, hogy bűnben melengetett engem az anyukám, vagy fogant engem az anyám.
2: Now, he wasn't suggesting his mother was immoral.
1: Ezzel nem azt akarta sugallni, hogy az anyukája erkőstelen volt.
2: It was simply that she was a descendant of Adam, and so every child that she gave birth to had that inheritance of sin that passes through the whole of Adam's race.
1: Hanem egyszerűen azt mondta, hogy mivel ő Ádámnak a leánya, ezért az ádámi bűnös természetet továbbadja minden gyerekének, aki őtől születik.
2: And we've all got that.
1: Mindannyiunkban benne van ez.
2: In our family lines you can find certain things will stand out because of the family inheritance.
1: A családi vérvonalunkban látunk kiemelkedő problémákat az örökségünk miatt.
2: Now my grandfather was a wonderful, he was a full-time in the regular military. He was a regimental sergeant major of the Royal Artillery, sir.
1: A nagypapám az egy hivatásos katona volt, a királyi tüzérségnél volt.
2: He spent all his life in the British Army.
1: Az egész életét a brit hadseregben töltötte.
2: In the days when he traveled all over the world in the British Empire.
1: És beutazta az egész világot, ami a brit birodalomhoz tartozott.
2: He was a faithful deacon in the Baptist church all his life.
1: Egész életében hűséges diakonus volt a baptista gyülekezetben.
2: He was kind, he was gracious, in many ways he was a wonderful example of a man of great integrity.
1: Kedves volt, nagylelkű volt, és egy bizonyos értelemben nagyszerű példája volt a becsületes embernek.
2: But he had a foul temper.
1: De elég rossz volt a vérmérséklete.
2: And I remember as a grandkid, suddenly when granddad had one of his fits of temper, running in terror from this sudden angry man, and it was usually something stupid.
1: És emlékszem, hogy én, mint kisunoka, amikor rájött a mérgelődése a nagypapámra, akkor megpróbáltam elmenekülni valahova, és általában valami ostobaság volt az, amin teljesen bedühödött.
2: He couldn't get the top off a cut. Oh, come off, you stupid!
1: Hát ez történt, ha nem tudta egy üveg tetejét lecsavarni.
2: I was running through, I was like, what happened to granddad?
1: És akkor én rémülten elbújtam, és elszaladtam, mi történt a nagypapával.
2: I saw exactly the same thing in my father.
1: Az apukámban ugyanezt láttam.
2: Then I saw it in me.
1: És utána megláttam önmagamban.
2: Then I saw it in some my children, one particular child.
1: Aztán megláttam különösen az egyik gyerekemben.
2: I thought this is a family line, this is a family curse.
1: És arra gondoltam, ez egy családi átok.
2: And we broke this thing, so it stopped in my generation, and we cut it off in our next generation and in our grandchildren. That thing is no longer an issue in our family line.
1: Tehát megtörtük ezt az átkot, tehát az én életemben vége lett ennek a dolognak, és megtörtük a gyerekeink élete, tehát a következő nemzedékek fölött is.
2: Amen. The second thing that David says is he said I was shaped, I was shaped in iniquity.
1: A másik dolog, amit Dávid mond, az az, hogy rétegben, bűnben formáltattam.
2: My wife Eileen, she said this publicly, so I'm not telling things behind her back.
1: A feleségem Eileen nyilvánosan is elmondta ezt önmagáról, tehát semmit nem mondok a háta mögött.
2: But she grew up in a very unhappy family. Her mother told her frankly that at the age of about 5 or 7, she said, I hate you, I wish you'd never been born.
1: Ő egy nagyon nehéz családi helyzetben nőtt fel. A saját édesanyja mondta neki, amikor körülbelül 5 éves volt, hogy gyűlöllek téged, bárcsak sose születtél volna meg.
2: And she lived in a house where her mother hated her.
1: Tehát olyan családban élt, hogy az anyukája gyűlölte.
2: And told her so.
1: És meg is mondta neki.
2: And the reason was because she was a strong leader and her mother was frightened of her.
1: És ez azért volt, mert Eileen egy erős vezető személyiség volt, és az anyukája félt tőle.
2: Now some people would collapse, but Eileen became a fighter against this unjust way she was being treated.
1: Vannak emberek, akik összeomlanak ettől, de Eileen egy harcos volt, úgyhogy ő kiállt az ellen, hogy ő vele helytelenül bánnak, nem így kéne ennek lenni.
2: You can imagine this produced some problems in our marriage until it was dealt with.
1: És elképzelhetitek, hogy ez a házasságunkban okozott néhány problémát, amíg nem foglalkoztunk az ügyekkel.
2: And then our daughter Rachel is got the same leadership qualities that Eileen has, and these two were in no time.
1: A lányunkban, Rachelben benne vannak ugyanazok a vezetői képességek, amik Eileenban, úgyhogy ismételten voltak köztük összecsapások.
2: And I saw the same thing happening again.
1: Láttam, hogy ugyanez újra megtörténik.
2: But long ago we've got this dealt with because we came to understand these scriptures and we've appropriated the power of them.
1: De már hosszú idővel ezelőtt leszámoltunk ezzel a problémával, mert megértettük ezeket a bibliai verseket, és tudtuk az erőt, ami erre van.
2: You can have a father that says you're no good, you're useless, you'll never do anything, you never make anything of yourself, and that can be very destructive.
1: Hogyha valakinek olyan apukája van, aki azt mondja neki, hogy belőled soha nem lesz semmi, te nem vagy jó semmire, akkor ez nagyon pusztítóan hathat az emberre.
2: Teachers can have a tremendous influence upon children, and their sense of worth and value and success can be terribly damaged by a wrong kind of teacher.
1: Tanítók, tanárok lehetnek nagyon rossz hatással a gyerekekre, és a gyerekeknek a sikerességére, az értékére, az önértékelésére való képességét nagyon rombolhatják.
2: So as we live in an iniquitous world, particularly in our years of childhood.
1: Tehát ahogy egy bűnös világban élünk, különösen amikor még gyerekek vagyunk.
2: We get shaped by that iniquity.
1: Ez a vétkesség, vétkes bűnös állapot formál minket.
2: And we learn to be streetwise. I know guys that were born in New York gangs, and boy, have they learned how to survive in a hostile environment?
1: És akkor megtanulunk túlélőknek lenni. Tehát ismerek embereket, akik New Yorki bandákban születtek, vagy nőttek fel és élnek, és megtanulták, hogy kell túlélni, hogyan kell megvédeni magukat.
2: But we can't blame the devil for everything.
1: De nem foghatunk mindent a sátánra.
2: And we can't blame our teachers for everything.
1: És nem foghatunk mindent a tanárainkra.
2: And we can't blame our parents for everything.
1: És nem foghatunk mindent a szüleinkre.
2: The third factor is what we ourselves have done.
1: A harmadik tényező az, amit mi magunk tettünk.
2: And many of us have in our rebellious years or unchristian years, we embrace things, we receive things which corrupted us.
1: És sokan a lázadó életünkben, a nem keresztény életünkben tettünk olyan dolgokat, amelyek megrontottak minket.
2: And those three strands make up what the Bible calls the old man.
1: És ebből a három szálból áll össze az, amit a Biblia óembernek nevez.
2: He's wicked, he's rebellious.
1: Aki lázadó és gonosz.
2: And he's biased and bent towards sin.
1: És teljesen a bűnre van hajlama neki, afelé hajlik.
2: And that twist, that bias, that bending, which the Bible calls iniquity, is irretrievably shaped us, and so God doesn't just try and bend us straight, he kills us, puts us to death.
1: És ez a bizonyos bűnös hajlam, ez a bűnre való állapot, ez az irányultság az, ami irányít minket, ami meghatároz minket, megront minket, és Isten nem kiegyenesíteni próbálja ezeket a vargabetűket, hanem megöl minket.
2: It's something we claim by faith.
1: Hitáltal igényelhetjük ezt magunknak.
2: I remember the occasion with Eileen years and years ago.
1: Emlékszem egy esetre Eileennel évekkel ezelőtt.
2: We'd been at a conference speaking on holiness.
1: Egy konferencián voltunk és a szentségről tanítottunk.
2: She was desperately longing to be holy.
1: És Eileen nagyon akart szent lenni.
2: She was trying with all her might.
1: Minden erejével próbálkozott ezen.
2: And that was actually her problem.
1: És ez volt igazából a problémája.
2: And she couldn't get through, and she spent hours in counseling, but they couldn't get her through.
1: És nem tudott áttörni, több órás lelki gondozásokon vett részt, és nem tudott áttörni.
2: And she said to the one of them, she said, I've reckoned myself dead to sin until I'm blue in the face, and it still doesn't work.
1: És azt mondja, hogy én holtnak tekintem magam a bűn számára, amíg újra el nem rontom a dolgot, és akkor megint annyi az egész.
2: Tried and I've tried.
1: És próbáltam és próbáltam.
2: I can't deal with my temper. I can't deal with other things that harass me, even to this day.
1: És nem tudok leszámolni a rossz vérmérsékletemmel, a bosszankodásommal és más dolgokkal, amik zaklatnak engem a mai napig.
2: And we left this meeting.
1: Elmentünk a konferenciára.
2: She was still totally upset and distraught and still had not found the answer.
1: Eileen még mindig nagyon összetört volt, és nagyon fel volt dúlva, és nem találta meg a választ.
2: And I used to drive a motorcycle in those days.
1: Akkoriban motorral jártam.
2: Eileen was sitting on the back, running, and I was going home from this conference in my motorcycle, driving through the roads of India, Maharashtra.
1: Mögöttem ült Eileen, és én vezettem a motort, és mentünk haza az utcákon a konferenciáról.
2: And on her way home,
1: és a hazafelé úton,
2: somehow the Spirit of God revealed to her the truth.
1: Valahogy Isten szelleme kijelentette az igazságot Eileennak.
2: That became her crisis moment.
1: Ez lett a döntő pillanat a számára.
2: And in an act of faith, an act of response.
1: És a hit cselekedetével.
2: She said, "I took my old man."
1: Azt mondta, hogy fogtam az óemberemet.
2: And I threw her over the hedge.
1: És átdobtam a palánkon a kerítésen.
2: And I left this rotting corpse of what Eileen had been. And he never again did it have the power over her.
1: És ezt a rothadó hullát, ami egykor Eileen volt, ott hagytam, és soha nem kellett, hogy újra hatalma legyen fölöttem.
2: It takes an act of faith, a violent act sometimes, to believe it and then to deal with it.
1: A hit cselekedete néha a hit erőszakos cselekedete kell ahhoz, hogy leszámoljunk ezzel a dologgal.
2: That's why we're told to put off the old man. We have to act, we have to put off the old man with all its lusts and desires.
1: Ezért mondja a Biblia, hogy vessük le az óembert, tehát nekünk kell levetnünk, cselekedetünk kell az óembert, annak minden kívánságával és bűnével.
2: And Paul is using this kind of teaching.
1: Pál ezt a fajta tanítást használja.
2: And he's actually probably thinking to a particularly horrible way that the Romans dealt with murderers.
1: És akkor valószínűleg arra gondolt, arra borzasztó módra, hogy elbántak a rómaiak a gyilkosokkal.
2: One of the horrible ways they would deal with a murderer was this.
1: Az egyik borzasztó mód, ahogy leszámoltak a gyilkosokkal, a következő volt.
2: They would bind his arms to his side.
1: Az illetőnek a karját a törzséhez kötözték.
2: And then they would take the corpse of the person that they had killed.
1: És utána annak a hulláját, akit megölt az illető.
2: And tie the corpse on them so that.
1: Rákötözték.
2: And they couldn't get it off. They couldn't get it off.
1: A gyilkosra is nem tudtak megszabadulni tőle. And
2: this corpse would gradually rot, die and rot.
1: És ez a hulla ez fokozatosan elkezdett ott rothadni.
2: And then the I don't know what word to use. The rotting would then come into their healthy body and they would gradually die of the rotting corpse because they couldn't get it off them.
1: És ez a rothadás, ez a romlás átment a hullából az élő gyilkosra, és elkezdte annak a testét is bomlasztani, rothasztani, amíg az illető szintén meg nem halt, mert nem tudott ettől a hullától megszabadulni.
2: Now, Paul's using this picture in several scriptures.
1: Pál több bibliai helyen használja ezt a képet.
2: It says, if you don't get this corpse off your back.
1: Azt mondja, hogy ha nem tudod magadról leszedni ezt a hullát.
2: Throw it over the hedge and get rid of the thing.
1: Hogyha nem dobod át a kerítésen, nem szabadulsz meg tőle.
2: The death of that, the stinking death will come into your healthy life and it will corrupt your healthy life until it kills you.
1: Akkor ez a bűzös halál a te most egészséges testedbe is, életedbe is be fog hatolni, és addig fog rothasztani, amíg meg nem öl.
2: So there's a crisis.
1: Tehát van itt egy döntő pillanat.
2: And it was, that was way back in, I don't know, say about 1950, I should think about 1960.
1: Ez egy olyan 1960 körül volt.
2: But I saw immediately the transformation in Eileen.
1: De azonnal láttam a változást Eileenban.
2: Her anger went, her offense and hurt from her mother, she could forgive her, and now she was able to lead her whole family to Christ, including her mother and father.
1: Már nem volt lobbanék, hogy meg tudta bocsátani az anyukájától származó sérelmeket, bántásokat, és utána az egész családját, az anyukáját is Istenhez tudta vezetni.
2: And she and Rachel are now the greatest of friends. They just have such a great love for one another.
1: És most már ő és a lánya Rachel a legnagyobb barátok, és nagyon szeretik egymást.
2: Now that's once for all.
1: Ez az egyszer s mindenkorra.
2: Jesus, so this is me being crucified with Christ to put to death the old man once for all.
1: Ez az, hogy én meglettem feszítve keresztre, lettem feszítve Krisztussal együtt, és egyszer s mindenkorra halálba adatott az óember.
2: Now let's quickly come to the third one in these last few minutes.
1: Ebben az utolsó pár percben még a harmadikat nézzük meg.
2: Come to Luke chapter 9.
1: Gyertek a Lukács 9-hez.
2: I want you to come to verse 23.
1: 23. vers.
2: Then Jesus said to them all. Listen to. Then Jesus said to them all.
1: És aztán Jézus mondta mindnyájuknak.
2: If anyone desires to come after me.
1: Ha valaki én utánam akar jönni.
2: Let him deny himself.
1: Tagadja meg magát.
2: And take up his cross daily.
1: És vegye fel az ő keresztjét minden nap.
2: And follow me.
1: És kövessen engem.
2: For whoever desires to keep alive his, I'm just giving the literal, whoever will desire to keep alive his soul life will lose it.
1: Mert most szó szerinti fordításban mondom, aki életben akarja tartani az ő lelki életét, az el fogja veszteni.
2: But whoever loses his soul life for my sake, he will save it.
1: De aki elveszti az ő lelki életét én értem, az megtartja.
2: Now this is the third cross.
1: Ez a harmadik kereszt.
2: And it's not his cross, this is your cross.
1: Ez nem Krisztus keresztje, hanem a tied.
2: This is my cross.
1: Az enyém.
2: I can't do it for you, you can't do it for me.
1: Én nem tudom megtenni helyetted, és te nem tudod megtenni helyettem.
2: We each have to make a personal choice.
1: Mindannyiunknak személyes döntést kell hoznunk.
2: I can't lay hands on you and give it to you.
1: Én nem tudom kézrátétellel ezt átadni
2: it's
1: neked.
2: It's something that you have to decide.
1: Neked kell ezt eldönteni.
2: And you don't decide once, you decide on a continuous state to go on putting to death the self-life and saying no to self, no to self, no to self, no to self every minute of every day as long as you live.
1: És ez nem egy egyszerű döntés, hanem nagyon sok döntés folyamatosan, amíg csak élsz a Földön, életed minden napján többször is el kell tündened, hogy meghalok az énnek, meghalok az énnek, meghalok az énnek.
2: Now Jesus lived this same life.
1: Jézus ugyanígy élt.
2: He said, "Follow me. This is I'll give you an example."
1: Azt mondja, kövessetek engem, mutatok nektek példát.
2: And you've got to follow me in this life which I have lived for 33.5 years.
1: És követnetek kell engem abban az életben, amit én 33.5 évig éltem.
2: For the moment I was conscious of and able to make a decision.
1: Abtól a pillanattól, amikor már öntudatnál voltam és tudtam dönteni.
2: I said no to self.
1: Nemet mondtam az énemnek.
2: And yes to my father's will.
1: És igent mondtam az atyám akaratára.
2: No to myself. Yes to my father's will.
1: Nemet önmagamnak, és igent az atyám akaratára.
2: I said it every minute of every day. It was a continuous cross from one from the beginning of my life to the end of my life.
1: Minden nap, minden percében igent mondtam erre. Ez volt az én keresztem az életem első pillanatától az utolsóig.
2: He says, now you guys.
1: Azt mondta, na most fiúk,
2: he said it to all of them.
1: Mindannyiuknak mondta.
2: If you want to come after me.
1: Hogyha utánam akartok jönni.
2: If you want to come like me.
1: Hogyha olyanok akartok lenni, mint én vagyok.
2: You've got to live like me.
1: Akkor úgy kell élnetek, ahogy én élek.
2: I've provided perfect, complete payment for all your sins.
1: Én tökéletesen és maradéktalanul megfizettem minden bűnötökért.
2: I've taken your nature into my body and I've killed the old man once for all. It no longer has any power or authority over you.
1: Az a régi embereteket önmagamra vettem, teljesen a ti természeteteket önmagamba vettem, megöltem az óembert, és annak már semmi hatalma és ereje fölöttetek.
2: It's a finished thing.
1: Ez egy elvégzett dolog.
2: And you've got to reckon on it.
1: És nektek számítanatok kell erre.
2: And the word reckon is a word that's used in accountancy.
1: Ez a tekintsétek úgy, mintha ezt a könyvelésben használták ezt
2: now,
1: a szót.
2: Accountants are very real people. Amen.
1: Ugye nagyon két lábukkal a földön állnak a könyvelők.
2: If they examine the books of your business, they'll say to you, you are running at a loss. You are 2.5 million florent in the red. It's not in a good condition.
1: Hogyha egy könyvelő megvizsgálja a könyvelésedet, akkor azt mondhatja, hogy nézd, a vállalkozásodnak 2.5 millió forint vesztesége van, tehát nem vagy jó állapotban.
2: I've never seen an accountant agree to this.
1: Soha nem láttam olyan könyvelőt, aki beleegyezett volna abban.
2: It looks very bad, and I must say there's a very big deficit here.
1: Hogy nagyon rosszul néz ki a dolog, nagyon nagy itt a deficit.
2: Let's just lay hands on our ledger.
1: De akkor tegyük rá a kezünket a könyvre. Imádkozzunk.
2: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
2: We're reckoning that we're 5 million in profit.
1: Most úgy nyilvánítjuk, hogy 5 milliós profitunk van.
2: Look to see if it suddenly changed.
1: Akkor elveszük a kezünket, megnézzük, megváltozott-e hirtelen valami a könyvben.
2: You don't find accountants behaving that way.
1: Nincs olyan könyvelő, aki így viselkedne.
2: They're absolute realists.
1: Ők teljesen az életben élnek, a valóságban.
2: And they will tell you the facts exactly as they are.
1: És pontosan úgy mondják el a tényeket, ahogy vannak.
2: And then you reckon on those facts as they truly are.
1: És utána számítani lehet ezekre a tényekre, hogy ezek tényleg úgy vannak.
2: Now in Romans 6, verses 3, 6 and 9.
1: A Róma 6:3, 6 és 9-ben.
2: It says you have to know something.
1: Azt mondja a Biblia, hogy valamit tudnunk kell.
2: And when you know these things.
1: És amikor tudjátok ezeket.
2: That you already have been crucified with Christ.
1: Hogy már meg vagytok feszítve Krisztussal.
2: That your old man is already truly destroyed.
1: Hogy az óemberetek már valóban és tényleg el van pusztítva.
2: When you know these things,
1: amikor tudjátok ezeket a dolgokat,
2: then you can reckon on the facts because you know them. Amen?
1: Akkor számíthatok, támaszkodhatok ezekre a tényekre, mert tudjátok, hogy így vannak.
2: So when I've got through the reality of 3, 6 and 9, then I can stand on verse 11 and say, I know.
1: Tehát amikor már túl voltam a 3., 6. és 9.
2: verszakon,
1: akkor már mondhattam a 11. vers szerint, hogy tudom, hogy az óemberet megfeszítetett egyszer, és el van vele bánva.
2: And I'm not having that stinking corpse polluting my life in Christ, I'm casting it away in Jesus' name.
1: És ez a rothadó hulla már nem fogja megrontani az életemet Krisztusban, mert eldobom.
2: Now that's once for all.
1: Ez az egyszer és mindenkorra.
2: The third cross is a continual process.
1: De a harmadik kereszt egy folyamat.
2: Every minute of every day.
1: Minden nap, minden percében.
2: I die daily, momentarily, every minute of every day. I constantly go to the cross and say, not my will, but your will. Not me, it's you.
1: Minden nap, minden percében fölmegyek a keresztre, és azt mondom, hogy nem rólam van szó, hanem rólad. Nem az én akaratom, hanem a tied.
2: Jesus lived that way.
1: Jézus így élt.
2: And he says, if you want to be like me, you've got to live like me.
1: És azt mondta, hogyha olyanok akartok lenni, amilyen én vagyok, úgy kell élnetek, ahogy én élek.
2: And this is not my cross, this is your cross.
1: Ez nem az én keresztem, hanem a tietek.
2: I can't do this for you. You've got to do it for yourself.
1: Én nem tudom nektek ezt megtenni, nektek kell magatokért megtennetek.
2: But if you choose to do it,
1: de hogyha úgy döntötök, hogy megteszitek,
2: then I will give you the power to fulfill what you're choosing to do.
1: Akkor én erőt adok nektek ahhoz, hogy megtegyétek, ami mellett döntöttetek.
2: And we'll look at that after the break.
1: És ezt majd a szünet után megnézzük.
2: Amen.
1: Amen.
2: Let's just pray.
1: Imádkozzunk.
2: Father, we want to thank you for your word. It's so clear.
1: Atyám, meg akarjuk köszönni neked a te szavadat, amely annyira világos.
2: We read it exactly the way you said it.
1: Pontosan úgy olvassuk, ahogy te kimondtad.
2: We thank you for renewed minds.
1: Köszönjük neked a megújult elmét.
2: For spirits that are alive.
1: Azt, hogy eleven a szellemünk.
2: So we can really hear what you're saying.
1: Tehát valóban halljuk azt, amit mondasz.
2: And we thank you for the gift of faith.
1: És köszönjük neked a hit ajándékát.
2: So that we can really believe what you're saying.
1: Hogy valóban el tudjuk hinni, amit mondasz.
2: And as a result,
1: és ennek eredményeképpen
2: we can come into our inheritance.
1: Beléphetünk az örökségünkbe.
2: Glorify your name.
1: Dicsőítsd meg a te nevedet.
2: Live this life that you've called us to live.
1: És élhetjük, megdicsőíthetjük a nevedet, és élhetjük azt az életet, amire elhívtál minket.
2: In Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának negyedik része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sans műsorán.
3: A példabeszédek 8 jutott eszembe, amúgy ott mondja a fiú, a Krisztus, hogy egy játszadozva teremtették az atyával együtt az egész világ mindenséget. Csak a bugócsigáról jutott eszembe. De tényleg a naprendszereknek is, ennek a naprendszernek is állítólag mérték már, vagy érzékelték, vagy hogy mondta, fölvették már a zaját. Van egy alapzaja, és az egy harmonikus zaj. Reméljük, hogy nem. Reméljük, hogy nem dédú. A gitárosok nevében. De tényleg így van, hogy mert az univerzumnak is mondják, hogy van alaphangja. Csak képzeljétek, hogy minden egyes univerzum más, hogy hallatszik, másképp szól. Mi? Hát de most fedeztek föl 30-valahányat megint. És hát ki tudja, hogy mennyi van. Egy-egy univerzumban milliárdnyi csillag van, és azoknak még milliárdnyi dabnyibb bolygói vannak. Eszméletlen, hogy milyen nagy, óriási és hatalmas. Hát a 2 Mózes 15-öt, annak a végét olvastuk, emlékeztek, az összejövetel előtt a Bence vezetésével. Éppen átkelt Izrael népe a Vörös-tengeren. Ugye ennek a fejezetnek az első része egy fantasztikus Isten dicsőítő ének. Jobbod Uram erő által dicsőül, ellenséget összetör, fenséges, hatalmas, nagyságos, csak egyet leelsz és beborítja a tenger az ellenségeidet. Kicsoda olyan hatalmas, mint te, félelemmel dicsérendő és csodatevő Isten, szentséges, hatalmas, kegyelmes, stb. Beviszed a te népedet, megtelepíthet, kiírtod az ellenséget. És akkor hát ment a helyehúja, tánc, minden, és eltelik 3 nap. Ma van vasárnap. Tehát eltelik 3 nap. Péntek, szombat, vasárnap. Tehát csütörtökön mit csináltál? Emlékszel arra, hogy csütörtökön milyen ima meghallgatásod volt? Volt-e csütörtökön bizonyság az életedbe? Ma elmondtatok bizonyságot. 3 nap múlva, hétfő, kedd, szerda. 3 nap múlva, szerdán lesz házi csoport. Szerdán lesz házi csoport, akkor emlékszel-e ezekre a bizonyságokra, ami ma elhangzott? Amik ma elhangzottak. Ami csütörtökön megtörtént az életedbe bizonyság, emlékszel-e ma vasárnap rá? Miért mondom ezt így? Hát 3 nap telt el, és akkor elindultak ugye a Vörös-tenger mellől Izrael népe Mózes vezetésével, mentek a Súr puszta felé, 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak egy darabig vizet, aztán Márába eljutva nem tudták inni, mert keserű volt az a víz, amit ott találtak. És akkor elkezdtek zúgolódni a Mózes ellen, és azt mondták, hogy mit igyunk. És hát már elkezdték szidni, elkezdték bűnbaknak kikiáltani, hogy ő az oka mindennek. De hát mondjuk ezt már átérte néhányszor Mózes, emlékeztek, közvetlen a Vörös-tengeren való átkelés előtt is. Tehát majdnem megkövezték, mielőtt ketté vált a Vörös-tenger. Fantasztikus csoda. Azért nem semmi. Tehát átéli valaki, mondjuk, hogy megnyílik a fül, megnyílik a szem, kinő a lába, Isten anyagilag megáld, amit természetes szinten nem számítottál volna rá, de Isten megáldott, eltelik 3 nap, és majd, hogy nem, hát azt azért nem olvassuk, de majd, hogy nem ottan Istent hibáztatták, hogy minek hoztál ide bennünket. Később aztán másik fejezetben ezt meg is tették, de 3 nap után már Mózes volt a bűnbak, és nem volt víz, nem volt édes víz, ami volt víz, az keserű volt. Amikor úgy látod, hogy a szükségeid emésztenek, a szükségeidtől nem tudod levonni a tekintetedet, mert annyira áthatja a hétköznapjaidat, annyira beleivódik az érzéseidbe, a gondolataidba, vagy a fizikai testedet is gyötrik a szükségeid, vagy a kapcsolataidat megemésztik szinte a szükségeid, nem tudod nem levenni a tekintetedet, úgy érzed, és amikor egy segítő jobbot idézőjelbe kapsz, akkor az meg egy nagy mára, nagy keserű dolog. Mert a mára is azt jelenti, hogy keserűség, keserű vízforrás. És akkor zúgolódott a nép, és Mózes Istenhez kiáltott, ő mutatott neki egy fát, bevetette, beledobta a vízbe, a víz pedig megédesedett. És ott egy rendtartást és törvényt adott Isten az ő népének, és nagyon érdekes, megkísértette őket. Mi előtte nem az volt a megkísértés, mert a kísértés, hogy nem volt édesvíz. 3 napig nem volt édesvíz, azt tudták inni, amit hát kulacsokba, meg bödönökbe, hordókba, edényekbe, balonokba elvittek, és akkor abból itatták az állatokat, abból ittak ők is, de hát már nagyon szomjasak voltak, mert már elfogyott a tartalék, és amikor látták, hogy ott a víz, mindenki neki rohant, és akkor kiderül, hogy keserű. És akkor Isten mutatott neki egy fát, és az a fa, tudom, hogy sok mindent lehet erről beszélni. Én úgy gondolom, hogy minden helyzetben, amikor olyan keserű a helyzet, minden körülmények között, amikor kilátástalanok a dolgok, akkor Isten mutat egy fát, és az a keresztnek a fája. Hogyha megragadod azt, és belehúzod abba a keserű helyzetbe, abba a keserű vízbe, akkor az a keserű környezet, az a keserű helyzet megédesedik. És akkor ott rendtartást és törvényt adott, és megkísértette őt. Hát, ezen gondolkodtam, hát önmagában az is kísértés volt, nem? És azt mondta, ha te az Uradnak, a te Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelsz az ő parancsaira, megtartod minden rendelését, egyet se bocsátok rád azon betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És jutottak Élimbe, és ott 12 forrás volt, 70 pálmafa, és tábort ütöttek ott a vizek mellett. Hát ezen úgy elálmékodtam, Istennek milyen bölcsessége van. Ott keserű volt a víz, belevetette a fát, keserűk a körülményeid, nehéz, nem tudod a kilátást, nem tudod a kiutat, nem tudod a megoldást. És Isten egy nagyon egyszerű dolgot mutat. Mondhatta volna azt is, hogy nyújts ki a botodat, és érints meg a vizet, mint ahogy Egyiptomban megtette. Mondhatta volna azt is, amit, mit tudom én, Elizeus vagy Illésnél olvasunk, hogy mit tudom, sót rakott a vízbe, és akkor megédesedett, bármit csináltott volna, de fát dobatott vele. Fát kellett belehúznia abba az élethelyzetbe. Én úgy hiszem, hogy van ennek egy profétai üzenete, hogy be kell húznod abba az élethelyzetbe, ami meg akar keseríteni téged, a keresztet. Jézus Krisztus keresztjét, a megváltást, hogy Isten most akar szólni hozzád, és most ezért fogunk imádkozni, hogy mi az az élethelyzet, amiben Isten most bele akarja, hogy húzzad Jézus Krisztus megváltását. Mi az az élethelyzet, amivel az ördög meg akar keseríteni. Arra kérem a Samit, hogy gyere ide, és a Paulinus Péterrel ülj együtt, és akkor ti ketten, és akkor utána mindenki keressen magának valakit. Kettesével. Fogunk imádkozni. Lehet, hogy nem kell házastársok, de maradhattok is, hogyha akartok, rátok bízom. De azért fogunk most imádkozni, hogy mi az az élethelyzet, amivel az ördög meg akar keseríteni. És imádkozni fogtok azért, hogy ebbe az élethelyzetben most belehúzzátok a megváltást, Jézus Krisztus keresztjét. Szemmel láthatólag semmi nem változott. A körülmények nem változtak, csak a víz édesedett meg. Mondod, hogy az elég, igen. Lehet, hogy nem valami bombasztikus dolgot kell várnod a körülmények megváltozásába, hogy Jézus Krisztus keresztjét oda behúzod, hanem a szíved hozzáállásába ad egy változást. Imádkozunk. Most. Ha akarod, elmondod, ha akarod, pedig Szent Szellemre rábízva imádkoztak egymásért, hogy kijelentse.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.